0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiogaga.ro vagy rádiogaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Romániában él a legtöbb fiatal túl zsúfolt lakásban az Európai Unióban. A NATO tovább növeli Ukrajna támogatását. Napos, de hűvös idő várható Székelyföldön. Hozom a részleteket, jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. 12 Hargita megyei település került a veszettség miatt kijelölt védő és megfigyelési zónába, miután két csíkszenttamási szarvasmarhánál igazolták a fertőzést. 3 kilométeres védőkörzet Csíkszentdomokosra, Csíkszenttamásra és Csíkkarcfalvára terjedt ki, míg a 10 kilométeres megfigyelési övezet további környező településeket érint. Megkezdődött a kutyák és macskák veszettség elleni oltása, Csíkszenttamáson pedig az érintett szarvasmarha állományokat is beoltják. Azok az emberek, akik kapcsolatba kerültek a fertőzött állatokkal, szintén veszettség elleni védőoltást kaptak. A veszélyeztetett állatokat 30 napra megfigyelés alá helyezik és ideiglenesen korlátozzák az állatok szállítását, illetve az állatokat felvonultató rendezvényeket is. A vadászterületeken felmérik a vadállományt, valamint a róka és sakál populáció ritkítását is előírták. Emellett veszettség elleni vakcinát tartalmazó csalikat helyeznek ki a rókák számára, miközben az állategészségügyi kivizsgálás tovább folytatódik. Olvasható a Székelyhonon. Kölin Georgescu-t megbilincselve kísérték ki a rendőrök tegnap a mogosóaljái villájából, hogy a főváros fogdájába vigyék. A volt államfőjelölt háza előtt összegyűlt több tucat támogató füttyögni kezdett, amikor Georgescu-t beültették a rendőrautóban. A bukaresti ítélőtábla tegnap helyt adott a szervezetbűnözés és terrorizmus elleni ügyészség fellebbezésének és elrendelte Kölin Georgescu volt államfőjelölt 30 napos előzetes letartóztatását. Georgescu-t azzal gyanúsítják, hogy több mint 1 millió euróval károsított meg egy üzletembert. Vizsgálati fogságba kerül az ügy másik gyanúsítottja, egy másik üzletember is. Az ítélőtábla döntése jogerős. Az Eurostat adatai szerint 2025-ben a romániai 15-29 éves fiatalok több mint 60%-a élt túl zsúfolt lakásban, ami a legmagasabb arány az Európai Unióban. Az uniós átlag mindössze 27% volt, Romániát Lettország és Bulgária követte a rangsorban. A teljes romániai lakosság körében is magas, több mint 40%-os volt a túl zsúfoltság iráta. Mindez annak ellenére jellemző, hogy Romániában kiemelkedően magas a saját tulajdonú otthonban élők aránya. Az országban ugyanakkor mindössze egy szoba jut egy főre, szemben az 1,7-es uniós átlaggal. Mark Rutte NATO főtitkár szerint a szövetség nem csökkenti, hanem tovább növeli Ukrajna támogatását. Rutte tegnap Mindaugas Sinkevicius litván miniszterelnökkel tartott brüsszeli sajtótájékoztatóján azt mondta, Oroszország szerinte Ukrajna támadásának gyengítésére is a NATO tagállamok megosztására törekszik. A NATO főtitkár az ismétlődő drónincidensek miatt a szövetség integrált lég- és rakétavédelmének további erősítéséről is beszélt. Hozzátette, hogy a NATO-nak megvannak az eszközei az úgynevezett szürke zónás, például drónokkal, szabotással vagy kibertámadásokkal végrehajtott műveletekre adott válaszhoz. Rutte szerint a tagállamoknak folytatniuk kell védelmi beruházásaikat, miközben fenn kell tartaniuk Ukrajna támogatását. Székelyföldön ma többnyire napos, száraz időre lehet számítani, a reggel azonban kifejezetten hűvös. Napközben 17-20 fok körüli maximumok várhatók, hajnalban viszont helyenként fagypont közelébe hűlhet a levegő. Holnap is marad a többnyire napos idő, 16-18 fok körüli csúcsértékkel, a hidegebb térségekben pedig gyenge fagy is előfordulhat.
0: Most pedig.

0: Hát jó reggelt, csodás, szerelmetes, szép szerdát mindenkinek. Szervusztok, kereken két hét után itt vagyunk, ismét kezdődik a hármas szabály, és nagyon örülök, hogy végre hazataláltam.
1: Jaj, milyen jó, a nagy visszatérőt hallottátok, Máté Kincsőt, akit szerintem a GPS és a szíve is hozott jó eséllyel hazafele. Berecki Szilis itt van, én Nagy Endre vagyok. Indul a mai kiadás szeptember utolsó szerdáján.
2: Pontosan, én is jó reggelt kívánok mindenkinek, nagyon szeretettel indul a szerda, a Kincső üdv újra a fedélzeten. Menjünk tovább jó zenével, Enrique Iglesias és Sean Paul, következik Subin Miller Rádió, úgyhogy fel a hangerőt, indulunk már is.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében.

0: 7 óra 10 perc van a szerelmetes szép szerdában, ugye ott tartunk, próbálom felvenni a fonalat, szerdánál tartunk, kicsit ilyen hétfő hangulatom van, nézzétek el, azt hiszem, hogy ez így valahol természetes.
1: Belefér, belefér.
0: Szeretnék valamit nyilvánosan is hangosan megköszönni.
2: Igen?
1: Na.
0: Endre!
2: Mit csináltam?
0: Ó, te Endre! Nem csináltál semmit, mert most akarok megköszönni valamit.
2: Mikor egy nő mondja a nevedet.
0: Nem, akkor van valami, amikor azt mondom, hogy Nagy Endre.
2: Ja, értem. Jó, rendben. Szóval,
0: kedves drága Endre, köszönöm szépen, hogy a fűtést bekapcsoltad.
2: Ja, nagyon szívesen. Igazából magamnak kapcsoltam, de ha te is itt vagy, te is kapsz belőle. De nem, rád gondoltam azért. Ugye, Szili?
0: Igen,
1: persze. Köszönöm. Persze, mondta reggel, amikor bejött, már mondta, hogy figyelj, hát azért kincső, mégiscsak kicsit azért a trópusibb levegőz van szokva, azért más cipruson egy kicsit az élet. Na úgyhogy nyomjuk be ezt a fűtést. Így indult. Hát mi 2 hetet fagyaskodtunk.
0: Igen,
1: hát mire kisporoltuk. Szóltuk a főnökségnek, hogy nem fűtünk egyikünk se, vacogunk csak azért, hogy mire visszajössz, akkor tudjuk azt
0: teljes gázzal lehessen nyomatni a fűtést. Hát köszönöm szépen minden
2: esetre. Igazából rendeltem egy raklapnyi borkányt ciprusi meleg levegővel, azt engedtem itt ki azért. Érzed ennyire itt van. Na fújjon,
0: ennyi még van.
2: Ez még ott annyi.
0: Ennyi még éreztem, maradt a tüdőm bal lebenyének.
2: Érzem a show.
0: Érzed a tenger illetet? Tudjátok, hogy a világ nem vagyok biztos benne, de egyébként simán megtörténhet, hogy a világ egyik legmelegebb tengere a földközi tenger. Hát én életemben langyos vízben még nem fürödtem, de ez hallál, komolyan mondom, hogy adott ponton meleged volt bent a vízben olyannyira. Rettenetes.
1: Sziasztok, ez az én helyem.
2: Én mentem.
1: Ez az én helyem. Várjál meg, Endre, jövök én is.
0: Én nem, életben nem jártam még nem. Szerintem ilyen messze, viszont el is döntöttem, hogy ha más nem évi rendszerességgel egyszer vissza kell járni. De zseni hely, maradjunk annyiban. És tényleg a meleg víz. Az viszont meg fájó pontja volt, amikor Bukarestben landolt a gépünk, hogy az ilyen hőségből a hangulatba érkeztünk meg.
2: Mert bundakabátot nem vittél haza a hazatérésre.
0: Illetve hát, hogy ne szégyenítsem meg saját fajtámat, azért Vargyasi lévén hidegből gyűvök, azért a bundás kapuszni, és ott volt nálam tudván, hogy lesznek valószínűleg azok a nagyon hűvös éjszakák, aztán azok nem voltak, viszont mikor visszajöttünk az országban, tényleg egyértelműen használt vettem. Mióta van itt ilyen hideg?
1: Mondjuk azt, megszoktuk.
2: Most kellett volna azt mondjuk, Szili, hogy mióta elmentél, a nap sem süt, de
0: jaj, édesed,
2: azért sütött. Napközben

0: ez erre jó. De szeptember vége van, hát most minek kell, de mit szépen, ma is 20-valahány fok lesz, úgyhogy jó lesz.
1: Nagyon, 20-valahány fok? Komolyan? Mm. Akkor túlöltöztem magam. Egyébként azért csillant fel a szemem az iménti lebetegedős, meghűlős történetre. Na, ki az egyetlen, aki közel 40 fokban Cipruson is képes meghűlni, meg lebetegedni?
0: Tényleg?
1: Amit nem pakoltam, de hál' Istennek nagyon jó kis peripterok vannak ott, ezek ilyen non-stopok, szóval, hogy lehet kapni papír zsebkendőt.
2: Nem akarom
1: többször kimondani, mert nem biztos, hogy helyes.
2: Milyen peripuprúgy?
1: Periptero.
2: Periptero?
1: Periptero. De azt remélem, nem periptero, és felfordítottam, és megcseréltem, hanem periptero.
0: Úgy is mindegy.
1: Non-stop. Maradjunk annyiban. És egy csomó vagány dolgot lehet ott vásárolni, inkluzíve papír zsebkendőt is.
2: Lehet kapni papír zsebkendőt.
1: Képzeld el, nem a világ végén jártam. Ez az 0730 54 88 88. Nálatok milyen helyzet, milyen az idő, írjátok meg.
3: Székelyföld velünk éte.
4: Hármas szabály, 2-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Akkor sok opciónk nem volna nekünk férfiaknak, de így se bánnánk a dolgot. Bánnád, nagyon csak néhányan. Azért ne felejtsük el, hogy nősek vagyunk mind a ketten.
1: Igen, és az, hogy 4 milliárd férfi ember van, kb. Egy nőre maradna, úgyhogy ezt
0: de
1: is gondoljátok.
0: De olyan, mint amilyen kiteszünk mi ketten.
1: Szíves. Na ez az.
0: Szóval ezt megbeszéltük.
2: Ne, inkább egyenként, jó? Tehát egy se olyan, mint egyenként mi. Köszönöm, jó, csak okay. Ennyi pontos.
0: Rendben, akkor ez nem kell csapatmunka legyen, de azért Jánát megkérdezzük, hogy szeretné. Marha oda kerül a dolog. Közben van egy nagyon fontos kérdésem.
1: Na,
0: ha már ilyen szépen visszatértél messze délről a szerelem tengerről, egyrészt a cápa körözötte, mint a dalban?
1: Nem volt cápa.
0: Nem állt a cápa?
1: Nem, semmi.
0: Nem volt semmi ilyesmi. Jó, szuper.
1: Mármint, hogy a cápa nem az. Ez emlékszel a dalra, amikor barkóbáztuk a mikrofonnal? Mielőtt félreértenéd, igen. Szóval nem volt cápa.
0: De hogy állnak a déliek a siestával, a délutáni pihenővel? Ezt tudnom kell nekem, mint nagy szundi mesternek, hogy van-e ott is ilyen siesta történet, vagy te nem vetted észre ezt a dolgot?
1: Nekem nem tűnt fel. Szerintem az egész napjuk egy nagy siesta, hogyha engem kérdezel. De komolyan mondom, most viccet félretéve is, persze valószínűleg ők is nagyon szorgosan dolgoznak, legalábbis turistaként az ember ezt tapasztalja, de komolyan mondom, tudjátok mennyivel...
0: Dicséred őket, mert vissza akarsz
1: persze,
0: menni.
1: Persze, várjanak csupa szeretette. Mennyivel egyszerűbb, meg sok szempontból kényelmesebb ez a mediterrán létezés. Komolyan, tehát kezdve attól, hogy a gázszámla eszedbe se jut, elegészen addig, hogy például ilyen dolgokat tanultam meg, képzeljétek el, hogy olyan régi autókat látsz az úton, hogy látszik, hogy ilyen 30-40 esztendős autók innen van megkopintva, ott van betolpadva, háromszor baleseteztek már, nem tudom mi, és még mindig gond nélkül gurul, mert hogy nincs csapadék, nincs rozsda. Tehát, hogy még a világ két nap lehet használni például a verdákat ilyen tekintetben. Mondom, gázszámla, autó kérdése, és úgy egyáltalán maga az, hogy nem tudod, mi ez a kapucnis hoodie, vagy a, nem tudom, a cipzáros felső,
2: ezt mondjuk
1: vagy a mellényke.
0: Ez nehéz lehet a rockereknek, na.
2: Nem. Bánám, én is
0: van egy jó metalikás felsőt, csattad, nagy mediterrán hőség.
2: Ott izzadsz, tudod, délután a 42 fokba, de vesd le, de nem
1: megraktasz. Felvehetetsz, csak akkor vállalod az utána érkező kandúrszagot is, gondolom, hogy mi együtt jár ezzel, nem?
0: Tehát, hogy... ja. Biztos.
2: Hát igen. Hát igen, de tényleg ilyen full jó az idő, most így szeptemberbe is.
1: Igen, mondták, hogy aztán most legalábbis, amikor mi érkeztünk, vagy jöttünk el, akkor ígértek egy hétnyi esőt, de Cipruson az eső is kb. Azt jelenti, hogy 5 percig hull, aztán 3 perc alatt felszárad, mert olyan gyorsan jön és megy a napsütés, úgyhogy nincsenek ott ilyen problémák. Én egy kicsit őszintén megkívántam, hogy ne kelljen, tehát gondoljatok bele, ez a jégvakarósdi, szélvédő, mindjárt itt van az orrunk előtt, indulnak a fagyos hideg, félhetes
0: reggelek. Kérdem, hogy egy méter jobbik tűzifa mennyibe kerül a cipruséknál, de azt hiszem, hogy fölösleges a kérdése.
1: Nem nagyon. Meg ilyen érdekes.
2: De a pálmafának milyen a fűtési értéke?
1: Nem tudom.
2: Az a lehet jó fűteni? Jobb, mint a bükkfa? Akkor lehet, hogy megéri exportra. Tényleg, pálmafásáj.
1: Nagyon sok pálmafa van, persze. Meg azon mosolyogtam egy adott ponton, hogy az a fikusz, ami odahaza cserében van, ilyen beltéri szobanövényként, az ott faként nőtt. Mondom, hogy ne, ez olyan, mint a növényem. Á, nem, de hogy az a fikusz. Jaj, az a fikusz. Na. Szóval, hogy tanul az ember járni.
0: Az a fikusz maximus.
1: Tanul az ember járni, bármire is jár. De mert sietek, mi a helyzet itthon? Van-e kormány?
0: Kormány nincs még, de ma majdnem lesz. Ma majdnem biztos lesz, megint nem.
1: Na, az nagyon jó. Mert akár lehetne
2: csak
1: is.
2: Csak a szokásos.
0: Többször nekifutottak, már nem jött össze, mondja Cili, te tudod jobban.
2: Nem tudom, hogy jobban, hát te tudod jobban szerintem. Csak hogy a tegnap nekifutottak, tegnap előtt meghallgatták a miniszterjelölteket, meg mindenfélét, ma pedig kell szavazni. Hogy jól tudom.
1: Na, akkor ezt várjuk türelmetlenül.
0: Mindenki megkapta a jelenlétre az egyest, és a szóbeli megvolt, aztán várjuk, hogy kibukik meg, ott tartunk, mint az érettségi.
1: Az ez. 07-30-54-88-88, közben tartsunk ott is, hogy van még fekete-fehér, igen, nem ugye? Úgyhogy játszani is fogunk, hajrá, regisztráljatok!
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk. Hármas!

Csábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Bocsi és az Anxiety, 2 perccel vagyunk, illetve másfélle. Pontosan 7:30 után jó reggelt mindenkinek, illetve jó reggelt azoknak is, akik itt vannak az SMS falunkon. Hát a nagy visszatérő kincset üdvözlitek nagyon-nagyon sokan, olvasok is szerre, Marika írja, kukurigú, jó reggelt, szerelmete, szép szerdát kívánok nektek, illetve Gyuri, a jó reggelt, sziasztok, végre már kincset is lehet hallani, üdv Gyuri Akemből.
1: Ezt szó szerint idéztem.
2: Egészségedre, Gyuri.
1: Nagyra nőjetek mindannyian. Drága Gyuri, valóban Aachen, az hol van vajon, atya úristen? Aachen, ez két a betűvel írandó.
2: Belgium vagy holland? Belgium, Belgiumra tippelek.
1: Na, Endre tesz egy belga.
2: Egy belga tippét.
1: Voksot, tippet.
2: Egy 10-es a belgákra, egy 10-es a belgákra, senki többet.
0: Jó, igen.
1: Én nem merek tippelni, a fogalmam sincs.
2: Hollandia, te, fú, most elbizony.
1: Na, én a hollandot lopom, jó? Akkor Endre mondja Belgiumot, én mondom Hollandiát, Szili.
0: Jó, Aachen város Németország nyugati részét található.
1: Hol?
0: Németország nyugati része van.
1: Üdv akkor a németeknek is. Simonnak is jó reggelt kívánunk, itt van a szokásos kávé croissant adag, Atának is egyébként nagy puszi, és jó, hogy itt vagy velünk, és én is jó, hogy itt vagyok, és mindenki nagyon jó, hogy itt van, bele vagyok be
0: én is, hogy itt
1: olyan
0: vagyunk
1: veletek.
2: Hát esküszöm, majdnem nem vagyunk magunknál.
1: Komolyan mondom, de milyen jó, azt írja, te is itthoni idegekbe leányzó. Szóval, hogy jó, puszi mindenkinek, jó itthon lenni, igen.
2: Nézem még ki, igen, jönnek itt még üzenetek. Erika, azt írja, nézd meg, Erika azért azt írja, hogy édesen. Nagyon örülünk, hogy halljuk a hangot, a drága kincső, most jön a lényeg. A fiúk... Nem, na tényleg örvend neked, de hozzátesz, hogy a fiúk nagyon ügyesek voltak. Gratulálunk, sok szeretettel teszi még hozzá, mert hogy látta egy csodálatos videót.
1: Így, hát aztán tartalmakat osztottunk meg Ciprusról is. Köszönet Erikának, nagyon-nagyon kedves vagy. Anikónak jó reggelt, szintén ír, hogy szép szerelmetes szerda reggelt kívánok nektek, sok szeretettel, legyen csodás a napotok, illetve Józsefnek is jó reggelt kívánunk, aki Gyergyószent Miklósról köszön be hozzánk, és mutatja, hogy komoly egy fok van. Hát Gyergyó az még hidegebb, mint itt mi felénk. Nálunk
0: hát, Gyergyó. Kellemes idő van. Azt írja nekünk a Margit, hogy sziasztok, jó reggelt, örülök, hogy Kincső is itt van. Én most egy kicsit zavarva vagyok, mert nem tudom, hogy mit kell csinálni, hogy ilyen SMS-ekkel.
1: Nem tudom.
0: De most te érted, hogy mire gondolok?
1: Értem, persze. Maradjunk annyiban, lerendezem itt első körben. Hogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm a gratulációkat, meg a nagyon-nagyon kedves szavakat, nagyon édesek vagytok, de ne feltétlen helyezzük a reflektorfényt akkor erre a történetre. Ma reggelben imádlak benneteket, jó fejek vagytok, köszönet a sok üzért, meg minden másért is, és egy nagy orbitális big very kollektíve öleléssel akkor most az éteren keresztül minden jótoknak meghálálom, remélem, vagy ha nem, akkor bátran panaszkodjatok.
0: Jó,
1: de
0: tényleg,
2: ez nagyon szép volt. Ez annyira szép volt, poharakat a magasba, hát igen.
0: Bocsira, de hirtelen kijött belőlem a szakmaiság.
1: Próbálja meg az ember lányát ezt normálisan csinálni, hát, ugye? Te van egy zenés, és szószólod.
2: Meg lehet oldani, látod, meg lehet oldani 3 másodpercben, itt leizzadtunk, amíg mentél a szép magyar körmönfont mondatokkal. Zsolt azt írja, zárjuk le azt a témát, és kezdjünk másikat, a 20 plusz fok csak a házban lesz tavaszig.
1: Ja, Istenem, az a baj, hogy Zsoltnak nagy valószínűséggel igaza van. Azt mondod, hogy nem? Lesz még
0: délutánunk
1: olyan?
0: Délutánunk ért, ha tegnap valami 25 fok volt, rövid időben sétálgattunk délután, egész kellemes az idő, úgyhogy higgyétek el még.
1: Sétálgattunk. És még szerda sem volt. 07 34 88 88. Milyen jó, hogy nem felejtettem el az SMS számunkat. Szóval írjatok nekünk továbbra is, illetve regisztráljatok, hiszen néhány perc és fekete-fehér, igen, nem?
3: Mindenről dumál.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Rádió Gaga. Reklám.
1: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait. Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
2: Újabb hosszú nap az irodában, találkozók ügyek intézése minden egyre gyorsabb tempóban zajlik, és még az üzletbe is el kéne menni. Értékes az időd, nem akarod elfecsérelni az órákat a bevásárlással. De itt van az Amigo Handlist, az üzletemberek titkos fegyvere a hatékony és okos bevásárláshoz. Rendelhetsz online akár az irodából egy kávé mellett friss élelmiszert, háztartási cikket, vagy bármit, amire szükséged van, és mi elhozzuk neked. Gyors, kényelmes és hatékony. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
3: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne. Most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
4: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
5: Júj!
6: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi.
7: Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
8: Keresem minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
9: Bergtor.ro. Képzelj el egy helyet, ahol aranyat moshatsz, kincseket kereshetsz, és még a kövek is mesélnek. Ez a Gold Rush Resort családi kalandpark Tusnádfürdőn. Fedezd fel ásványokat, féldrága köveket és fosszíliákat, próbáld ki magad játékos kihívásokban, és hagyd, hogy a kristálytündér bevezessen a kövek különleges világába. További részletek a goldrushresort.ru-n. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
10: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
12: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
13: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
14: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A HOME-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztet rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. HOME, biztos partner az építkezésben.
15: Haladás utca 18.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
19: A reklám után
20: ismét sláger

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
2: A hónap utolsó fekete-fehér igen nem kezdődik, és folytatódik, és szerda is van, és Kincső is visszatért, úgyhogy hát szerintem megegyezhetünk kollektíven, hogy ő keres magának egy ellenfelet a mai napra, úgyhogy lássuk, ki lesz az.
3: Lássuk, hogy Robert mennyire örvend meg ennek a dolognak, mert Robert itt van a vonalban. Robert, örvendesz?
4: Nagyon-nagyon. Harmadik alkalom, úgyhogy nézzük meg, mi lesz.
5: Azt a mindent. Kedves Robert, hát most már fel kellene ismerjük a hangodat, akkor ez azt jelenti. Eddig kikkel játszottál? Kivel játszottál korábban?
4: Megint a nevekkel baj vagyok, a múltkor rendőrnek nem jutott eszembe, most...
2: Most Szilinek
4: nem jutott eszembe. Szilinek nem jutott eszébe a neve, jó van, bocsánat. Úgyhogy kényszerűen maradtam még ki, hogy...
5: Na, látod, akkor akaratlan is a csillagok úgy álltak össze ma reggelre, hogy tényleg a fennvaló is azt akarja, hogy mi együtt közösen egyet játszunk. Én azt mondom, hogy ha már ennyire edzett ember vagy, és edzett játékos vagy, akkor ne is szaporítsuk a szót, szaladjunk neki ennek a történetnek. Mit szólsz hozzá?
4: Rendben.
5: Na, jól van, akkor indul.
2: Na, hajrá.
0: 3, 2, 1, start!
5: Na és akkor készen is vagyunk. Kedves Robert, mivel telik a reggel? Szerelmetes, szép szerda reggel, mit csinálsz?
4: Hát a reggeli kávé után készülünk, vigyem a fiamat iskolában.
5: Ó, iskolás a regény?
4: Iskolás.
5: Hányadik osztályos?
4: 9-et kezdett.
5: Ó, akkor már nagy legény. És egyébként milyen szakon van?
4: CNC marós. Lesz belőle, ha majd nagy lesz.
5: Azt a de szuper, ez a hosszú távú terv?
4: Hát így indulunk neki.
5: El tudod magyarázni nekem, kérlek, hogy mit csinál egy CNC marós?
4: Nincsenek ilyen jellegű ismereteim, úgyhogy felvilágosításban
5: gondolom nem tudnál segíteni, ez lett volna a gondolat vége, de ha hiszitek, hanem egy hajszára voltam attól, hogy igen.
3: Ja, majdnem visszabelekérdeztem a csendbe.
5: Majdnem visszakérdeztem, de lenyeltem utolsó másodpercben. No, de nagyon ügyes voltál, Robert, így is úgy is sikerült akkor ezt a kört összehozni. Arra nem emlékszem, hogy a srácokat is sikerült kenterbe verni?
4: Nem, nagyon hamar kimondtam a nemet mind a kettőnek, úgyhogy neked sikerült.
5: Na figyelj, akkor szívesen. Na, figyelj, én örülök akkor, hogy... Mi is köszönjük nagyon, hogy itt voltál velünk. Legyen akkor egy csodás napod, sikeres karriert a legénynek, neked pedig csupa jókat.
3: És csupa szép bögrét, mert hogy várunk majd egy bögréért. Melyik stúdióba tudsz bejönni, honnan hallgatsz bennünket?
4: Sapsiszentgyörgyön.
3: Várunk szeretettel, és akkor a bögre a tiéd lesz. Szép napod legyen, köszi, hogy itt voltál, Robert.
4: Nagyon szépen köszöntöm.
5: Szépeket, szia-szia.
2: Ciao.
0: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Gratulálunk Robertnek, ügyes volt, ügyesen szépen kihúzta, és nagyon jó taktikus, mert hogyha valamihez ő nem ért, elküldi a fiát olyan szakra, és akkor majd megtanulják közösen. Úgyhogy jó, kellemes CNC marást kívánok a következő hosszú-hosszú évekre, legyen sikeres ez a karrier.
1: Hazajön ma a Nebuló iskolából, erre neki állapok a te fiam. Te mit is tanulsz abban az iskolában, mert itt majdnem hoppon maradtam egy kérdéssel a ma reggeli játékban.
2: Hogyha valaha még egyszer valaki számon kéri, ugye, hogy mi ez a CNC marás. Na ezt is meg fogom ott egyszer csak tanulni, annak rendje és módja szerint. Egyelőre azonban megyünk tovább friss és a ropogós hírekkel itt a Rádió Gagán. Mindjárt jövünk.
3: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus. Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
4: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
5: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
4: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
5: Viking Kft. A te biztonságodért.
6: Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk: a Klassz 3 réteges konyhai papírtörlő egy zsugor vásárlása esetén mindössze 7,85 baniba. A Hargita gyöngyi ásványvizek 2 literes kiszerelésben egy zsugor vásárlása esetén most csak 2,90 baniba kerülnek üzletünkbe. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért!
7: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz! Fortem. Megveszed, ajánlod, nyersz!
8: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai Mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
9: Most várunk.
10: De mire?
9: Hogy feltörjön bennem a vágy.
8: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Csíkszeredában a Csíki Mozi műsorán.
11: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
12: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
13: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: A miniszterelnök jelölt szerint Románia válságban tartása sem jelent stabilitást. Több mint 1 millió használt telefont adhattak el újként. Hideg reggelekre, délutánonként napsütésre lehet számítani térségünkben a következő időszakban. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Ristó Ákos. Komoly pénzügyi nehézségekkel néz szembe Hargita megye tanácsa. A bíró Barna Botond tanácselnök szerint novembertől már az intézmények működtetése és a beruházások számláinak kifizetése is veszélybe kerülhet. A megyei önkormányzat ezért sürgős költségvetés kiigazítást és további forrásokat vár a központi költségvetésből. Bíró szerint megfelelő finanszírozás hiányában a gyermekvédelmi rendszer, a kulturális intézmények és a hegyi mentőszolgálat működése is nehéz helyzetbe kerülhet. A pénzhiánya már elvégzett munkákért kifizetésre váró vállalkozásokat is érintheti. A tanácselnök a következő héten Bukarestben tervez egyeztetni a szükséges forrásokról és a lehetséges finanszírozási megoldásokról. Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök szerint az előrehozott választások nem kívánatosak, ugyanakkor az azoktól való félelem miatt sem szabad elhúzni a politikai válságot. Úgy véli, ha korábbi kormányalakítási kísérletek időben megtörténtek volna, Romániának akár már teljes mandátummal rendelkező kormánya lehetne. Murashan azt állította, hogy jelenleg az általa javasolt kabinet parlamenti megszavazása jelenti a válság lezárásának biztos megoldását, és ismét bírálta a szociáldemokratákat, amiért nem támogatják kormányát. Mikus Ordán államfő ezzel szemben arra figyelmeztetett, hogy az előrehozott választások tovább növelnék a bizonytalanságot és a pénzügyi piacok bizalmatlanságát. A parlament ma szavaz Murashan kormányprogramjáról és kabinetjéről. Őrizetbe vettek egy 50 éves kászonaltízi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy engedélyköteles, nem halálos fegyverrel megsebesítette szomszédja kutyáját. Az állat a nyakán sérült meg és meg kellett műteni. A férfi legálisan birtokolta a fegyvert, annak használatát azonban nem jelentette időben, ezért 5000 lejre bírságolták, fegyvertartási és használati jogát pedig visszavonták. A fegyvert lefoglalták, az ügyben szándékos állatkínzás és jogosulatlan fegyverhasználat gyanújával folytatódik a nyomozás. Egy nemzetközi bűnszervezet a gyanú szerint több mint 1 millió használt mobiltelefont értékesített újként az Európai Unióban. Az Európai Ügyészség szerint a vásárlóknak okozott kár elérheti a 300 millió eurót, miközben a tagállamok több mint 30 millió euró áfa bevételtől eshettek el. A Trója fedő nevű nyomozás során 19 ország több mint 160 helyszínén tartottak házkutatásokat, 7 gyanúsítottat pedig őrizetbe vettek. A nyomozás tovább folytatódik, az érintetteket a jogerős bírósági ítéletig ártatlannak kell tekinteni. Magabiztos 9-3-as győzelmet aratott hazai pályán a Sepsiszika Real Olténia ellen a teremlabdarúgó első liga negyedik fordulójában. Az első félidő még kiegyenlített játékot hozott, a csapatok 2-2-es állással vonultak szünetre. A folytatásban azonban Mánya Szabolcs együttese ritmust váltott és 7 gólt szerezve eldöntötte a találkozót. Háromszéki csapat ezzel mindkét idei hazai bajnokiát megnyerte, 3 mérkőzés után pedig 6 pont talál. Legközelebb jövő kedden a marosvásárhelyi VSK otthonában lép pályára. Spanyolország Lamine Yamal duplájával magabiztos 4-1-es győzelmet aratott Horvátország ellen a Nemzetek Ligája tegnapi játéknapján, ezzel sorozatban a 40. mérkőzésén maradt veretlen. A többi találkozón Anglia 2-0-ra nyert Csehország vendégeként, Svájc 3-0-ra győzött Skóciában, Szlovénia pedig 2-0-ra verte Észak-Macedóniát, míg Finnország és Fehér-Oroszország, valamint Bulgária és Észtország gól nélküli döntetlent játszott. Moldova Feröer 1-1, San Marino Albánia 0-3, Szlovákia Kazasztán 2-1 és Luxemburg-Izland pedig 0-3 lett. Csíkszéken ma napos, száraz idő várható, napközben 16-17 fok körüli csúcshőmérséklettel, csapadékra nem kell számítani. Holnap is hasonló, többnyire derült idő várható, a hajnali órákban továbbra is hideg lesz.
10: Most pedig.

0: Hát jó reggelt mindenkinek! Szeptember 30-án az utolsó szerdai napon ebben a hónapban itt vagyunk veletek és köszöntünk titeket, ugyanis indul a hármas szabálynak a második órája.
1: Így van, itt vagyunk és hárman vagyunk és három nevet kell elmondjak, el ne roncsam, Berecki Szili, Máté Kincső és Nagy Endre. Hú, összejött, el voltam szokva ettől, de jó ezt így megint elmondani.
2: Ugye, visszaszokni mindig egy picit nehezebb, de annál nagyobb szeretettel tesszük. Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, gyertek, tartsatok velünk a maradék három órában is, illetve hallgassunk közösen más slágereket. Most például Takács Nikolász jó voltából jön a Ráthangoltam.
3: Ez a hármas szabály
4: a maga nemében.

0: 8 óra 10, lassan 11 perc van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek a szerelmetes, szép szerda reggelben. A biztonság kedvéért rendőrön nézek még mindig, hogy szerda van, nem még mindig.
1: Igen, még mindig
0: próbálok képben maradni.
2: Jól van. Ránézel, van egy ilyen szerda feje, vagy honnan tudod
0: Nem,
2: ezt?
0: Hanem ilyen bátorító, igenleges pislantásra jelzi, hogy nem hülyelenk, hanem mondtál baromságot a rádióban.
1: Pislantottál, szerda van, kész, ennyi. Vannak ilyen titkos csereink, mint amikor Kemszet játszottunk kártyában annak idején.
0: Te jó volt az.
1: Mi volt a jelet? Mi volt a kedvenc jelet?
0: A jelet az Ovi?
2: Okay, nem, Kemszet ritkán játszottam, én ilyen, mi volt a másik, az a tronfolós, mi volt a neve?
1: 66-os vagy a Filkó?
2: Nem, a Filkó, ezt kerestem. És abban voltak ugye ilyenek, mikor párba játszottál, meg kellett egyezni, hogy zöld, sárga, piros, kék, mit
0: hát az már csalás, te, ez nem a játék része.
2: Hát jó, a Kemszbe, igen.
1: Miért játszunk? Hát a csalás
0: hát a Kemsz az arról szól, hogy úgy jelezz a másiknak,
1: hogy ne vegye észre az ellenfél.
0: Igen,
2: hát a Filkónál is ugyanez volt. Az most, hogy csalás, vagy nem, hanem mindegy.
1: Az egyik játék pont erről szól, a másikban pont ez van tiltva, te nem baj.
0: De ezek szerint akkor a kártyajátékokért oda vagyunk mindannyian. Ugye? Jól
2: érzékelem?
0: Hogy a Manóban nem kártyáztunk mi még soha? Komolyan kérdezem.
2: Mert hát mondjuk, ez 200 km eléggé befolyásoló tényező, de igen.
0: Ez de holnap hozok egy paklit, legalább ketten egy 66-ot toljunk le.
1: Ketten kemszezünk, de te kivel leszel?
0: Beívjuk valamelyik kollégát kintre. Ezen nem újjon. Na jól van, igen, érkeztek még szép számmal üzenetek, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok velünk, gyorsan szaladjunk végig, fagyos szép reggelt kíván nekünk például Zsófi, aztán nagyon aranyos módon Vihar írja, szép jó reggelt, Isten hozott kincső, ma reggel spanyolból készül, mi köszönök, Burgos, még korom setít, meg de meleg van. 20 fok van, te ember ott.
1: Azt a Burgoszi mindenit a Celsius
0: számára. Azt a mindenit, na ezt most rendesen irigyeljük, drága Vihar.
2: Éjjel még légkondival lehet aludni. Csak szólok, légkondi, ha se tudom már mi az. Azért nekünk rockmalac közben jó reggelt, olyan felkészületlenül talált ez a megfázás, vagy vírus, vagy hűlés, vagy a rossz nyavaja tudja, hogy milyen bajom van, mint télen az utászokat a hó. Csak nézek ki a fejemből. Próbálom eldönteni, hogy teát ígyek, vagy pálinkát, vagy kávét, vagy mindent egyszerre, egy marék paracetamollal végén van, mint a botnak, ráadásul két hete nem mondta senki azt, hogy
1: írd! Hogy... Ez az!
0: Jaj, tanultam egy újat, ha

0: 16 féle sampon, hajápoló, tusfürdő, szakálmosó, lábujka körömtisztító és minden más is, és akkor
1: automosó.
0: Kinyomnak egy ilyen face-face, persze, kinyomnak egy ilyen face-face deodorant címszó alatt, és akkor hobadideu. Én látom.
2: Fújjad a hobüdi, és kész van, megvan, vagy nem. Ahol nem akarod, hogy büdi legyen, bocsánat.
1: Az hobüdideu. Hobüdideu. Ez jó lett volna. Ja, Istenem, Csabi írja közben, sziasztok, kormány még nincs, de fake, az biztos van.
2: Hát igen.
0: Megkérdeztem, hogy lett-e kormány, igen, ja, valószínűleg hát, arra, köszi.
2: Eljön ez az ország, hogy még hegyre is fékkel indulunk. Többször is, és akkor csodálkozunk, hogy nem tudunk mozdulni.
1: Igen, illetve kedves írő, boldog szép reggelt, fiatalok, milliárdnyi ölelős smiley, úgyhogy neked is nagyon jó reggelt, drága kedves.
0: Jó, hogy itt vagy velünk, valóban drága kedves, beköszön hozzánk Laci, sziasztok, jó reggelt írja, illetve Zsófitól megtudjuk, hogy egy fok van náluk a bekecs alatt. Hát hűvösek már a reggelek, 07 30 54 88 88, írjatok nekünk.
3: Székelyföld velünk éte. Hármas szabály, 2-től 11-ig.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neted van, a Gaga veled van.

0: Felix Jen és Jasmine Thompson, Ain't Nobody Loves Me Better.
1: Vártam
0: az
1: a
0: F betűvel, hogy a szerepe kicsit igen. Az F szupápa az egy kicsit eresztett, de hát annyira elhúzták a végét. Én már úgy mondtam volna az F betűmet. Szóval itt vagyunk és folytatjuk. Jönnek mindenféle vagány üzenetek. Még például azt írja nekünk Zoltán. Szép jó reggelt, üdv itthon kincső. Juhé, már hiányzott a nevetése. Ezen kívül Vihar megírja, hol van Aachen. Azt is megtudtuk, hogy 21 fok van arrafele. Úgyhogy köszönjük szépen. Teljes európai meteo jelentésünk van mindenkinek, Gyurinak, Viharnak, meg mindenkinek köszönhetően. Van, ahol még légkondival alusznak, ezen is elcsodálkoztunk.
2: Ja, igen. És milyen jó dolguk van nekiük. Közben Imola írja, kincsőt üdvözlöm, nagyon, de nagyon hiányoztál, csodás szerdát, még a nap sem sütött, így igaz, kincső nélkül. Aj, milyen édes vagy, drága Imola, köszönöm szépen. Közben pedig Bogicától érkezik egy üzenet, sziasztok, nagyon nagy ölelés nektek, kincső Isten hozott újra itthon, hiányoztál ám, s a fiúk szerintem meg fognak még jobban becsülni, mert nélküle sokkal többet kellett beszéljenek. Hajta. Hát ez így szokott lenni, igen, ha
1: milyen
2: valamelyik...
1: Milyen fura ez a rádiós szakma.
2: Elmegy szabadságra, ha valaki a trióból eltűnik néhány napra, akkor ugye a frontot tartó másik kettő értelemszerűen egy kicsivel többet beszél. De hallgathatunk
1: hát
2: is.
1: Ez így van.
0: A te részedet kihagytuk mindig. Tehát mikor te jöttél volna, akkor csendet tartottunk.
2: Na jó, 3 másodperc kacagási.
1: Jó, igen. Rocsi írja, jó reggelt, összejött a harmadikra. Az igen, nem, köszönjük. Igen, vele játszottunk?
2: Mert a Robcsi volt. Ó, a Robert. Na ez az, látjátok, amikor nem tudjuk a telefonszám mögött rejtőző, hát nevet igen, de amikor összeáll a puzzle darab, és a kép kerek lesz az egész minden este. Hát szerusz, Robcsi. Így akkor meg még boldogabb vagyok, hogy sikerült engem laposra.
0: És lesz neki bögréje, úgyhogy így. Most már mindenki akkor a helyén van. Csodaszép reggelt kíván még hajnal nekünk, viszont kívánjuk gyönyörű fotóval egyébként. Napfelkelte, besütett sportpálya fölött az akácfák között szépen egy napsugár. Szépen elmagyaráztam, ugye?
2: Igen, fotót kaptuk Messengeren. Ez a lényeg. Kata írja, sziasztok, jó reggel, de jó hallani a hármas triót. Képzeljétek, ma reggel megvolt az első ablakkaparás. Jaj, drága Kata, nem akarunk erről tudni. Igen, van egy csomó minden, amiről nem szeret beszélni. Kedves vagy, és köszönöm szépen neked is a kedves szavakat, és csodás napot neked is, de az ablakkaparás kapcsán én itt határozottan odaállok a tagadók oldalára. Kész, én nem akarok ezzel foglalkozni egyelőre még.
0: Tényleg gondolkozni kezdtem, nem is csodálkozom, hogy te ezzel teljesen most már nem értesz egyet, és tagadod, és minden elképzelhető, hogy nem minden ciprusi benzinkútnál lehet jégkaparót kapni, vagy nincs a kínálatban.
2: Tényleg,
0: de szerintem az akasztó az üres a benzinkútnál.
2: Milyen igaz?
1: Akos dolog, de miért télen is egész ilyen jó idő van?
2: Ja, igen.
1: Kaparászni hát biztosan kell, tudom, csak hogy...
2: Beszélgettünk olyanok, akik mondjuk 10 esztendeje ott élnek már Cipruson, tudod, kétszer láttak hópilinkezést egész életükben, amióta ott vannak, meg hát állítólag ilyen 11-14 fokra megy le a hőmérséklet télen is, úgyhogy na, maximum, Endre, ahogy mondtad, a széljacki hát, pont elég kell venni.
0: De mikor füstölik a szalonnát, Endre?
2: Na ez az, küldik repülőt.
0: Mikor vágják a disztót? Hát itt problémák van.
1: Nagy valószínűséggel igen, de ez 11-14, ez pont kellemetlen, akkor inkább legyen mínusz 10, és mennyi sízni, szánkózni. Mint te 11 fokban nem tudsz fürdeni se. Hát mit csinálsz?
0: Számogatod
1: a lapikat a pálmafán, vagy mi?
0: Mikor mínusz 17 fok lesz, reggel jössz munkába, megkérdem, hogy kellemetlen 14 fokba elmenni le Ciprusba.
2: Szerintem úgy elviselhető. Egyébként érdekességgel, látjátok, ezt nem mondtam még a sok előny mellett, hogy például a különböző vezetékek, víz és társaik, tehát hogy nem ásnak 2 méter lyukat a földbe, és ott vezetik a vezetéket, hogy nehogy elfagyjon kezét. Sokkal a föld felszínen lazán mennek.
0: És akkor mind botlanak bele a vízbe.
2: Hát szépen kikerülik, ügyes. Teli van Ciprus ilyen csetlő, botló emberekkel, igen. Annak rendje is módja szerint. Dezsőnek is nagy puszi, hogy itt van velünk, csoda szép szerdát, jó reggelt kíván, illetve írja, hogy a csapat újra egyben. Jó reggelt nekünk, és meg a hallgatóknak is. 07 30 54 88 88, legyetek ti is ügyesek, mint Dezső, és írjatok nekünk.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Ringo Starr és a Palinka Sunrise. Van a Tequila Sunrise, az a gyengébbik fajta, de az ütős, na a Palinka Sunrise. Az igen, juhú, megérkezett. Kincső írja, Melinda, nekünk a kollégáid nagyon jó vitték a műsor, de Isten bizony, két napja kapcsolom reggel a rádiót, na van kincső, nincs kincső. Szóval végre üdv, írja még Melinda.
1: Köszi szépen, drága Melinda, megérkeztem, és egy jó ideig maradok is, ezt tegyük le az asztalra. Ahogyan egyébként az is konkrét tényként kezelendő, hogy emőkéknél vacakság van, illetve egész pontosan vacokság van. Borszékről írja nekünk, hogy -2 fok van, és fotót is küldött, konkrétan a szélvédő jégvakarását ábrázoló fotó. Én még mindig a tagadásban vagyok, kezét csokolom, nem szeretnék erről se beszélni, se tudni róla. Csináljunk úgy, mintha augusztus, nem tudom, 3-a lenne, és a legnagyobb kánikulára készülünk délután. Jó?
2: Jó, én benne vagyok. Jó, oké. Azt írja nekünk Levente, mai üzemanyag ár, jó reggelt, erőmű a véleményetek, Németország mennyi volt? 286 cent?
1: Eurócent, igen, küldött fotót.
2: Ez egy laza 15 lej. Tehát, hogy mondjam, nézzük a fizetéseket és az arányokat is, vagy hogy mennyire menjünk ebbe az egész témába bele. Csúnya ez a 15, de azért mégsem annyira csúnya a német 15, mint a román 11. Tehát azért szerintem a kettő
1: között van egy 11 lett a benzin?
2: 11. A benzin igen, az nem, az még az csak az most írtált a 10-et, a motorin az 10.
1: Azt a mindenit.
0: Ja, nekem külön tetszik, hogy a németek centben írják ki az árát, tehát őket nem zavarja. Mennyi az üzemanyag? 200 a 85.
1: Nehogy cent. Tudja.
0: És hát akkor, őket nem zavar ilyen óriá. Kiírnánk, hogy 2,85 kiszakadna meg.
1: Igen, egyébként így friss turistaként hazaérve Romániába, azért nem írják euróban rendesen, amit tudom, 2,85 vagy valami, mert olyan kevéskének tűnik. Ja. Tehát úgy becsapja az ember eszét, agyát, hogy bemész, nem tudom, egy peripteróba, amit ugye korábban már említettem, 4 eurócska, nem tudom, mennyicske cent valami. És jó, 4 eurócska, nem tudom, ezt amikor elkezded átszámolni, matekozni, akkor már fáj a pénztárcának, annak rendje és módja szerint. Úgyhogy valószínű itt is azért van, ne ábrándítsanak időnap előtt.
2: 1 euró nem lett olyan sokkal több, mint egy lej. Hát akkor már
1: fizetett. Hát az egy az egy.
2: Hát az otthon ránéz a 4 lej, kicsivel több, na hát akkor most már miatt.
0: De képzeld el, ha nálunk is baniban írnák ki az árát.
1: Ja.
0: Mert hát hogyha eurócentben írják ki a németek, akkor nálunk ki kellene írni, hogy na most számolni, hogy Pistók. Már ránézek a Szili képére, és látom, hogy ez a matek pislogása.
1: Egyikünk sem matek infót végzett, ugye végül is.
2: 2-0-át kell tenni, nem? 2-0-át. Akkor 1100 bani, az a 11 lej.
0: Hát az mi az? Tényleg? Ez nem bani.
2: Hát 1100 bani. Hát szerintem mi?
1: Benne egy kicsit azért felsejlettek ezek a kölyökkori, gyerekkori, kamaszkori élmények. Emlékszel, Endre, valószínűleg jobban, amikor még ugye nem voltak a nullások levágva a lejről. Szili, te arra emlékszel?
2: Ja, persze, hogy ne értem. Persze, én még vettem 100 lej rágót.
1: Jaj, de jó, nálunk fagyítottak 100 leért.
0: Még fogsz.
2: Csak nem a régi pénzbe.
1: Elég baj lesz, a 100 lej lesz a rágód, ne kiabáljuk el. Attila is bejelentkezik hozzá a második kerületből, Budapestről, írja, hogy ez csak Budapest, jó reggelt, de jó, hogy, vagy, hogy végre együtt a három, ti így tesztek egészi reggelenként, szép napot, írja még Atti, és egy gyönyörű ilyen hajnali fotót küldött nekünk az Országházáról Budapestről.
0: Amiben a jó hír, hogy megvan még az Országház. Most már ma reggeli bizonyítékunk van. Hát amilyen idők járnak, ugye? Jó, az ember annak örvend, aminek tud.
1: Ami marad. De egyébként Atti, hogyha ez a, mondjuk a saját ablakodból, esetleg teraszodból van fotózva, tehát ott készült, vagy valami, akkor szeretném jelezni, hogy ott, ha jól látom a budai oldalon, vagy ha Pesten járunk, jövünk. Jó, jelentkezünk, hogy
2: második kerület.
1: Vagány szállás lenne.
0: Igen, tényleg második kerület, az Buda.
2: Gyönyörű.
1: Igen, az igen, Buda, azt pontos. Most már tudjuk, amióta Berecki a Berecki és Szilárd a Szilárd. 07-30-54-88-88, írjatok ti is nekünk.
3: Mindenről dumálunk.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Rádió Gaga. Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
2: Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk. A Klassz 3 réteges konyhai papírtörlő egy zsugor vásárlása esetén mindössze 7,85 baniba. A Hargita gyöngyi ásványvizek 2 literes kiszerelésben egy zsugor vásárlása esetén most csak 7,90 baniba kerülnek üzletünkbe. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
3: Júj!
4: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
5: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro. Bergtor.ro.
6: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát. És már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
7: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
8: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
9: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
11: Haladás utca 18.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
15: A reklám után
16: ismét lágere.

0: édes, egyetlen, szép szerelmes legényeim, jó barátaim ittne a munkamezeit. Hiányérzetem van.
1: Mert?
0: Hát mindjárt 2 órája dolgozok, már megint fizettek, hogy beszéljek, és még nem kerültek szóba a világnapok.
1: Jaj, világnapok. Van egy, amelyiket én szeretném megalapítani, és szerintem, hogyha jól marketingezzük, bekerül, legyen ma a Billy Joe Armstrong világnap.
0: Jó, és miért?
1: Mert Billy Joe Armstrong, ő a Green Day együttesnek az énekese.
0: Igen, a festett szemű.
1: Ma van szeptember utolsó napja.
0: Milyen igazad van!
1: És van az a daluk, hogy ébresztetek fel, mikor... Igen, wake me up when September ends. Szerintem szeptember 30 az nemzetközi Billy Joe Armstrong, vagy Green Day nap kéne legyen.
0: Nemzetközi Green Day nap, és akkor lehet, hogy itt többen ismerik. Én ezt abszolút támogatom. Online petíciót hogy kell csinálni?
1: Nem tudom, mert még nem volt olyan
2: fontos. Van ilyen, biztos ilyen. Csinálypetíciót.hu, vagy valami ilyen
1: petícióonline.hu.
0: Csinálj, te csinálj, gyereket, látom, csinálj petíciót, micsoda?
1: Petícióonline.hu.
0: Tényleg van
1: igen,
0: ilyen?
1: Persze.
0: Nem csinálunk, halál komolyan kérdezem.
1: Gyertek, komolyan is fogják venni a hazai
0: De szerintem egy csomó ember, nézzétek meg, akár én nem tudom, román nemzetiségű is, de itt van a Gaga hallgatóságunk, nekünk sok százezer hallgatóval, hát csak kerül még 20-30 hülye, mint amilyenek mi vagyunk.
1: Főleg, nem? Ha elmegy a hírünk egészen Kaliforniáig és Green Day-ig, meghallják, ki tudja.
0: Figyelj ide, interjúzni fogunk itt velük a Vásárhelyi vagy a Szent Györgyi stúdióban, nézd meg, ez lesz a vége. Komolyan mondom, csináljuk meg. Az életben ilyen nagy volumenű dolgoknak még a kezdeményezője nem voltam.
1: Világnapokról még sohasem alapítottunk.
0: Na, itt az ideje, szeptember utolsó nap. Napján legyen ez a National Green Day Day.
1: Ez úgy csináljuk, mint annak idején a fehér ember ellen csinál gyarmatosítást, leütöm a zászlót, ez mostantól kezdve a király nevében Green Day nap.
0: Én nagyon szeretem ezt az ötletet.
2: Ez nagyon könnyű csinálni amúgy.
0: Megcsináljuk?
2: Amúgy,
0: te már
2: igen,
0: csinálod?
2: Persze, nagyon könnyű csinálni. Hát belementem az oldalba petícióonline.com, és akkor van ilyen petíciátá, numele petíciei.
0: National Green Day Day.
2: Hallgatóknak mondom, hogy a neve.
1: Csak National Green Day.
2: Green Day Day Day.
0: National Green Day a négyzetet.
1: Igen, pontosan.
0: Na, lehet olyan ezeket tenni?
2: Gyere, persze. Oda rakom mindjárt.
0: Telefonon könnyű lenne. Mondjuk igen, ezt megcsináljuk. Komolyan milyen vagány lenne? Gondoljatok bele, 30 év múlva már rég ráncos, rozog a vén, ex-nyugdíjazott, meg nyugalmazott rádiósok leszünk, és 30 év múlva reggeli műsorban halljuk, hogy szeptember utolsó napja a National Green Day Day. És akkor azt így fogjuk tudni, hogy ez miattunk van így.
2: A kérdésem az lenne, hogy szeretnétek, hogy csak National legyen, és csak ránk legyen érvényes, vagy legyen International?
1: International.
0: Na, akkor legyen International.
2: E felett van még valami, azt is meglovagoljuk.
1: És gyűjtjük az aláírásokat vadul, aztán lássuk, mi lesz belőle.
0: Sőt, hogyha 30 év múlváról beszélünk, csak óvatosan lehet már a Marson fogunk létezni és élni, és lehet, hogy már a földön kívüliekkel is kapcsolatot teremtettünk, úgyhogy legyen galaktikus.
1: Intergalaktikus,
0: azaz. Intergalaktikus.
1: Okay. Mi a jövőre tervezünk, nem ilyen rövid távú, ilyen, nem csak 2 hétig van miniszterelnök módon létezünk itt. Emellett még gyorsan elmondom, hogy ma van az extra szűz olívaolaj világnak.
0: Ó, viva cifrus!
3: Ébredj minden hétköznap reggel a Rádió Gagával és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
4: Ez a 3-as szabály.

0: azóta, mióta elmondtam, mindenki extra szüdoliva olajat présel Székelyföld szerte, mert ugye ez nagyon-nagyon releváns ez a világnak, de ma van még az iszappakolások világnapja is. Kék iszap, zöld iszap, hogy szokja az ember a földet, ez
1: azért. Barna azért, igen. A barna iszapról sem, meg a sárgáról se feledkezzünk, meg ugye vidékünkön talán az divik jobban. Szép lesz tőle a női pofa. Maradjunk ennyiben.
2: Igen, igen, azért a férfi pofára is nyugodtan kenjétek, ha max nem használ, de hát azért legalább legyen ott. A lényeg az, hogy most jönnek a legfrissebb hírek 9-kor, aztán pedig petíciósan, de jövünk vissza, jó? Úgyhogy maradjatok.
3: Reklám.
4: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
5: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
9: Valljuk be, néha nehéz mindenre időt szakítani. Ha te is egy tudatos családanya vagy, akkor most figyelj, mert az Amigo Handlist alkalmazás a te családod segítője a mindennapokban. Készíts bevásárló listát és rendelj bármit, amire szükséged van egyetlen kattintással. Mi pedig házhoz szállítjuk neked. Tudatos vásárlásoddal időt, energiát és pénzt spórolhatsz. Gyerekekkel játszani vagy bevásárolni? Mostantól nem kell választanod. Hozd ki a legtöbbet az idődből és töltődj fel a szeretteiddel. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
10: Építs karriert a borbély szakmában. A Borban Academy gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
11: Mi csináljunk a lány búcsún?
12: És a legény búcsún?
11: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
6: Túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mountain Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
13: Futószögállítás, gumicsere, részecskeszűrő.

0: az autód. Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
1: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autó szolgálatában, Síkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
2: Szeretnél egy Smart TV-t?
3: Akkor vásárolj a Matéfalvi takarmányboltban.
2: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér. És már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
3: Síkszeredában a Lidl-lel, Matéfalván a vasútállomással szemben. Madéfalvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
4: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
5: Romániában kevesen rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, robbanóanyaggal felszerelt drón csapódott be Braila megyében. Hűvös hajnalokra lehet számítani ezentúl. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. 12 Hargita megyei település került a veszettség miatt kijelölt védő és megfigyelési zónába, miután két csíkszenttamási szarvasmarhánál igazolták a fertőzést. 3 kilométeres védőkörzet Csíkszentdomokosra, Csíkszenttamásra és Csíkkarcfalvára terjed ki, míg a 10 kilométeres megfigyelési övezet további környező településeket érint. Megkezdődött a kutyák és macskák veszettség elleni oltása, Csíkszenttamáson pedig az érintett szarvasmarha állományokat is beoltják. Azok az emberek, akik kapcsolatba kerültek a fertőzött állatokkal, szintén veszettség elleni védőoltást kaptak. A veszélyeztetett állatokat 30 napra a megfigyelés alá helyezik és ideiglenesen korlátozzák az állatok szállítását, illetve az állatokat felvonultató rendezvényeket is. A vadászterületeken felmérik a vadállományt, valamint a róka és sakál populáció ritkítását is előírták. Emellett veszettség elleni vakcinát tartalmazó csalikat helyeznek ki a rókák számára, miközben az állategészségügyi kivizsgálás tovább folytatódik. Olvasható a Székelyhonon. Befejezték a helyszíni vizsgálatokat a Braila megyei Gropeny térségében, ahol egy krátert és drónmaradványokat találtak. A Védelmi Minisztérium szerint a drón robbanóanyagot szállított, amely a földnek csapódáskor automatikusan felrobbant. A becsapódás következtében tűz keletkezett, amely azonban csak egy kisebb mezőgazdasági területet érintett. Az eszköz maradványait a román hírszerző szolgálat egységei elszállították további vizsgálatokra. A hatóságokat egy helyi lakos értesítette az éjszaka folyamán, miután egy lezuhant tárgyat és az azt követő tüzet észlelte. A tűz később magától kialudt, az eset pontos körülményeinek vizsgálata folytatódik. Romániában a 25-64 évesek mindössze 19%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, miközben az OECD országok átlaga 43%. Különösen magas a gazdaságilag inaktívak aránya a 25-34 éves középfokú végzettséggel nem rendelkező nők körében, ahol ez megközelíti a 70%-ot. Kedvezőbb ugyanakkor a helyzet, a diplomások mintegy 30%-a szerzett természettudományi, technológiai, mérnöki vagy matematikai képesítés, szemben a 23%-os OECD átlaggal. Az oktatásra fordított közkiadások 2023-ban az összes állami kiadás 6,5%-át tették ki, jóval elmaradva a 10%-os OECD átlagtól. GDP arányosan Románia 2,5%-ot fordított oktatásra, míg az OECD átlag meghaladta a 4%-ot. A jelentés a tanár hiányra is felhívja a figyelmet, az állások 3%-a betöltetlen, a hiány pedig különösen a matematika és a természettudományok területén jelentős. Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter szerint Románia célja, hogy 2035-ig csatlakozzon az euróövezethez. Ennek egyik fontos feltétele, hogy az ország 2030-ig kikerüljön a túlzott deficit eljárás alól. Nazare szerint ehhez 3% alá kell csökkenteni a költségvetési hiányt. A tárcavezető úgy véli, az euró bevezetése a gazdaság versenyképességének erősítéséhez is hozzájárulhat. Szerinte ez hosszú távú gazdaságpolitikai célokra és politikai ciklusokon átívelő szélesebb konszenzusra van szükség. Csíkszéken a hét hátra levő részében többnyire napos, száraz idő várható ma 17, holnap és pénteken 16 fok körüli maximumokkal. A reggelek hidegek lesznek, holnap és pénteken fagypont környékére hűlhet a levegő. Hétvégére kissé enyhül az idő, szombaton 18, vasárnap akár 20 fok is lehet, miközben számottevő csapadék továbbra sem valószínű.
4: Most pedig.

0: 9 óra múlt néhány perccel, még egy aláírásunk sincs a nemzetközi intergalaktikus, bocsánat, Green Day Day-re vagy Green Day napra, mert hogy vége van szeptembernek, de nincs vége még a műsornak. Folytatjuk a mait.
1: Folytatjuk. Nagy Endrét hallottátok, itt van Berecki Szilén, Máté Kincső vagyok, és valóban számítunk rátok is petíció aláírás ügyében. Mindjárt hozzuk a részleteket azoknak, akik lemaradtak a dologról.
2: Pontosan, lehet ügyesen regisztrálni, vagy nem azt tudom, mit kell csinálni ez a petícióhoz, de mindjárt elmondunk minden részletet, úgyhogy ne aggódjatok, ne aggódjatok. Nico and Vince következik, Am I Wrong című dala, ezzel folytatjuk most a műsorunkat.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nem

0: Olivia Dean-t hallgattunk a rádióban, 9 óra 11 perckor, és Gyöngyvér üzenetével kezdjük el ezt a harmadik óránkat, hiszen ugye mit nem National, hanem International Green Day napot hirdetünk?
1: Intergalaktikus
0: Green Day napot, Green Day Day-t tervezünk összehozni. Bevalljuk nektek, derekasan Szili azóta is lázasan dolgozik az internetekben, pötyög úgy, hogy az ujjai mindjárt elkopnak, hogy meglegyen ez a petíciós dolog. Na de Gyöngyvér azt írja nekünk, hogy éljen az International Green Day Day, Green Day Forever. Mm-hmm. És akkor javítsuk, igen, gyere Gyöngyvér, tanuljuk meg közösen, hogy akkor ez most már túlnőtte magát, nem International, hanem intergalaktikus Green Day Day lesz ez így. Jó,
1: én közben
0: lesz
1: megpróbáltam kioknyomozni, hogy nem előzött be valaki, tehát ez senkinek nem jutott az eszébe, hogy szeptember utolsó napján a Green Day-t és Billy Joe Armstrongot fel kellene most már végre valahára ébreszteni, mert egy évig hagytuk őket szundikálni, de azt mondják, hogy bár a Green Day rajongók ilyenkor az internetet mindenféle mémekkel rendszerint előzönlik, tehát várható, hogy valahol a social médiában szembe fog jönni egy Green Day-es poén szeptember 30-án, de semmiféle hivatalos kezdeményezés még nem történt az ügyben.
0: Tehát lehetünk az első.
1: Még a zenekar pátriájában, Amerikában sincsen National Day-ként kezdeményezve, sem bejegyezve. Beelőzte, hogy mondtam, az iszappakolás és a rágógumi világnapja.
0: Ma van a rágógumi világnapja. Ó, atya úristen. A következő két órát neki tudnánk szentelni. Ki mit tud fújni belőle? Ez
1: szerintem, hogyha belemegyünk ebbe, és elkezdünk beszélni a rágógumi etikett különböző iratlan szabályairól, akkor köpd ki, fiam, mert a füled hajadba ragasztom.
0: Ne nyeld le, ne nyeld le.
1: Mert békanő, nem, orbit van ő
0: a füled. Összeragad a hasad.
2: Összeragad a gyomrod. A bele.
0: A gyomrod, a bele.
2: Bele összeragad. Attól függ, hogy hol kaptad az infót, ha városban kaptatok, összeragad a gyomorfalad. Nem jó, nem tesz jót az egészség a falu, összeragad a beled.
0: És aztán hozhatod a takanőt neki, ugye annak rendje és módja szerint. Hát Isten éltesse sokáig akkor ilyen alapon valóban, akár az iszappakolás, de akár a rágógumit is. Igen.
2: Tényleg ennyibe hagyjuk ezt a rágós dolgot?
0: Hát nem tudom.
2: Én akkor gyorsan csak mondjátok, hogy rágós típusok vagytok, vagy nem? Vannak azok az emberek, akik mindenhol, minden esetben, minden alkalomért, és mindig kapnak okot rá, hogy rágózzanak, vannak, akik pedig soha, és ezen belül is, tehát a rágózók között is van egy csomó kategória, például aki mindig a gyümölcsöset szereti, és legyen

0: gondolkodni, amit viszont imádok, az a H és B-s változat. Tudjátok, amiből akkora lufit lehet
1: fújni.
0: Megértettétek, nem? Na, és egyrészt annak van valami erdei gyümölcsös változata, vagy a citromos, nem tudom, valamelyik olyan jó savankás, és ne beszélünk róla.
2: Abból olyan színűek vannak ebből a hosszú csíkosból, hogy lehetne ilyen mondjuk útjavítást elkötni vele, mert mindenki észrevenné.
3: Igen. Jó, de például abból is van ugye az a csík, amilyen alufóliával van csomagolva, amilyet már nagyon-nagyon rég láttam, pedig nagyon szerettem régebb, és van egy másfajta rágó, ami ilyenben volt, és nagyon jó íze volt, és nem emlékszem rá, na mindegy, meg van a tekercs.
0: Van a csík a tekercs, az bizony, amikor nem tudom, 3 méter hosszúságú vagy, és savanyú, ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tudjuk szeretni. Na jó van, hát akkor ne engedjük el még ezt a rágó dolgot, hogyha van kedvencetek, vagy hogyha simán mesélnétek arról, hogy ti hogyan és milyen körülmények közt szoktatok rágózni, akkor nektek is mondjuk 0730 54 88 88, SMS, Messenger, WhatsApp, minden játszik, írjatok.
4: Székelyföld velünk ébred. 3 szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Ez volt a Bam-Bam, és nem tudom, hogy a reggeli fűtés indítással érdemelte ki Endre, vagy mit mondott néhány perccel korábban, de Slayer Mandula azt üzeni, hogy Endre for president, drága Endre.
1: Hát hogy Mandula rockerember szerintem a Green Day Day-re érti, hogy végre itt most már a tisztesség rendesen éri azt, akit kell érjen legalább egy évben egyszer.
2: Szeretnék szólni, hogy nagyon jól áll a petíció, egyetlen egy rublikám van még hátra, ki kell töltsem a saját kontommal az adatokat, hogy megjön majd az adat mindenféle, amit elkérünk tőletek. Viccelek. De annyit tudok egyelőre mondani, hogy megvan, a zseniális plakáttal mindennel, leírásra, stb. Eddig oké, és semmit nem fogunk kérni, keresztnév, város, illetve ország. Hogy tudjuk, hogy nagyjából honnan szavazunk. Ennyi, nem kell semmi adat, nem kell e-mail cím, telefonszám, nem akarunk, nem vagyunk kíváncsiak semmire, csak arra, hogy nagyjából honnan tudjuk ezt összesíteni, hogy tudjunk majd erről még egy műsort csinálni.
0: Nagy örömmel, igen, mikor eljön annak az idején. Komolyan mondom még egyszer nektek, hogy én nagyon-nagyon örülnék annak, hogyha ebből valami tényleg létező, 30-50-100 év múlva is felemlegethető történet lenne. Már látom is magam előtt, ahogy mondom, a majdani jövőbéli intergalaktikus rádiós műsorvezető kollégák felcsapják az ezenanapon.hu-t.
1: Aha, igen.
0: És akkor 2026 óta ma ünnepeljük az intergalaktikus, Green Day Day-t.
1: Várható, hogy megtörténik majd közben, írja Rokmalac, vagány az a Green Day Day, de ha Sakirát kérditek, úgy mondani, hogy Green Die Die. Közben csiszorázással. Jó a szójáték, köszi.
0: Igen, közben Attilának köszönöm a kedves szavakat, jó igen kacarászni itt veletek közösen a rádióban. Aztán át kanyarodhatunk egy nagyon keveset, ugye rágógumi kérdésre is, hiszen szintén ma van a világnapja a rágóguminek. Endre... Igen. Aki nem te, hanem
2: Endre.
0: Endre. Aki a mi Endreink trusszája. Nem, na hát ékezettel írta a nevét, azért mondom Bolte. Úgy, hogy Endre.
1: Ja.
0: Hát úgy írta.
1: Nem a monitor koszos.
0: Nem, az egy légy. Ja, bálj meg, mert ez mozog. Nem, úgy írta, hogy Endre. Azt írja nekünk Endre, hogy a legjobb rágógumi a fahéjas, amit itt nem lehet kapni.
1: Hát jó, hogy
0: jó. Jó, hogy béreklámoztad, drága Endre.
2: Van. Fahéjas rágógumi.
0: És mazsolás is.
1: Van olyan ország a világban, ahol lehet kapni fahéjas rágógumit, igen. És nem csak karácsony.
0: Melyik ez az ország?
2: Hol van ez? Melyik ország?
0: Endre.
1: Endre, kedves Trusszán, írd meg, melyik ez az ország. Hol vannak ilyen fahéjmániákusok? Valahol északon lehet, nem ahol a télapó lakik.
0: Egyébként igen, Lapföldön például, ott el tudom képzelni.
1: Laprágó, Lapföldön, fahéjas verzióban.
0: Margit írja ugyanakkor, sziasztok, szoktam rágózni, de amikor felragad a protézisre az idegesítő. Hát az eléggé az valószínűleg, drága Margit, milyen jó pofa vagy, és hozzátesz, hogy inkább zselés cukorkát veszek néha. És nagyon szeretem, hát a kacagós szmájlik igazolják az öniróniát, és van az az élethelyzet, amikor nem jó rágógumizni. Például lámokkor protézises helyzetben, vagy csókolózás közben, vagy nem tudom, amikor beesítálsz egy állásinterjúra, vagy amikor mecénásaiddal beszélgetsz a, nem tudom, színházi berkekben, tehát van egy csomó ilyen helyzet.
1: Vagy a fogorvosnál, amikor mondja, hogy na most akkor köpjél, még egyszer áll, mert a rágógumit nem fogom kifúrni a szádból. Közben kaptunk egy fotót, vannak ezek a dobozos rágók, ugye?
0: A hardcore
1: rágósok már nem vesznek ki ilyen kis pütyü-pütyü szanyolcsomagolású izékéket. Szerintem most már várható, hogy a vedres narancs után megjelenjen a vedres rágó is a nagy áruházban, hogy annyit viszel haza, amennyit fel tudsz pakolni a vederbe, mert azt írja nekünk itt nekünk Gyuri, hogy két nap egy dobozza.
0: Két nap alatt el tudsz. Hát az egy 50 darabos. Tudjátok, biztosan a hallgatók is ismerik. Nekem is egyébként nem akarok márka nevet mondani, de nekem is ilyen van az autóban. Ez ami a pohártartóba pont elfér. Uh-huh. Ez 50 darabos kiszerelés.
1: Két nap alatt 20-40.
0: Azt a
1: mindenit. Hát majd 40. 100 gumbe. Kettő rágó marad meg, ha óránként egyet elrág.
0: Azt a mindenit.
2: Hát jó, de ennek nincsen íze. 5 perc után véged van. Tehát, hogy
0: hát
2: ennek
0: ez azért
2: íze.
0: Jó, de az első 5 perc az olyan, hogy ha tüzet okádnál, ha sárkány lennél, de itt ehelyett jeget, mint izé. Annak idején fent az északi sarkon. 0730548888. Küldjetek fotót, videót, írjatok nekünk.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Szeptember utolsó napjánál járunk, és picivel korábban Endre barátunk zseniális ötlettel rukkolt, ugye, elő tekintettel arra, hogy a Green Day-nek van ez az ikonikus Wake Me Up című dala, ami arról szól, hogy ébresszük fel Szentemet, Billit, ha jól emlékszem, ugye, szeptember legvégén. Na, ennek apropóján jött egy zseniális ötlet, hogy akkor készítsünk petíciót, hogy legyen ez a hivatalos Green Day nap, és most már ott tartunk, hogy intergalaktikus Green Day napot szeretnénk összehozni szeptember utolsó napjára. Szili magára vállalta a petíciógyártást. Kedves Szilárd, hol tart most a történet?
1: Szeretnék tisztelettel jelenteni mindenki fele, aki részt vesz ebben a petícióban, hogy a petíció elkészült online és éles. Ezt hogy szokták így szoknak mondani,
0: ugye? Éles
1: a petíció. Élesítettem, kint van a petíció. Hamarosan valahol megosztunk egy linket. Ez most semmilyen szabaduló szoba, hogy valahol lesz egy link, keresítek meg, hanem nagy valószínűséggel hivatalos oldalunkon, úgyhogy lesz majd egy link, ott lehet aztán szavazni. Keresztnév, város, illetve ország. Erre van szükségünk, és éles a szavazatotok. Ha összegyűl, mi fogunk fingulni, hogy mennyi kell, de előbb-utóbb összegyűl valamennyi, és aztán továbbítjuk ezt majd a Green Day felé.
2: Így van, szerintem az lesz majd a koppanás, hogyha tényleg rágyúrunk, rádolgozunk erre, és eljut a híre Amerikáig, és szépen majd Billie Joe Armstrongék visszajeleznek, hogy de már felébredtünk.
0: Nem baj, de legalább tudni fognak rólunk. Mondom, igen. Én még mindig annak örülnék a legjobban, ha 30-50-100 év múlva a hármas szabálynak köszönhetően ez tényleg egy internacionális nap lenne, egy olyan, amit intergalaktikus szinten is megünnepelünk. Na, úgyhogy írjátok alá, legyetek vagányok, írjátok alá ti is a petíciót.
2: Lehet az első marslakok majd szeptember 30-án érkeznek, mert azt hiszik, hogy a zöld nap az nekik van. Ha majd igen, akkor bocs, szeretettel várunk.
1: Igen, az íreket is nagy szeretettel várjuk természetesen, de nagyon jó, mert legalább tanulunk ebből, ha nem is jön össze végül a petíció, most már rájöttem, hogy kell csinálni, úgyhogy holnap indul már is a több tisztelet a bükkfáknak petíció.
0: Igen, látom is magam előtt, Szili, minden második nap ezentúl ki fog tolni valami petíciót.
1: Yes.
0: Valami, ez anonim maga a készítés gyártás, te Szili, sosem csináltam még.
1: Nem tudom, én végig kattogtattam mindent, aztán lássuk, mi lesz belőle.
2: Nem ezért, csak ha valaki majd úgy jött, hogy meg szeretné verni azt, aki a sok idióta petíciót egyfolytában online kiteszi, akkor vajon rátalálnak majd könnyen.
0: Megvédünk, Szili, megvédünk. Google-le be kellett jelentkezni?
1: Azt írja, ennyit ír, hogy hát kellett egy e-mail cím, igen, az a sárban. Azt írja, hogy az aláírásra elfogadom, hogy a hármas szabály kötél rádióga, mint petíció létrehozója, látni fogja ezentúl az űrlapon megadott információkat.
0: Nagyon
1: úgyhogy
0: jó.
1: Mint hármas szabály vagyunk, itt együtt sírunk, együtt nevetünk.
0: Így, én ki is töltöm. Keresztnév azt mondja, hogy Kincső, nagyon jó város, Sepsi, Szent György. És mit kell még?
2: Vigyázz,
0: nem Magyarország, hanem
2: még.
0: Románia, igen. Kérlek. Hol van Románia? Románia, itt van Románia.
2: Ruanda fölött egye.
0: Ruanda fölött egye. Jó, és akkor...
1: Gazdaságilag is.
0: És akkor nagyjából... mit szeretnék? Az aláírásra? Jó, igen, elfogadom. 16 vagy, persze, hogy ne, fölötte vagy. Kész vagyok! Az aláírását felvettük az aláírások listájára. Te vagy az első sorszámú aláíró, ez nagyon jó.
1: Aláírás megtekintése, csak lássam, mit látok.
2: Itt is csak második
1: lehetek.
0: Na, Endre, most már
2: kitöltheted te is. Igen. Életem története.
0: Röviden. Szili, te nem írod alá, vagy vajon te nem írhatod
1: alá? Én aláírhatom a sajátomat?
0: Nagyon remélem, hogy igen.
1: Hát aztán
0: na figyelj, akkor megcsináljuk még egyszer, hogy Endre is. Jaj, nagyon unjátok, ugye, drága hallgatók? Persze, nagyon persze. Unjátok, szóljátok.
1: De hogy is, ez egy roppant izgalmas tartalom most.
2: Én csak ilyet, másik böngészőből szabad aláírjak.
1: Itt ez a baj. Úgyhogy szeretném kérdezni a social médiás kollégáktól, hogy ez megkapjuk-e az engedélyt, hogy esetleg
2: léti.
1: Léti, csak egy poszt, nem nagy dolog, csak egy poszt, ennyi lenne.
0: Ctrl-Shift-N, Endike, inkognitó oldal, úgyhogy már is írhatod te is alá, és akkor két külön felhasználóval gyertek ti is, osszátok ezt, és vigyétek jó hírét.
3: Mindenről dumál.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Tartsad már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
2: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro. Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk, ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Szeptemberben az Amigo polcaink Kozma Vilmos gondosan termesztett helyi zöldségeivel és a Gál Balázs pékség kemencében sült kenyereivel és kiflieivel találkozhatsz most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, amiért van. Amigo.
3: Képzelj el egy helyet, ahol aranyat moshatsz, kincseket kereshetsz, és még a kövek is mesélnek. Ez a Gold Rush Resort, családi kalandpark Tusnádfürdőn. Fedezd fel ásványokat, féldrága köveket és fosszíliákat, próbáld ki magad játékos kihívásokban, és hagyd, hogy a kristálytündér bevezessen a kövek különleges világába. További részletek a goldrushresort.ru-n. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
4: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz? Értékesíted? Nyersz? Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
8: 0771 689 283.
9: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
10: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rágcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon.
11: Vállalunk rovar és rágcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
12: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
13: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betervezhető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
14: Haladás utca 18.
15: A reklám után.
16: Ismét slágere.

0: Jelentjük alása, már két komoly aláírója van a Green Day-es petíciónknak. Szili nagyon dolgozik azon, hogy a harmadik is meglegyen, úgyhogy ha majd tényleg nyilvános és publikusan elérhető lesz ez a történet, akkor várunk titeket is. Aki szereti a Green Day-t azért, aki nem szereti a Green Day-t, az hallgassa meg őket, mert erős jó, főleg ez a dal, akkor meg azért írjátok alá a petíciót. Mit szeretném mondani, Szilke?
1: Mennyi lesz az annyi, ami után azt tudjuk mondani, hogy elküldjük ezt hivatalosan a Green Day-nek, hogy szeretnénk egy ilyet? Mennyi a szám?
0: Nem tudom, 3000? Az reális?
1: Persze reális, csak a büdös életben nem szedünk ennyit össze.
0: De hogy nem, na.
1: 3000 aláírás.
0: Neki is csináljuk meg rendesen. Igen, hát azért 100 aláíráskával nem mehetsz oda a vízi Green Day-ékhez. Hát ilyen több
1: ezres
0: arénákat töltenek meg.
1: Legyen egy 1000.
2: Egy ezres. Kezdjük egy ezres, azt übeljük.
0: Találkozzunk, nem azt mondom fél úton, mert nagyon nem ott van, de találkozzunk a kompromisszumok mentén, 1003.
1: Ez, hát jó, én nem tudok ilyen beírni, ilyenek vannak, hogy 500, 1000, 2500, 5000, 10000, 25000, 50000, stb. De azért jó az 1000, mert ha 3000 lesz, akkor azt mondjuk, hogy figyeljetek gyerekek, volt egy petíció, háromszor léptük át a megtervezett célt, úgyhogy nagy az igény.
0: Meggyőztél, rendben van, legyen 1000.
2: Merjünk kicsit álmodni.
0: Alább a lécet. Jó. Na, beszéltünk arról még akkor egy keveset, hogy a rágógumi világnapján érkezett néhány üzenet?
2: Igen, kerestük a fahéjas rágót, igen, és igen. Megkerült, úgy néz ki, mert azt írja nekünk Lehel, hogy Kanada, sziasztok, Hugo, még mindig hoznak, mikor jönnek haza. Amerikában biztos, írja még Endre Druszám, ez a fahéjas rágógumis története.
1: Szeretnék szólni, van Romániában is. Csak
0: micsoda?
1: Azért, mert hogy fahéjas rágógumi, legalábbis rendelni lehet Romániában is, ugyanis most azt nem tudom pontosan, hogy ez milyen ország gyártja, ez a Wrigley's Lace, valami Big Red, ez a rágónak a neve, piros dobozos valami, és csak szeretnék szólni, hogy lehet online rendelni Romániában is, 10x15 szálas Big Red csomag, az 210 lek.
0: Wow! Egyébként ez meg Rokmanac pont ezt írja, hogy pont ezt a márkát említi, és amit te írtál, hozzátesz, hogy mondjuk mindenben imádom a fahíjat. Az a jó, ha megeszel egy egész dobozzal, meglepetésben lesz a részed, vagy az utcán, vagy az irodában, vagy egy ismert közösségben. Ha szerencsésebb vagy, akkor otthon ugyanis bezony, hasmenést okozhat. Ez ám a buli, írja Rokmanac. Mi a fahíj?
2: Ezek szerint tényleg az van benne, mert ha csak ilyen digitális fahéj utánzat volna benne, vagy valami legyártott ilyen műaroma, akkor lehet, hogy nem, de ha fahéj van benne, akkor elképzelhető, hogy de lehetne akkor ezt úgy, hogyha nincsen otthon a fahéj a tejbegrízre, akkor eszed a tejbegrízet, srác, mondja egy kicsi fahéjas rágot.
0: De ez már milyen, nem? A tejbegríz az úgy
1: akkor
0: van,
1: inkább rágd meg a fahéjat. Vannak ezek a rút fahéjak, és azt rágod.
2: Ja, az
1: szobogatod a rút. Az korcisor, de azért a rudat, nem a möcsinátát. Na, 0-30-54-88-88, jönnek az SMS-ek tovább.
3: Ébredj minden hétköznap reggel a Rádió Gagával és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
4: Ez a hármas szabály.

0: továbbra is alá lehet írni a posztunkat, még nem tudjuk, hogy hol, de hamarosan kikerül, majd ne aggódjatok, a link is. Úgyhogy szavazunk, műsor végéig meg tudjátok mindent részletesen.
1: Így van, és nagyon vigyázunk arra, hogy GDPR legyen, azaz, hogy nem lesznek majd nyilvánosak az aláírások, meg semmi kattintható személyes információ nem kerül bele. Szeretnék mindenkit megnyugtatni.
2: Igen, de közben meg mi közben játszunk, meg mókázunk, véresen komoly ez az egész történet. Gyertek, tegyük szeptember 30-át tényleg hivatalos Green Day nappá, illetve gyertek, maradjatok velünk a mai hármas szabály utolsó órájában is, ezzel jövünk nem sokára, előtte hírek.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van, bajban vagyok, utalj gyorsan, mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: Reklám.
8: Mi csináljunk a lány búcsún?
7: És a legény búcsún?
8: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
9: Túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
10: Stressz?
11: Megvan.
10: Fáradtság?
11: Az is.
10: Akkor mi hiányzik?
11: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
10: Pattanj autóba és irány tusnád fürdő.
11: Thermal Wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő és végre egy kis kikapcsolódás.
10: Mert néha nem szabadság kell.
11: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
12: Egy falat és hirtelen minden ismerős. Egy illat és már is otthon vagy. Ez a magétterem. Egy hely, ahol az ízek emlékeket mesélnek. Fedezd fel a magélményt. Magétterem Csíkszered a Márton-Áron utca 34. Ízek, harmónia, mag.
13: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autó szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 percé szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
14: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
15: Most várunk.
16: De mire?
15: Hogy feltörjön bennem a vágy.
14: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Csíkszeredában a Csíki mozi műsorán.
17: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
18: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
19: Blautec.
18: Melegre tervezve.
1: Futószögállítás, gumicsere, részecskeszűrés.

0: ellenőrzés. Autoworkshop. Gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód.
1: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
2: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
1: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
3: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
4: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: A miniszterelnök jelölt szerint Románia válságban tartása sem jelent stabilitást, több mint 1 millió használt telefont adhattak el újként. Hideg reggelekre, délutánonként napsütésre lehet számítani térségünkben a következő időszakban. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Komoly pézügyi nehézségekkel néz szembe Hargita megye tanácsa. A Bíró Barna Botond tanácselnök szerint novembertől már az intézmények működtetése és a beruházások számláinak kifizetése is veszélybe kerülhet. A megyei önkormányzat ezért sürgős költségvetés kiigazítást és további forrásokat vár a központi költségvetésből. Bíró szerint megfelelő finanszírozás hiányában a gyermekvédelmi rendszer, a kulturális intézmények és a hegyi mentőszolgálat működése is nehéz helyzetbe kerülhet. A pénzhiánya már elvégzett munkákért kifizetésre váró vállalkozásokat is érintheti. A tanácselnök a következő héten Bukarestben tervez egyeztetni a szükséges forrásokról és a lehetséges finanszírozási megoldásokról. Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök szerint az előrehozott választások nem kívánatosak, ugyanakkor az azoktól való félelem miatt sem szabad elhúzni a politikai válságot. Úgy véli, ha korábbi kormányalakítási kísérletek időben megtörténtek volna, Romániának akár már teljes mandátummal rendelkező kormánya lehetne. Murashan azt állította, hogy jelenleg az általa javasolt kabinet parlamenti megszavazása jelenti a válság lezárásának biztos megoldását, és ismét bírálta a szociáldemokratákat, amiért nem támogatják kormányát. Nikus Ordán államfő ezzel szemben arra figyelmeztetett, hogy az előrehozott választások tovább növelnék a bizonytalanságot és a pénzügyi piacok bizalmatlanságát. A parlament ma szavaz Murashan kormányprogramjáról és kabinetjéről. Őrizetbe vettek egy 50 éves kászonaltízi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy engedélyköteles, nem halálos fegyverrel megsebesítette szomszédja kutyáját. Az állat a nyakán sérült meg és meg kellett műteni. A férfi legálisan birtokolta a fegyvert, annak használatát azonban nem jelentette időben, ezért 5000 lejre bírságolták, fegyvertartási és használati jogát pedig visszavonták. A fegyvert lefoglalták, az ügyben szándékos állatkínzás és jogosulatlan fegyverhasználat gyanújával folytatódik a nyomozás. Egy nemzetközi bűnszervezet a gyanú szerint több mint 1 millió használt mobiltelefont értékesített újként az Európai Unióban. Az Európai Ügyészség szerint a vásárlóknak okozott kár elérheti a 300 millió eurót, miközben a tagállamok több mint 30 millió euró áfa bevételtől eshettek el. A Trójá fedő nevű nyomozás során 19 ország több mint 160 helyszínén tartottak házkutatásokat, 7 gyanúsítottat pedig őrizetbe vettek. A nyomozás tovább folytatódik, az érintetteket a jogerős bírósági ítéletig ártatlannak kell tekinteni. Sepsio SK 18 éves játékosa Bacula Hunor 2 gólt szerzett a romániai U19-es válogatott színeiben a szerbiai Stefan Vilotic emléktornán. A Szerbia elleni 3-1-es győzelem során is betalált majd a Bulgária elleni záró mérkőzést, a 91. percben szerzett távoli góljával döntötte el 1-0-ra. Bacula 2 találatával holt versenyben a romániai válogatott legeredményesebb játékosa lett a tornán. Románia 2 győzelemmel és 1 vereséggel 6 ponttal a második helyen végzett. A tornát 7 ponttal Magyarország nyerte meg, olvasható a Székely Sporton. Alexander Ceferin UEFA elnök újabb kemény kritikát fogalmazott meg Gianni Infantinoval szemben, kijelentve, idézem, a császár meztelen. Ceferin Hans Christian Andersen meséjéhez hasonlította a FIFA kommunikációját azzal a korábbi tervvel kapcsolatban, amely magántőke bevonásával értékesítette volna a FIFA tornák egyes jogait. Az UEFA vezetője szerint a fejlesztésről, demokratizálásról és egyeztetésről szóló kommunikáció nincs összhangban a FIFA tényleges lépéseivel. Ceferin úgy fogalmazott, elérkezett az idő arra, hogy a futball szereplői kimondják, hogy elég volt. A FIFA vezetésével szembeni feszültséget tovább növeli a szervezet tartalékainak felhasználása körüli vita, amelyről október 15-én tárgyalhat a FIFA tanácsa. Csíkszéken a hét hátra levő részében többnyire napos száraz idő várható ma 17, holnap és pénteken 16 fok körüli maximumokkal. A reggelek hidegek lesznek, holnap és pénteken fagypont környékére hűlhet a levegő. Hétvégére kissé enyhül az idő, szombaton 18, vasárnap akár 20 fok is lehet, miközben számottevő csapadék továbbra sem valószínű.
4: Most pedig.

0: 10 óra múlt, szép jó reggelt, illetve vidám, szerelmetes, szép szerda délelőttöt kívánunk nektek. Szevasztok, jó, hogyha itt vagytok velünk a mai műsor utolsó órájában is. Gyertek, írjátok alá a petíciót és maradjatok velünk.
1: Így van, mi mind a hárman nagyon-nagyon várunk titeket ide nagy szeretettel. Máté Kincs, aki most már visszatért szabadságáról, Nagy Endre és Berecki Szili is a mikrofon mögött.
2: Így van, és jó zenénk is van, mint mindig óra elején, utolsó óránkat indítjuk tehát, és jön Szia, nagy sikerű dala, nagyon olcsón állunk, hogy feldobódjatok. Érkezik a Cheap Thrills.
3: Ez a

0: Ó, igen, a Sugar Daddy Tóth Abigail, illetve Accent, ki hogyan szeretné. Egyébként, ha már itt tartunk Abigailt, figyelitek a Sztárban Sztárban, hogy, repeszt a Richard, fú, zsenomenális volt. Én nem láttam a műsorokat, ne nézz így Endre, de a kis videókat, amiket így feltöltenek a netre, hát Csinszkát úgy lehozta, hogy eszem szó megállt.
1: Meg Magdikát is.
0: Meg Rúzsa Magdit, ugye most nemrég. Magdikát.
1: Magdici.
0: Igen, amióta járt a Dumadumában, ugye azóta
1: nekem. Előtte is.
2: A Magdikát úgy mondtad, mintha nagymamádék együtt ültek volna a kapu előtt felszegben a kis padon Magdikába.
1: Nem tudhatjuk.
0: Vagy közös bingo klubban jártak volna.
1: Közös bingo klub. Jó, de jó.
2: Igen, a nyáradmenti bingo klubok nemzetközileg híresek.
0: Hát persze, valamivel, de lehet, hogy kanasztapartik voltak azok csak.
2: A fonóba.
0: Jaj, a fonóba, bocsánat, igen, és énekelték a dalokat. Szóval úgy drukkolunk Abigailnek innen is, nagy ölelés, nagy puszi, ha hallja, ha nem. Illetve Lacinak üzenjük, hogy szeretjük az ilyen típusú párbeszédet, meg az üzeneteket, hozzászólásokat. Laci ugyanis azt írta nekünk, sziasztok, nem működik a rádió? Oké, helyre jött.
2: Laci, köszönjük ha az életben és a teljes földkeressége minden probléma így működne, ahogy neked a rádiós gondod, akkor sokkal egyszerűbb volna az élet. Mire feltesszük a kérdést, körülnézünk, és már is megjavult a dolog. Volna néhány olyan helyzet, amit meg kellene oldani ugyanilyen sebességgel és egyszerűséggel. Például egy kormányválság, aki mindjárt több mint fél éves.
1: Az most van, az ma van, mi van ma, mikor van indul? Egy órakor azt hiszem szavaznak.
2: Most ma, nézzük, ma lesz a majdnem nem. Igen.
0: Majdnem nem.
1: Na igen. Na viszont van egy jó hír, ezt akartam elmondani. 12 perce fent van a jó kis Green Day-es posztunk a Rádió Gaga hivatalos Facebook oldalán. Éppen ezért ott most aláírhatjátok azt a bizonyos petíciót. Én rendesen izgulok, mert nem tudom, hogy jól csináltam, amit csináltam eddig. Viszont meglátjátok a plakátot egyértelmű, és a kommentbe az első komment, az első, ott a link. Ott kell azt megnézni, és azt megnyitni, és akkor ügyesen
0: ott. Hol tudjuk követni azt, hogy hány aláírás érkezett eddig?
1: Kérdezz meg az admint.
2: Az admin. Ha ráérsz, hogy admin munkáit közepette.
0: Van egy perce, nem kell egy perc, 15 másodperc is elég.
1: Van, ugye vagytok ti ketten, ugye, és kaptunk egyet nagy valószínűséggel Atától, mert van egy
0: Attilászikétvar helyről. Igen.
1: Nem fogom mindenkinek a nevét települését, csak annyit mondok, hogy van egy Borszékről, illetve van már egy Németországból egy szavazatunk, képzeljétek el. Králi Kájlsheimből.
2: Nagyon jó. Intergalaktisches Green Day Tag.
0: Jaj, mert hogy a Guten Tagból a tág a nap. Á, de jó, ma tanultam valamit.
1: Igen?
0: Igen, tényleg, hát gondolom, hogy igen. Ugye?
2: Hát igen, mert a gut, s a guten, az ugye
0: zer gut. Na látod, Szili. Te is tanultál németet az iskolában, ugye? Derdió.
1: Persze, Mr. Derdió.
2: Meg volt dermedve.
0: Jaj, szegény német tanárnőm, Isten nyugtassa, már sajnos nincs velünk, de valószínűleg forogna, ha hallana. Minden esetre írjatok alá, minél többen írjátok alá a petíciót. Én nagyon-nagyon komolyan szeretném, hogyha ezt végig tudnánk úgy csinálni, hogy nem 1000, hanem a végén alsó hangon 3000 aláírás lenne, és szeptember 30-a a galaktikus Green Day Day lenne. Intergalaktikus, bocsánat, én sosem
1: ez,
0: tudom.
1: Ez csak a hallgatókon áll. Most innen kezdve mi megtettük, amit meg kellett, úgyhogy drága hallgató, most mutassátok meg, hogy mennyire erős a hármas szabály közösség. Ez milyen motivációs szöveg. Most kell megmutatni
2: ezt. Ez már így nagyon határeset, majdnem érzelmi zsarolás történik, csak szól.
1: Hát de most nem, most kell megmutatni. Ilyenkor kell odaállni és azt mondani, hogy gyerekek, megcsináljuk, higgyétek el.
0: Még
1: ez
0: egy-két nap se Dunajegére is ráállhatsz elmondani ugyanezt.
1: Nagyon jó, időjárás. Kicsit apadjon vissza, vagy degedjem, amit csináljon. Na 0730 54 88. 88 jöhetnek az SMS-ek, illetve írjátok alá.

0: If Max, my head and my heart. Pontosan 21 percet 10 óra után. Szeretnék szólni, hogy ez az, amire számítottam. Ettől erős ez a közösség. Szeretnék szólni tisztelettel, osztályunk létszáma 39.
1: Menj már! Komolyan, 39 aláírás érkezett már.
0: Rettegnek Bubiék, vagy hogy hívják a csávot?
1: Billy.
0: Rettegnek.
1: Hát ez semmi.
0: Ide kell jönnek ingyen koncertet tartani a hivatalos világnak a vatóra.
2: Nem, csak 971 kell.
1: Nagyon jó, de azt dicsérjük ízi. Már meg a hallgatóinkat, bravo. Milyen vagányok vagytok. Hát köszönjük szépen, komolyan meglepődtem. Tényleg, na akkor vagány, ezt végig fogjuk csinálni rendesen Billyékért.
2: Addig regisztrálunk, míg meg lesz az 1000.
1: Ja.
0: Már van Nagy-Britanniából is szavazatunk, csak szóval.
1: Menj, egyébként honnan? Nagy-Britanniában? Még honnan szavaztok? Azt a mindenit.
0: Hú, várjál. Tauka? Németország? Taukcsa?
1: Igen?
0: Na mindegy. Udvarhely, Gyergyó, Szentgyörgy, Marosvásárhely, Warminster, ez Nagy-Britannia, Csíkszereda, Szatmárnémeti, Magyar Lapát, Beszterce, Maroshévíz, Csomafalva,
1: Székelyföldi. Imádom, nagyon vagányok vagytok. És egyébként akkor még egyszer, aki nem tudná, miről van szó, október 30-át hivatalos Green Day napá, intergalaktikus Green Day napá akarjuk nyilvánítani, ehhez alá kell írni egy petíciót, amit megtaláltok a Rádió Gaga Facebook oldalán, jó kis posztban megkérjük Ákos kollégánkat, oda pinelje ki a tetejére egy kicsi ideig.
0: Van egy ötletem.
1: Na.
0: Itt már azért rádió vette fel a kapcsolatot már Kapu Tiborra. Kapu Tibor ismeri azokat, akik a nemzetközi űrállomáson vannak. Ott, ha jól tudom, van internet. Hát valahogy csak eljutatjuk az információt, hogy legyen tényleg intergalaktikus, hogy valaki onnan szavazzon. Hát vannak fent 10. Hát egynek csak van egy 10 perc ideje fellépni a Rádió Gaga hivatalos oldaláról, és az összes követi. Úgyhogy nyomja meg, és aztán petíció jön.
1: Telefonálunk, jó-e? Megoldjuk. Okosban megoldjuk. Jó. Na, tiszta vagány.
2: Ráállítjuk a verőlegényeket. Megoldjuk.
0: Így van. Ekközben két hét múlva átéptük a 61 szavazatot.
2: Ne légy ilyen pessimista.
1: Ne légy pessimista, ha ilyen ügyesek már a hallgatóink. Menj már, csak amióta beszélünk a 39-44-re
0: nem látod a hajamat, hogy fújja, úgy jönnek a szavazatok, így...
1: Közben vihar azért a biztonság kedvéért jelzi nekünk, hogy csepet se fázik. Hol van vihar? Mert 25,9 fok van. Jaj, nem az a kilométer per óra.
2: 26. Amúgy több a Celsius, mint a liter per 100 kilométer.
1: Majdnem eltaláltam, nem tudom. Nagyon jó. Köszönjük szépen, vihar. Irigykedünk annak rendje és módja szerint. Kérdezi Simon, hogy külföld játszik?
2: Persze, látjátok, persze, hogy persze, már pittyen-pittyenből is regisztráltam.
1: Nyugodtan, drága Simon, akár honnan tudtok pittyenteni. Illetve Bálint felteszi a nagy kérdést, hogy de vajon UFO országban zöldek a fák? Na ezt Endre megmondja, mert Endre okos, Endre mert mindent tud.
2: Miért kell UFO országban minden is zöld legyen? Miért nem lehet, hogy ott egészen más, nem, lehet nem is éppen szén alapú életszerves biológia van, lehet, hogy ott a fák éppen kékek, és nem zöldek.
1: Az jó.
2: Mert nem klorofilt használnak, hanem valami mást.
0: Oké. 51.
2: Igazából csak azért beszélünk, hogy időnként elmond, hogy hol tartunk.
1: Igen,
0: innen kezdve semmi más nem fog szólni a műsor, csak mondom, hogy hánynál vagyunk, és honnan érkeztek. Például Svájcból már ketten.
1: Menj már, Svájcból? Ó, nagy puszi a svájciaknak, akik bennünket hallgatnak. Nagyon örülünk, nagyon köszönjük, de közben egy orbitálisan nagy baki esett a mai műsor folyamban. Nem tudom, hány nap van karácsonyig, vagy leszoktatok róla?
0: Erre kicsit leszoktunk.
2: Azt mondtuk, hogy kicsit pályára tesszük.
1: Miért?
0: Igen, úgy döntöttük, az utolsó egy hónapban újra hozzuk. Az utolsó 30 nap. De ha már nagyon kíváncsi vagy visszatérő, akkor elmondom, hogy 86.
1: 86, zseniális. Ja. Akkor kezdem pucolni a cipőmet. Az előtt fog kelleni.
2: Én már kezdem kivágni a cérnát a szaloncukrokhoz, most meg kell számolni, akkor két arasz, össze kell bogozni, a bogot is rá kell számolni, és akkor hurkot kell rávetni, hogy felakasszat, szóval bonyolult dolog, én elkezdem már.
1: Igen, és ha december, akkor nem mindegy, hogy hurok vagy hurka, ugye apropó. Mindjárt disznóülő szezon. Juhu!
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.
4: Néznek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élve!

0: Brothers Company és a Van ez a hely. Egy perc választ el minket 10:30-től 72:00.
1: Yes. Olyanok lettünk komolyan, mint egy ilyen kampányzáró, eredményváró pártiroda, hogy folyamatosan tényleg valaki mondja, hogy a legújabb számok befutottak most már vidékről is.
2: Annak rendje, és mondja szerint, de komolyan, ti nem hiszitek el, de számomra ennek tényleg van tétje. Én nagyon-nagyon örülnék, mondom még egyszer.
0: Te hiszel ebben?
2: Én nagyon hiszem, hogy soha az életbe gondolj bele, ennyire maradandó dolgot, még ha szobrot faragnánk, akkor se tudnánk csinálni, hogyha ezt úgy meghonosítanánk itthon is, de olyan tényleg nemzetközi, aztán meg mit tudom, intergalaktikus szinten is egy adott pont után ez egy elfogadott dolog lenne. Hát március 8-a mekkora ünnep? Ugye a nők nemzetközi napja. Hát lehet 100 év múlva az intergalaktikus Green Day Day lesz az, ami ma a március 8. Csak ne virágot meg bombot vegyetek.
0: Április 23-án ott fogunk állni valahol Németországban egy bejegyző iroda előtt. Hallom, mi csinálsz, Endre? Állok sorba 4,5 óráért. A szaros világnapot, bocsánat, tudjam beiratni hivatalosan.
2: Ez nagyon jó
0: lesz. Biztos a hivatalos része is magány ennek.
2: Az a maximálisan egyetértek, hogy te ezt a szerepet rögtön Nagy Endrére osztottad ki hármunk
1: között.
0: Ő beszél németül egyedül, meg franciául, meg minden.
2: Igazad van. Endre, a nagy tudásod. Látod?
1: Zergult, verbunk. Igen, még az jutott eszembe, hogy amikor majd elkezd kinőni, akkor igazi nagy mozgalmat fogunk e köré építeni, és különböző nagykövetei lesznek az ügynek. És akkor ugye, hogy van a Fuss neki kampány különböző ügyekért, így lesz a Zöldülj B.
2: Kampány. Zöldülj B, az nagyon jó.
1: A Green Day, a nemzetközi intergalaktikus napnak a népszerűsítésért, akkor mindenki be fog majd zöldülni, sőt, lesz ilyen bezöldíthető profilkép őrület is, virális lesz a történet, és ezen kívül lesz egy TikTok challenge, ahol Green Day dalokat kell énekelni, kizárólag székely akcentussal.
2: Vagy összekötjük az egészet, ez egyébként jó lesz, azt vállalom.
1: Quasi tambourine.
2: Éncs. Nagyon köszönjük, hogy elviseltek bennünket, ezt azért ide szúrom, vannak rendje és módja szerint. De hogyha azt veszük gorcsó alá, nézzétek meg, hogy mennyire tényleg zöld most már, hál' Istennek, a 21. század, meg környezettudatosak vagyunk, meg odafigyelünk az öko-bio lábnyomunkra, meg minden másra is, meg globális szintű felmelegedés, meg olvadó jégtáblák, stb., akkor szerintem a Green Day nem is tudta annak idején, hogy amikor banda nevet választottak, hogy mennyire aktuális lesz ez az egész történet, vagy milyen mögöttes tartalmakat lehet majd társítani. Szerintem, ha a jó székely módjára összeboronáljuk a szezont a fazonnal, akkor hosszú távon ez egy működőképes dolog tud lenni.
1: És vonatkozik ránk az aranyszoba, hogy a szomszéd világnapja mindig.
2: Zöldem.
0: Nagyon jó. Képzeljétek el, hogy ezen az oldalon, amilyen készítettük ezt a petíciót, van ilyen funkció, meg vannak ilyen dolgok, amúgy 81, hogy például a más felhasználók által támogatott petíciók. Itt vannak, lefrissítettem, én ezt nem hiszem el.
2: Na
0: itt van meg a petíció a jégkár mérséklő rendszer, azaz a jéger leállításáért.
2: Aha.
0: Vannak ilyen rendszerek? Vagy ezek ilyen bullshit dolgok? Meg itt vannak nagyon menők, amúgy egész menő. Lehet itt aláírni bizonyos dolgokat, hogy kattintsatok ide.
2: Igen, egyébként tényleg én így, ahogy olvasgatom a címeket, egészen szerethető és alapjáraton fontos.
1: Vannak azért
2: fontos
1: nálunknál talán komolyabb ügyek is, de az összefogást, ha megpróbáljuk, akkor utána majd lehet, hogy az egész zöld őrület beáll majd egy még komolyabb ügy mögé, ki tudja. Összefogunk az összefogásnak az összefogásával.
2: Ne, ott van egy ilyen, hogy támogassuk a fenntartható mezőgazdaságot az új klímatörvényben. Tény, hogy nem ránk vonatkozik, de klímahelyzet nálunk is van,
1: zöld.
2: És akkor ilyen alapon zöld kérdés megint, meg zöld a logójuk.
0: Pontosan.
2: Nekik is. Hát akkor fel kell, igen, venni a kapcsolatot. Meg ott van egy szivárványos kép, azzal is fel kéne venni a kapcsolatot.
1: Van abban is zöld, nincs zöld.
2: De kell legyen a szivárványban. Hogy ne? Hát valahol a kék és a sárga között találkozási pontnál ott kell legyen a zöld.
0: Megkeressük mindjárt, így van. Addig szavazatok, várjuk szeretettel ott a poszt, a Facebook oldalon, ott megtaláljátok a linket, úgyhogy hajrá, petícióra fel.
3: Mindenről dumál.

0: Reklám.
1: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
2: Zsákba macskát a piacról, megbízható autót az Eurocars-tól. Több mint 20 év tapasztalat, készletről elérhető átvizsgált importautó, garantált kilométer-óra állással. Átírás? Intézzük. Autó és utánfutó bérlés? Megoldjuk. És elektromos triciklik is kaphatók azonnal, készletről. Vásárolj most, tör lesz később. A TBI Bank jó voltából akár fix havi részletekkel előleg nélkül. Csíktaploca, Petrommal szemben, vagy eurocars.com.ro. Eurocars. Vásárolj megbízható kezekből. Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turist. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turist. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turist szakértő csapatát Gyergyószent Miklóson a Virágnegyedben, vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turist. Utazz velünk!
3: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen.
4: Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön.
3: Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
5: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
7: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
8: Építs karriert a borbély szakmában.
9: A Bormanek Egyetemi gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betervezted rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
11: Haladás utca 18.
12: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
13: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
14: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
15: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
16: A reklám után ismét sláger.

0: Mindenki megnyugodhat, van zöld szín a szivárványban. Tehát mielőtt még a lefogyna az SMS vonalunk, applikáció, meg WhatsApp, meg mindenféle egyéb dolog, meg a Facebook oldalunk, igenis ott a zöld a szivárványban, úgyhogy akár ezzel is társulhatunk. Közben Bogica írja, hogy na, holnap reggel szeretném tudni, hogy állunk.
1: Holnap reggel lecsekkoljuk, persze, annak rendje is módja szerint, jelen felállás szerint hol tartunk, Szilike?
0: Nem bírjuk abba hagyni.
2: Várjál, 86.
1: Nagyon ügyesek vagyunk, komolyan mondom.
2: Meg lesz a 100, műsor végig meg lesz a 100.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy pár perc van már csak, de a 100 legyen meg, igen. Azt véletlenül állítottad be első körben.
2: Véletlenül így
1: van. A 100-at limitnek, de feltornáztuk egy nullással, és akkor 1000 a cél. Lássuk, sikerül-e összehozni. Minden esetre azt nagyon köszönjük, hogy tényleg ilyen vagányok vagytok, és sokan írjátok alá. Többek között Kedves is jelezte, hogy aláírta, illetve Simon írja, hogy ő az, aki Taukha Lipcse melletti településről jelentkezett be, ő is aláírta.
2: Ez a település nem vagy Taukha?
1: Igen, hát nem ez volt, amit hát amúgy nem tudták kiejteni.
2: De így kell kiolvasni, hogy Taukha.
0: Nem K, hanem inkább ilyen H, mert igen.
2: Taukha.
0: CH, tudod, németül.
2: Hát ez nekem ilyen full izé indiai. Tudod, hogy hol tudtok gyerni? Voltunk az indiánoknál. Voltunk Indiában, a Taukha városában.
1: Hát nem, a németeknél van CH.
2: Hát jó, na mindegy, akkor Taukha Lipcse mellett így van. Úgyhogy de érkeznek, nagyon szép települések vannak, ma már Bögőz, Székelytompa, német Ingberg, Korond, mindenki. Imádom ezt.
1: Én is nagyon. Meg hogy valamelyest azért tényleg egy kicsi komolysággal itt a mindennemű dolgok árnyékában azért milyen jól fel lehet mérni, hogy milyen messzi távolból is hallgattok bennünket, meg hogy mennyire széles, meg színes az a paletta, ahol igen, elérünk benneteket. Ez zseniális. Ez megint esment jól esik.
0: Maga? Igen, várom az első Los Angeles-i bejelentkezést, amikor Billy Los Angeles-ből támogatni fogja.
2: Mekkora lenne. Jó, de tényleg szögezzük le, hogyha elérünk egy bizonyos számot, ezt addig visszük, amíg lehet ezt a sztorit, nem? Ezt el fogjuk küldeni nekik.
1: Hát én mondom, én annyira komolyan gondolom, hogy igen.
2: Mindennek.
1: Igen.
2: Tehát, hogy elküldjük, hogy van Romániában egy ilyen kezdeményezés, ami már Európa szintűre nőtte ki magát, lásd, Svájc, Németország, Anglia, stb.
1: Azon gondolkodom, hogy vannak-e nemzetközi porondon elismert celebritásaink, itt akár Székelyföldön, vagy tágabb értelemben Romániában, Magyarországon akár, akit meg tudunk kérni, hogy legyen, mit tudom, ilyen nagy követe.
2: Én Parvin Barbira szívesen ráírok. No.
1: Kérdezd meg, vállalnál.
2: Még most született a gyereke. Akkor Inára. még mondják. Ezeket szívesen felveszem a kapcsolatot velük.
1: Na, hajrá. Hétfőig meg tudod csinálni házi feladatként?
2: Hát! Figyelj, én ráírok a tőlem telhetőt, megteszem, aztán lássuk, mi lesz.
0: Ki tudja, az első bátortalan lépésből lesz a utána nagy intergalaktikus család. Nem tudhatjuk ezt biztosra. Tényleg nézzetek rá a Facebook oldalunkra, ott van szépen feltéve, ott van a leírásban, a link, rá lehet kattintani, és nem kérünk semmi extra adatot, csak egy jelenlétet, és már is oké a dolog.
3: Otthon,
4: a fürdőszobában,
3: kocsiban,
4: munkahelyen,
3: vagy bárhol. Ébredj minden reggel

0: A jelenlévők közül az emelje fel a kezét, aki tudja, hogy hazafel a kocsiba milyen számot fog betenni és meghallgatni a mai napra, mert azt hiszem, hogy jóformán kötelező track lett a Wake Me Up When September Ends, főleg, hogy a mai nappal hármas szabály szempontból lejárt a szeptember.
1: Ó, ne! Holnap október elsőjén jövünk, ne aggódjatok, hogy tettük, ne aggódjatok.
2: Igen, ne szomorodjon el senki sem. Tényleg csináljunk akkor ebből akár ilyen jó kis székelyföldi erdélyi trendet. Ma nagyon sok Green Day-es sztorit vagy short videót szeretnénk látni ezzel a zenével. Holnap reggel 7 órakor pedig várunk vissza titeket, hozzuk a legfrissebb számokat, írjátok alá a petíciót, addig is puszi, szevasztok!
0: Sziasztok!
1: Pa-pa!
3: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne. Most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
4: Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk. Ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod Székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Szeptemberben az Amigo polcain Kozma Vilmos gondosan termesztett helyi zöldségeivel és a Gál Balázs pékség kemencében sült kenyereivel és kiflieivel találkozhatsz most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, amiértünk van. Amigo.
5: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát. És már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
6: Stressz?
7: Megvan.
6: Fáradtság?
7: Az is.
6: Akkor mi hiányzik?
7: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
6: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
7: Termál wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
6: Mert néha nem szabadság kell.
7: Csak egy jó kis wellness. Termál wellness tusnád.
8: Egy falat, és hirtelen minden ismerős. Egy illat, és már is otthon vagy. Ez a Magétterem. Egy hely, ahol az ízek emlékeket mesélnek. Fedezd fel a magélményt. Magétterem Csíkszered a Márton-Áron utca 34. Ízek, harmónia, mag.
9: Szeretnél egy Smart TV-t?
10: Akkor vásárolj a Maté falvi takarmányboltban.
9: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér. És már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
10: Csíkszeredában a Lidl-lel, Maté falván a vasútállomással szemben. Maté falvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
11: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
15: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Cseke Attila nem számít a Muresán kormány beiktatására, új esőrekord született Tókióban. Napközben kellemesebb, reggelente hideg idő várható Székelyföldön. Hozom a részleteket, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. Margita megye tanácsa jóváhagyta a 23 új állás meghirdetését a Csíkszeredai megyei sürgőségi kórház sürgőségi betegellátó egységénél. A legutóbbi tanácsülésen elhangzott az is, hogy támogatást nyerte a Csíkszeredai és a Székelyudvarhelyi kórház közös digitalizációs projektje, amely mesterséges intelligencián alapuló megoldásokkal csökkenteni az egészségügyi dolgozók adminisztratív terheit, több megyei intézmény számára a megújuló energiát termelő és tároló rendszerek kiépítését is előkészítik. Októberben emellett képzés és műhelymunkákat indítanak a Hargita megyei civil szervezetek támogatására. A tanács útfejlesztési forrásokat is átcsoportosított, valamint 35 ezer lejjel támogatja a Csíkszeredában megrendezendő tekvándó román kupát. Bíró Barna Boton tanácselnök ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy novemberi kormányzati költségvetés kiigazítás nélkül veszélybe kerülhet a megyei intézmények évvégi működése és egyes támogatási programok finanszírozása. A szükséges források biztosításáról az intézmény vezetője a jövő héten Bukarestben tervez egyeztetni. Cseke Attila ügyvivőfejlesztési miniszter szerint a parlament várhatóan nem szavaz bizalmat ma Siegfried Murasán kormányának. Az RMDS politikusa úgy fogalmazott, ha a szavazás a parlamenti pártok eddigi nyilatkozatainak megfelelően alakul, a kabinet nem kapja meg a szükséges támogatást, ezt követően pedig az államfő új miniszterelnök jelöltet nevezhet meg. A szociáldemokrata párt korábban egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a Murasán kormány beiktatását. Cseke szerint az RMDS továbbra is a korábbi négypárti kormánykoalíció helyreállítását tartja megfelelő megoldásnak. Hangsúlyozta, hogy egy szociáldemokrata párt RMDS kormány jelenleg nem tekinthető kivitelezhető alternatívának. A román védelmi minisztérium radarrendszere kedről szerdára virradó éjszaka egy Ukrajna légterében a román határ közelében haladó légi célpontot észlelt. Helyzet megfigyelésére a spanyol légi és űrhaderő 2F-18-as vadászgépe szállt fel. A hatóságok Tulcsán megye északi részén riasztották a lakosságot. A védelmi minisztérium közlése szerint a célpont nem hatolt be Románia légterébe, ezt követően a légi riasztást megszüntették. Tokió központjában rekordot döntött a megszakítás nélküli esős időszak, tegnap már a 34. egymás követő napon mértek csapadékot. A korábbi rekord 33 nap volt, amelyet 2019 nyarán jegyeztek fel. A mostani sorozat augusztus 27-én kezdődött, szeptemberben pedig két tájfun is jelentős mennyiségű esőt hozott. A Duyuan tájfun árvizeket és földcsúszamlásokat okozott a Kantó régióban, amelyek halálos áldozatokat is követeltek és komoly károkat okoztak. Tokióban szeptember végéig 629 mm csapadékot mértek, ami az elmúlt mintegy 150 év második legmagasabb szeptemberi értéke. A napsütéses órák száma is rendkívül alacsony volt, egy hónap alatt mindössze 47 órát sütött a nap. Az előrejelzések szerint az esős sorozat tovább folytatódhat. A hét hátra levő részében Székelyföldön többnyire száraz, napos vagy gyengén felhős idő várható, napközben nagyjából 17-21 fokkal, míg a reggelek hűvösek lesznek. A jövő hét elején is folytatódhat az enyhe idő 18-22 fokos maximumokkal, ugyanakkor több felhő jelenhet meg.
17: És most...
18: A hírek után, sziasztok, jó napot kívánok mindenkinek, elmúlt 11 óra, itt vagyok, megérkeztem a mikrofonnál, György Dávid Csaba, és még ma egyedül leszek, aztán holnap, ha minden jól megy, kiegészül a színes óránk CD-vel is. Na a lényeg, hogy John Legend-del indítunk, jön az Olof.
19: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
20: Színes hírek,
19: helyi aktualitások,
20: interjúk,
19: játékok
20: és sok-sok nyeremény.
19: Ez a színes órák.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van. Yeah!

Nagy nap van ma Bukarestben, sors döntő pillanatok elé néz a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök és az általa vázolt elképzelés. A törvényhozás két háza együttes ülésén dönt arról, hogy bizalmat szavaz-e vagy nem a Nemzeti Liberális Párti EP képviselő kormányának, vagy marad a politikai padhelyzet. 233 voksra van szükség, egyelőre úgy tűnik, hogy 200 támogató szavazatot sikerült úgymond biztosítani. Aztán meglátjuk, hogy ez hogyan alakul a szavazás pillanatában. A kijelölt miniszterelnök három párt támogatását

Még egy kis aktuál politika a mai naphoz kapcsolódóan, és korábban is említettem, és szerintem nagyon sokan tudjátok, a hírekben is mondjuk, hogy ma eldől a Nikus Ordánnak ellentmondó Siegfried Murechen kormányának sorsa. Azt mondta egyébként az államfő ezzel kapcsolatban, hogy az előrehozott választások nem jelentenek megoldást, éppen ellenkezőleg elmélyítenék a bizonytalanságot és a bizalmatlanságot a román állampolgárok és a pénzügyi piacok körében egyaránt. Jelenleg tehát nincs meg a 233 szükséges szavazat, úgyhogy ha azt nézzük, hogy ennyi kell, akkor egyelőre esélytelen a kormány beiktatása. A Murechen kormány elfogadásának esélyei tehát nem nagyok, nincs meg a szükséges 233 szavazat, de talán meg lehet, mert egyesek lehet, hogy úgy ítélik meg, hogy az ország érdekei fontosak. Ezt mondta Kelemen Hunor, amikor megkérdezte őt az egyik hírcsatorna. Azt is elmondta az RMDSZ vezetője, hogy bárhogy alakuljon a helyzet, nem tud más forgatókönyvet felvázolni, amíg a parlamenti szavazás nem zárul le. Meglátjuk, hogy merre alakulnak a dolgaink, a bukaresti kormány dolgai. Purple Disco Machine és Sophie and the Giants. Ez a Hypnotized.

0: Mary Cyrus, itt a Rádió Gagán. Most viszont tartunk egy apró kis szünetet, és hazai vizekre is evezünk zeneileg. Porti Klivja énekel a többi között nem sokára. Ez lesz a Hányszor kell még?
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Rádió Gaga. Reklám.
3: 0771 689 283.
4: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
5: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
7: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Haladás utca 18.
9: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
10: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
11: Blautec.
10: Melegre tervezve.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
15: A reklám után
16: ismét sláger

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

Sportik Lívia az elmúlt percekben is a hányszor kell még. Fagyos reggelre ébredt Székely föld Csíkszeredában mínusz 3,7 Celsius fokot mértünk szeptember utolsó napján. Az azért már jó hűvös. Na nézzük a további számokat. Gyergyó Alfaluban mínusz 1,8 fok volt. Székely udvarán állítólag mínusz 2,1, bár én a város mellett lakom, de az autó ablaka reggel azért eléggé fagyos volt. Szerintem itt is fagyott, nem csak Csík környékén. Idén ez volt a második olyan alkalom, hogy fagypont alatti hőmérsékletekre ébredtünk Hargita megyében. A meteorológusok azt mondják, hogy a következő héten napközben viszonylag jó idő lesz, de hűvös reggelekre kell a továbbiakban is számítani. Nagyjából ez a prognózis. Tiesto szerint 10:30 van, szerintem 11:45 is elmúlt. Ezzel folytatjuk tehát.

0: Nico Santos itt a Rádió Gagán, Why Don't You Stay? Ezt hallhattuk tőle. Ha van egyébként közlekedési híretek, azt is megírhatjátok nekem a 0730548888-ra. Vigyázzatok magatokra, jönnek délben, tehát néhány perc múlva a hírek.
1: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
2: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a cincogás a kamrában?
1: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentősereget! A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is! Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro. Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk: a Klassz 3 réteges konyhai papírtörlő egy zsugor vásárlása esetén mindössze 7,85 baniba. A Hargita gyöngyi ásványvizek 2 literes kiszerelésben egy zsugor vásárlása esetén most csak 2,90 baniba kerülnek üzletünkbe. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
3: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
4: Most várunk.
5: De mire?
4: Hogy feltörjön bennem a vágy.
3: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Csíkszeredában a Csíki mozi műsorán.
6: Szeretnél egy Smart TV-t?
7: Akkor vásárolj a Matéfalvi takarmányboltban.
6: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér. És már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
7: Csíkszeredában a Lidl-lel, Matéfalván a vasútállomással szemben. Matéfalvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
8: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Nőtt a lakossági vízfogyasztás az országban. A külügyvezetője szerint Románia nem vásárol drágábban amerikai gázt, napközben kellemesebb, reggelente hideg idő várható. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Holnaptól ideiglenesen a csíkszeredai Vencel József utca 2 szám alá költözik a Hargita megyei nevelési tanácsadó és erőforrás központ. A megyei önkormányzat egy évre bérel számukra egy 280 négyzetméteres helyiséget. Az intézmény később a felújított megyeházán kap végleges helyet. A költözésre azért van szükség, mert a jelenlegi Mihály Szadován utcai épületet a Hargita megyei tanfelügyelőség vett át. Romániában 14,5%-kal csökkent a közüzemi rendszerből elosztott vízmennyisége 2025-ben elsősorban a mezőgazdasági, ipari és építőipari felhasználás visszaesése miatt. Eközben a háztartások vízfogyasztása nőtt, a lakosságnak elosztott mennyiség közel 76 millió köbméterrel emelkedett. A közüzemi vízhálózathoz tavaly a lakosság 78%-a mintegy 15 millió ember fért hozzá. Jelentősek ugyanakkor a regionális különbségek. Bukarest Ilfovban több mint 98, míg az északkeleti régióban mindössze 53%-os a lefedettség. Egy romániai háztartás havonta átlagosan valamivel több mint 8000 lejt költ, ebből közel 300 lejt alkoholra és dohánytermékekre. Oktatásra ezzel szemben mindössze 23 lej jut havonta, ami a vizsgált kiadási kategóriák közül a legalacsonyabb arány. A szakértők szerint a jelentős különbséghez a rövidtávú stresszoldás, illetve egyes térségekben a szabadidős lehetőségek hiánya is hozzájárulhat. A romániai háztartások átlagos havi jövedelme megközelíti a 9400 lejt. Juana Czolyu külügyminiszter szerint Románia számára egyaránt fontos az Egyesült Államokkal fenntartott jó kapcsolat és a vertikális gázfolyósó fejlesztése. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a földgázbeszerzéseknél az ár és a tervezett mennyiség gazdasági versenyképessége a meghatározó, így Románia nem támogatna a saját termeléshez képest kedvezőtlen áru importot. A vertikális folyosót ugyanakkor Románia prioritásának tekinti, többek között azért, mert hozzájárulhat a régió energiaforrásain diversifikálásához. mint arról már beszámoltunk, Spanyolország 4-1-re legyőzte Horvátországot a Nemzetek Ligájában, ezzel már 40 mérkőzés óta veretlen. Lamine Yamal két góllal és egy gólpasszal járult hozzá a sikerhez, Luis de la Fuente pedig külön kiemelte önzetlenségét és csapatjátékát. A szövetségi kapitány szerint fiatal együttese még nem érte el teljes potenciáját, ezért továbbra is van hová fejlődnie. Yamal hangsúlyozta, hogy elsősorban nem az egyéni elismerésekért, hanem a válogatott sikeréért játszik. Négy mérkőzéssel folytatódott az NHL, az Edmonton Oilers pedig 3 gólos hátrányból harcolta ki a hosszabbítást a Vancouver ellen, de végül Paul Cutter találatával a vendégek nyertek. Ivan Bouchard 3 góllal és 2 gólpasszal az Edmonton mind az 5 találatából kivette a részét. A Montreal megszakította a Toronto 10 mérkőzéses hazai nyitó győzelmi sorozatát, míg a Boston 75 másodperc alatt szerzett 3 góllal győzte le a New York Rangers. A Vegas sikeréből Jack Eichel 1 góllal és 2 gólpasszal vette ki a részét, a Florida Panthers pedig hosszabbításban 1-0-ra verte a címvédő Carolina Hurricanes csapatát. A hét hátra levő részében Székelyföldön többnyire száraz, napos vagy gyengén felhős idő várható, napközben nagyjából 17-21 fokkal, míg a reggelek hűvösek lesznek. A jövő hét elején is folytatódhat az enyhe idő 18-22 fokos maximumokkal, ugyanakkor több felhő jelenhet meg.
1: És most...
0: Köszönöm a híreket, sziasztok, hello mindenkinek! Gyergyószent Miklósra, illetve a térségbe költözik a Techball színe java, erről beszélünk nem sokára Györgyán Kapor világbajnokkal és I.S. Szabolcs edzőjátékossal, a Go Big Techball Team 2 oszlopos tagjával.
1: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
3: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
3: interjúk,
1: játékok
3: és
1: sok-sok nyeremény. Ez a

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék, stúdiónkban pedig régen látott vendégek. Györdeák Kapor és Ilyés Szabolcs, a Gobék Tech Bull Team két játékosa, és egy újabb nagy tornára készültök Gyergyó térségében. Sziasztok!
1: Szia Csaba, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Szia Csaba, köszöntöm én is a hallgatókat!
0: Régen találkoztunk, talán indítsuk innen, hogy azóta mi történt veletek? Megjártátok a félvilágot.
1: Azóta több hónát is szerveztünk meg, elég sok helyen voltunk valóban. Van egy iraki projektünk is, az iraki válogatottnak én vagyok a szövetségi kapitánya, három világranglista vezetőnk pedig folyamatosan velem tart, és vagy Bagdadban, vagy Székelyudvarhelyen közös edzőtáborokat tartunk.
0: Ő Apor, ugye?
1: Apor, Marek és Kinga. Aha. Úgyhogy ők mindhárman világranglista vezetők, és legutóbb én Japánba kísértem el az ázsiai olimpiai játékokra Irakot, hogy nyertünk egy ezüstöt, két bronzot, tehát jól sikerült minden.
0: Sem féltek attól, hogy majd legyőzik a port az irakiak? Mert ti vagytok az edzők, a felkészítők?
1: Hát, ugye lentről kellett felhúzni őket azért, de most már egy jó középszintről felhúztuk úgy a felső kategória alsó felébe, tehát mondhatjuk, hogy Irakkal most már Ázsiában a világ egyik legjobb csapatával jó harcokat vívunk, jó meccseket játszunk Tajfölddel, úgyhogy még egyelőre azért van mit fejlődni, de nagyot léptünk előre másfél év közös projekt után, ezen kívül pedig a Gobék Tech Bull Team-mel folyamatosan járjuk Európát és főleg Ázsiát, Kínát, és közben hazai tornákat szervezünk, nemzetközi tornákat.
0: És kicsit beszéljünk arról is, hogy itt vagyunk most már ősz folyamán. Hány verseny volt idén, illetve hogy éremben hogy állunk?
2: Igen, az utolsó találkozásunk óta én sikerült két újabb mérföldkövet elérjek. Júniusban Monakóban a 100. torna győzelmemet ünnepelhettem, és az elmúlt hónapban pedig Santeremben sikerült megnyerem az 1000. meccsemet, úgyhogy ez külön öröm számomra, minden évben valami újabb különleges dolog történik. Ezelőtt két éve veretlenül csináltam meg az egyéni kategóriát, idén pedig ugye elértem ezt az újabb mérföldkövet, úgyhogy örülök, hogy mindig vannak valami új célok,
0: új motiváció,
2: és ez, igen, motivációk, és ez visz előre.
0: Van még olyan játékos, aki hasonló számokkal rendelkezik, mint te?
2: Nincsen, ezt egyedüliként értem el most először, úgyhogy én vagyok most az egyedüli ebben.
0: Nagyon jó hallgatni, amikor bejöztük ide hozzánk, egy kicsit meséltek az eredményekről, győzelmekről, újabb mérföldkövekről,
2: a motiváció, hogy érjek el minél több rekordot a Tech Bullban, és majd a fiatalok ezt döntögessék.
0: A fiatalok? Te is fiatal vagy, de azért így...
2: Fiatal, néha... de már úgymond 7 éve benne vagyok a sportágban, és viszonylag elég új sportág, úgyhogy már kezdek tapasztaltabb játékosok közé tartozni én is.
0: Igen, azt akartam mondani, hogy amikor Apor elindult, és ti elindultatok ezen a pályán, Szabi, akkor Apor tényleg egy ilyen fiatal srác volt, és talán most hozott a Facebook egy ilyen emlékfotót rólunk, amikor még Apor tényleg a Tech Ballban első lépéseit tette, és ránéztem a fotóra, és azt mondtam, azt a mindenségét, tényleg telik az idő. Nem csak magamon látom, Apor már kész férfi lett azóta.
1: Igen, hamar elrepült az idő. 19-ben vittük el az első edzésre. Akkor ugye már mi két világbajnokságot megjártunk, és világbajnoki címünk is volt már a klubban, és én emlékszem azokra az időkre, mikor Apor még szégyelt jönni edzésre, mert hogy még ugye nem nagyon tudott tekbolozni, focizni, már focizott kicsikora óta, de az egy más sportág, és most ugye megcserélődtek a szerepkörök, most már mi szégyellünk ellene játszani sokszor edzésen.
0: Van értelme? Van értelme játszani?
1: Úgyhogy igen, hát nehéz ellene. Úgyhogy visszatérve az idei szezonunkra, az rendkívülnek mondható, hiszen 17 nemzetközi tornánk volt eddig, és még csak szeptemberben vagyunk, és 17 tornán, ugye itt 3-4-5 kategóriák vannak tornánként, és itt sikerült eddig 51 aranyérmet szerezni a Gobék Tech Bull Team színeibe, emellett számos ezüst és bronzérem is, úgyhogy az idei évünk valóban egyedi ilyen szempontból, és még hol a vége.
0: Innen folytatjuk a beszélgetésünket azonnal.

0: Folytatjuk a beszélgetést. Stúdiónkban Györdeák Apor és Illyés Szabolcs, a Gobék Tech Bull Team két játékosa, illetve Szabi, te edzőjátékos vagy, így szoktuk mondani. És itt az elmúlt év, az elmúlt időszak gyakorlatilag sikereiről beszéltünk, hát Apor tekintetében csak erről tudunk beszélni. Nem nagyon talált még legyőzőre, ugye? Apor, találtál?
1: Hát az elmúlt időszakban voltak legyőzőim, csapattársam Marek is, és az előtti versenyen Homorod Fürdőn pedig egy újabb lengyel fiatal kiválóság ellen veszítettem az elődöntőben.
0: A lengyelek akkor azt jelenti, hogy valamit megéreztek rajtad.
1: Kicsit mumusok nekem a lengyelek, de most próbálom összeszedni magam fizikailag, és egy felkészülési időszakban vagyunk jelenleg. Fő fókusz az az október végi két tájföldi verseny lesz, úgyhogy arra próbálom magamat 100%-os állapotban visszahozni. Úgyhogy minden téren most felkészülés van, úgy technikailag, mentálisan, mint fizikailag is.
0: De azért néha kellenek a kudarcok is, tehát azért, hogy mondjam, nem, mindig csak csúcson vagy, akkor ahhoz is hozzászoksz.
2: Igen, érted? Akkor unalmas lesz, igen, a rajongóknak, nézőknek is, úgyhogy nem baj, ez jókor történt, hiszen van időnk a az évvégi világbajnokság előtt akkor újra hangolni a dolgokat. Most Apor esetében ez történik, neki volt a férfi egyénit, illetően egy hosszabb kiagyása, 5 hónapos volt egy saroksérülése, csak többnyire a kisebb intenzitású párosokba tudtuk indítani, úgyhogy ez most meglátszik és visszaüt, de szerintem időben vagyunk, hogy az évvégi világbajnokságba rendbe kerüljön, és most már hétvégén a Gyergyó medencében rendezendő két tornán is például férfi egyéniben fog indulni.
0: Na, erről is beszéljünk akkor egy picit. Október 1-e és október 2-a Gyergyószárhegy, aztán 3-a, 4-e Gyergyószent Miklós, és úgy tudom, hogy Gyergyó környékén még nem volt ilyen volumenű tekbaltorna.
2: Igen, többször voltunk itt Udvarhelyszéken, meg Csíkszeredában is hazai rendezésű tornákkal, ez most már közel a 10. lesz, talán összeadom az elmúlt 3 évet, plusz a világbajnokság tavaly, amit szerveztünk, de először megyünk a Gyergyói medencébe. Ott vannak már asztalok egyébként, tehát vannak testvérklubjaink, például Gyergyócsomagfalván a Hiúzok nevű klub, de még hivatalos verseny nem volt, úgyhogy nagyon örvendünk, hogy nagyon nyitott volt Gyergyószárhegy vezetősége, illetve Gyergyószent Miklós polgármestere is arra, hogy nemzetközi tornát szervezzünk ott, és szép mezőny össze is gyűlt, hiszen 6 országból ugye a romániai csapat játékosok mellett Magyarország, Dánia, Szerbia, Moldova és Lengyelország képviselteti magát, úgyhogy 6 ország, több világ és Európa bajnok, szerintem nagyon vagány ütközetek lesznek, és mindenkit várunk szeretettel.
0: És a Gobék Tech Bull Team játékosai közül kik vesznek részt?
2: A 3 világranglista vezetőnk, azok mind indulnak.
0: De egyénében párosban, vegyes párosban?
2: Igen, elosztottuk, és több mint 10 fiatal, 14 vagy 15 fiatal gólbés játékos, 14 és 18 év közöttiek indulnak, akik már...
0: 14 évesek is játszanak,
2: igen,
0: már?
2: Van,
0: tényleg?
2: Van több is, igen. Komoly. 14 évesek is már nagyon ügyesek, úgyhogy ez nekik is egy nagyon jó lehetőség, hogy a nemzetközi mezőnyben megmutathatják magukat. Úgyhogy nagy érdeklődéssel várjuk. Ami kuriózum lesz egyébként a Gyergyószent Miklósi tornán, hogy először fog összekerülni és együtt játszani 8 világbajnoki cím, ugyanis most Györdeák Apor férfi párosban a szerb 4-szeres világbajnok Nikolá Mitrovval fog egy párost alkotni. Ezt azért csináltuk, és azért nem Marekkel van a csapattársával Apor, mert hogy jövő héten világbajnoki kvalifikáció lesz Lengyelországban, és most a lengyel párost összeraktuk, ezzel is segítve őket.
0: Oké, van még néhány kérdésem, egy sláger, és jövünk vissza.

0: Gyergyószárhegy, illetve Gyergyószent Miklós ad otthont a következő néhány napban egy nemzetközi szintű tekbal világbajnokság, de hogy világbajnokság versenynek, mert a világbajnokságra is mentek egy picit később. Egyelőre fókuszáljunk ennél a két tornánál. Elsőjén, másodikán Gyergyószárhegyen a sportcsarnokban alakítjátok ki a pályát, aztán harmadikán, negyedikén a Vasilides Tibor sportcsarnokban Gyergyószent Miklóson. A Gobik Tech Ball Team Facebook oldalán megtalálható egyelőre két időpont, a döntők időpontja látszik, de a versenyek egész nap zajlanak.
1: Igen, kétnapos nemzetközi tornákról beszélünk, és csütörtökön reggel 10 órától kezdünk Gyergyószárhegyen. Ott lemegy a női kategória, a vegyes kategória, illetve a férfi egyéni a csoportmeccsekig, és másnap pénteken van a férfi páros, utána pedig kiesési szakasz, és akkor pénteken Gyergyószárhegyen 18 órától lesz a három kategória döntő, ami nagyon élvezetes meccseket ígér. Gyergyószent Miklóson pedig ugyanilyen szisztémben reggel 10 órakor kezdünk szombaton, és vasárnapot 16 órakor lesznek majd a döntők.
0: Nyilván ilyenkor ugye hazai pálya Gyergyószent Miklós, és akkor mondjuk azt, hogy hazai pályán az így jó játszani, ugye?
2: Persze, mindenképp jó hazai pályán játszani. Gyergyószéken már tekból bemutatókon voltunk, de ilyen nemzetközi versenyekkel még közelebb tudjuk vinni a tekbolt az emberekhez, hogy jobban megismerjék Gyergyószéken, úgyhogy ez egy külön öröm. Én kifejezetten várom, hiszen a felkészülésem közepette egyéni kategóriában kíváncsi vagyok, hogy milyen eredményt tudok elérni az első versenyen, míg a másodikon kíváncsi vagyok, hogy Nikola Mitrovval milyen páros tudunk majd együtt alkotni.
0: De vele voltatok még párban? Így.
2: Nem, úgyhogy ez lesz a legelső, hogy összeállunk mi ketten.
0: Izgalmasan hangzik egyébként. Szabi, te mit vársz a csapattársaitól, a játékosoktól?
1: Én csupa győzelmet.
0: Nyilván.
1: Itt a Pora, ahogy mondta, ő most azért a felkészülés közepette van, úgyhogy úgy is állunk hozzá, hogyha esetleg nem is sikerül például egyéni betorna győzelmet nyerni, az egy jó úton haladunk úgy is a felé, hogy majd a főversenyeken, Tajföldön meg a VB-n újra odaérjen, ahova el szokott érni, már elért négyszer ugye 4 világbajnoki címmel. Marek most mondhatjuk, hogy top formában van, ugye ő évelején jött vissza a sérüléséből, utána Apor volt sérült, Kinga meg folyamatosan tudja tartani azt a stabil formát, ami őt jellemzi, úgyhogy különböző stádiumban vannak a világranglista vezetőink, ennek megfelelően is kezeljük őket, és így építjük fel az edzéseiket is.
0: Tájföld, aztán a VB, és idén még mentek valahová?
1: Igen, idén még több torna is van, Hamburgba például lesz egy hivatalos tornánk, aztán Temesváron szervezünk, először lépünk ki tornaszervezőként Székelyföldről, úgymond októberben, Budapesten is még nincs hivatalosan feltéve, de ott is lesz egy nagy torna, úgyhogy még javában zajlik a szezon.
0: Apor, én téged követlek a közösség oldalon, meg ne fázzál abba a hideg vízzel, megkérlek szépen. Viccelek nyilván, csak poén, regenerációs a folyamatok
2: így
0: része.
2: Van, ami nagyon fontos egy ilyen erőnléti edzések után.
0: Néha rád is írok, hogy aztán nehogy megfázz, és nehogy versenyezni.
2: Igen, de mindig megnyugtatlak.
0: Igen.
2: Sőt, na, ajánlom, hogy kipróbált te is.
0: Jó, oké, a meleget jobban szeretem, de nem a melegeket.
2: A meleg után megyünk a hidegbe, szóna után, úgyhogy váltakozik.
0: Oké, jó lesz ez. Na, szóval az a lényeg, hogy október 1-e, 2-a Gyergyószárhegy, a sportcsarnok, aztán október 3-a és 4-e a Gyergyószent Miklósi sportcsarnok. Ha valaki tekbolt akar nézni, világszintű tekbolt, akkor ott a helyes lehet drukkolni Apornak, a Gobik Tekbolt Teamnek, meg hát úgy az egész versenynek.
1: Igen, sok válogatott játékos lesz, tehát 6 országból mind válogatottak jönnek, úgyhogy a színvonal garantált.
0: Köszönöm szépen, hogy bejöttetek, Györdel Kapori és Szabolcs, sikereket kívánunk nektek a folytatásban is.
1: Köszönjük szépen.
2: Slágerek és új zene. Ez a Rádió Gaga.

Fordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Jason Derulo, mellette pedig Megan Trainor, ez volt a Hands on Me. Gyors közlekedési info, a 13A országúton egészen konkrétan csíkszeredai székelyudvarai között mozgó radarral dolgoznak a rendőrök. Erre is figyeljetek, vezessetek óvatosan, ha van bármi, akkor nyomjátok meg ide hozzánk is az üzenetet, vagy nyomjátok el 0730548888, ez a számom.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvar helyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Reklám. Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
3: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
4: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlam.ro.
5: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
6: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
5: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
9: ismét slágerek és új zenék.
1: Rádió Gaga.

Szekeres Adrien, és az olyan, mint te. Olvasom, hogy zuhanóban a lakásépítési kedv Romániában. Ez alól csupán egyetlen régió, Bukarest és Ilfo megye kivétel, ott picit növekedett ez a trend, ez a kedv. Az építkezési engedélyek jelentős részét vidéki településeken igényelték, de most ez megállt egy ideje gyakorlatilag. Ezen egyáltalán nem csodálkozom, hogy azok, akik most házépítésben gondolkodnak, egy picit elbizonytalanodtak, mert most látva a politikai helyzetet, a geopolitikai helyzetet, az aktuális bukaresti állást, magyarán 4 hónapja nincs kormányunk, vagy talán 5. Szóval igen, ez azért rengeteg bizonytalanságot hoz, és az ember ilyenkor mérlegel, hogy bele merjen-e fogni élete nagy projektjében, vagy egy picit várjon. Szerintem kezdjetek bele, mert nem lesz jobb később sem. Calvin Harris, vele folytatjuk a zenélést, jön most a Satisfy.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Lil Nas X, That's What I Want, itt a Rádió Gagán. Már egészen kellemes az idő odakint, a hűvös reggel után, ezért úgy napközben még szerintem simán elviselhető. Erről is lesz szó bővebben majd az infók között, úgyhogy érkeznek a hírek.
1: Reklám.
2: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
3: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
2: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
3: Viking Kft. A te biztonságodért.
4: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
5: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
6: Blautek.
5: Melegre tervezve.
7: Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk. Ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Szeptemberben az Amigo polcain Kozma Vilmos gondosan termesztett helyi zöldségeivel és a Gál Balázs pékség kemencében sült kenyereivel és kifliéivel találkozhatsz most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, ami értünk van. Amigo.
8: Júj!
9: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
10: Keresem minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
11: Bergtor.ro.
12: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
13: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
14: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
13: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
15: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
16: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: 3000 euróért csukták a válaszokat a brassói sofőrvizsgán. A tervezetnél hamarabb kezdődhet a Neptune Deep gáz kitermelése. A brit miniszterelnök szerint az újbóli EU csatlakozás is lehetőség Nagy-Britannia számára. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Margita megyében 2024-ben és 2025-ben összesen közel 39 millió lejnyi kárt okoztak a villámárvizek és más szélsőséges időjárási események, az idei károk összesítése pedig még folyamatban van. A prefektusi hivatal szerint 2022 óta egyetlen érintett településen kapott támogatást a kormány beavatkozási alapjából, így a helyreállítás költségeit nagy részt az önkormányzatoknak kell fedezniük. Székelyvarságon idén mintegy 800 ezer lejt az éves költségvetés ötödét fordították javításokra, emiatt más beruházásokról is le kellett mondaniuk. Zetelaka községben egy villámáradás több száz méternyi utat és egy hidat rongált meg, a helyreállítást azonban pénzhiány miatt csak részben tudták elvégezni. Blokkon három áradás mintegy 2,5 millió lejes kárt okozott, miközben több folyamatban lévő beruházás finanszírozása is nehézségbe ütközik. A településvezetők szerint az elmaradó kártérítések miatt útjavítások, pályázati önrészek és más fejlesztések kerülhetnek veszélyben. Sajátos csalási módszerrel segítettek jogosítványhoz vizsgázókat Brassóban, 3000 euróért megsúgták nekik az elméleti vizsga helyes válaszait. A két autós iskola oktató által kidolgozott rendszer 2013 és 2020 között működött, és több tucat ember juthatott így vezetői engedélyhez. Többen még fiktív brassói lakcímet is bejelentettek azért, hogy ott vizsgázhassanak. Vállózatot 2020-ban számolták fel, az ügyben pedig több büntető eljárás is indult. A jogerős döntés alapján az egyik vádlott 3 év 2 hónap letöltendő börtönbüntetés kapott, míg egy nővel szemben megszüntették az eljárást. Az ügyészség kérésére több mint 100 szabálytalanul megszerzett jogosítványt is érvénytelenítettek. Már 2027 első felében megkezdődhet a Neptun Deep mezőből kitermelt földgáz betáplálása a Románia országos hálózatában. Az UMB Petrom és a Romgáz szerint a projekt a terveknek megfelelően halad, a kitermelés pedig fokozatosan érheti el maximális kapacitását. A Fekete-tengeri mező gáztartalékát mintegy 100 milliárd köbméterre becsülik, az éves kitermelés pedig csúcsidőszakban elérheti a 7,3 milliárd köbmétert. Ez jelentősen növelheti Románia energiafüggetlenségét és regionális gázexportőrré teheti az országot. Jelenleg Románia évente mintegy 9-10 milliárd köbméter gázt fogyaszt, miközben a hazai termelés körülbelül 7 milliárd köbméter. Andy Burnham brit miniszterelnök szerint a Brexit több kárt okozott Nagy-Britanniának, mint amennyi előnnyel járt, ezért újra kell gondolnia az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatokat. A felvetett lehetőségek között említette a jelenlegi helyzet fenntartását, a Vámunióhoz vagy az egységes piachoz való közeledést, valamint a teljes EU tagság újbóli megszerzését is. Burnham ugyanakkor nem jelentett be konkrét kormányzati tervet az újra csatlakozásra, hanem a különböző lehetőségek előnyeinek és hátrányainak vizsgálatáról beszélt. Korábbi álláspontját is megerősítette, miszerint szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét az Európai Unió tagja lenne. A hét hátra levő részében Székelyföldön többnyire száraz, napos vagy gyengén felhős idő várható, napközben nagyjából 17-21 fokkal, míg a reggelek hűvösek lesznek. A jövő hét elején is folytatódhat az enyhe idő 18-22 fokos maximumokkal, ugyanakkor több felhő jelenhet meg.
16: És most...
0: Sziasztok! Nagyon jó napot kívánok mindenkinek! Elmúlt egy óra a folytatásban is a mikrofonnál György Dávid Csaba, és zenélünk nagyokat. Persze, hallgatjuk a jobbnál jobb információkat, például arra vonatkozóan, hogy pénteken hol leszünk a Duma Dubánkkal, egy számunkra is új helyszín. Mindenek előtt viszont indítjuk az újabb órát.
16: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
13: Színes hírek,
16: helyi aktualitások,
13: interjúk,
16: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

Post Malone, I had some help. Boróka lakópark nyílt napot szerveznek, és egy újonnan épülő lakóparkról van szó, ahová október 2-ára péntekre meghívást kapott a Rádió Gaga Duma Dubája. Ott lesz Szidi, és ott leszek én is, és megszólaltatjuk majd a beruházókat, a kivitelezőt, a tervezőt, sőt olyan lakót is a terveink szerint az elképzeléseink alapján, aki már ott él és elmondja tapasztalatait. És a nyílt nap ez természetesen bárki számára nyitott lesz. Gyereksarok, jó kis programok, jó idő ráadásul, úgyhogy október 2-án irány Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark. Lépünk tovább jó zenével, jön már Kentoni, ez a You Sing to Me.

Rózsa Magdi és a rossz lány itt a Rádió Gagán. Tök fesztivál szerveznek október 9-e és 11-e között Szobátán, és ha már a kitelepüléseinkről volt szó az elmúlt percekben, akkor a Tök fesztivált is idehozom, hiszen ott leszünk a Dumadubánkkal. A program már elkészült, ezt egyébként meg lehet nézni a Tök fesztivál közösségi felületein, és azt is tudni kell, hogy jó kis tökös programokra kerül sor, de lesznek koncertek is. Például a No Sugar áll a színpadra, de a teljesség igénye nélkül kulturális programokból sem lesz hiány, ezt garantálják legalábbis a szervezők. És ha kíváncsiak vagytok a Tök Fesztivál idei felhozatalára, akkor irány a közösségi felület. A program már beélesítve október 9-e és 11-e között irány Szobát. 11. alkalommal szervezik meg ezt a jó kis eseményt. A Dumadubánk ott volt a tavaly, és idén is meghívást kaptunk. Úgyhogy lépünk tovább jó zenével, a jó hír hallatán brutális nagy sláger jön, Bradley Cooper, de főleg Lady Gaga. Ez a Shallow.

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék James Blunt után zenélünk tovább, és jön még magyar kedvenc, a TNT, akiknek újabban ismét nagyon-nagyon jól megy a szekér, rengeteget koncerteznek határon, innen határon túl, és sok-sok romániai magyar fesztiválra kapnak meghívást a srácok. Ugye itt alszol? Ezt halljuk tőlük hamarosan.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Reklám. Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk. Ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Szeptemberben az Amigo polcain Kozma Vilmos gondosan termesztett helyi zöldségeivel és a Gál Balázs pékség kemencében sült kenyereivel és kiflieivel találkozhatsz most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, amiértünk van. Amigo.
3: Stressz?
4: Megvan.
3: Fáradtság?
4: Az is.
3: Akkor mi hiányzik?
4: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
3: Pattanj autóba, és irány tusnál fürdő.
4: Thermal Wellness tusnál, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
3: Mert néha nem szabadság kell.
4: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
5: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
6: Haladás utca 18.
7: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
8: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
9: Blautek.
8: Melegre tervezve.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
12: ismét slágerek.

0: első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: so don't blink twice.
1: Shabuzi, Blink Twice, itt a Rádió Gagán. Tudjátok, van az a bizonyos úgynevezett Temu adó, amelyet bevezetett Románia, és olvasok egy érdekes számot, azért működget a történet. Az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű csomagokra kivetett adó több mint 60 millió euró bevételt generált, és tavaly sokan azt állították, hogy a szabályozást lehetetlen alkalmazni, egyetlen fillért sem fognak belőle beszedni, és a csomagforgalom Magyarországra fog áttevődni, mégis bejött a pénz, úgyhogy ez egy pozitívum azok számára, akik ezt a plusz adót bevezették. Egy kis történelmi visszatekintő, Románia január 1-től csomagonként 25 lejes országos illetéket alkalmaz az olyan EU-n kívülről érkező termékekre, mint a Temu, az AliExpress, stb. Ezzel egyidejűleg pedig július elején hatályba lépett egy másik 3 eurós európai illeték is, amelyet minden egyes a tagállamokon kívülről rendelt termékekre külön rászámítanak. Úgyhogy így néz ki a történet, ha rendeltek valahonnan, akár Kínából, akár máshonnan az EU-n kívülről, akkor ezzel a plusz illetékkel még kalkuláljatok. De a lényeg, hogy lehet, hogy még ezzel együtt is megéri onnan rendelni, vagy ha összebeszéltek a szomszéddal, a barátokkal, és 150 euró felett rendeltek, akkor nyilván ez a plusz adó nincs rajta a termékeken. TNT, beszéltem a dalról, úgyhogy itt van. Ez az Ugye, itt alszol. Ugye,

0: Marshmello és a Jonas Brothers, ez volt a Live Before You Love Me. Kettő van pillanatokon belül, és érkeznek az információk, vagyis a hírek. Kitartást, ha még kell dolgozni, ha kettőig tart a munkaidő, akkor hajrá, jó pihenést, jó délutánt!
1: Reklám.
2: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a szintogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel

0: Tempó.ro. Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk: a Klassz 3 réteges konyhai papírtörlő egy zsugor vásárlása esetén mindössze 7,85 baniba. A Hargita gyöngye ásványvizek 2 literes kiszerelésben egy zsugor vásárlása esetén most csak 2,90 baniba kerülnek üzletünkbe.
2: Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
3: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
4: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
5: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum, Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
6: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: Nőtt a lakossági vízfogyasztás az országban. A külügyvezetője szerint Románia nem vásárol drágábban amerikai gázt. Napközben kellemesebb, reggelente hideg idő várható. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Holnaptól ideiglenesen a csíkszeredai Vence József utca 2 szám alá költözik a Hargita megyei nevelési tanácsadó és erőforrás központ. A megyei önkormányzat egy évre bérel számukra egy 280 négyzetméteres helyiséget. Az intézmény később a felújított megyeházán kap végleges helyet. A költözésre azért van szükség, mert a jelenlegi Mihail Szadován utcai épületet a Hargita megyei tanfelügyelőség vett át. Romániában 14,5%-kal csökkent a közüzemi rendszerből elosztott vízmennyisége 2025-ben elsősorban a mezőgazdasági, ipari és építőipari felhasználás visszaesése miatt. Eközben a háztartások vízfogyasztása nőtt, a lakosságnak elosztott mennyiség közel 76 millió köbméterrel emelkedett. A közüzemi vízhálózathoz tavaly a lakosság 78%-a mintegy 15 millió ember fért hozzá. Jelentősek ugyanakkor a regionális különbségek. Bukarest Ilfóban több mint 98, míg az északkeleti régióban mindössze 53%-os a lefedettség. Egy romániai háztartás havont átlagosan valamivel több mint 8000 lejt költ, ebből közel 300 lejt alkoholra és dohánytermékekre. Oktatásra ezzel szemben mindössze 23 lej jut havonta, ami a vizsgált kiadási kategóriák közül a legalacsonyabb arány. A szakértők szerint a jelentős különbséghez a rövidtávú stresszoldás, illetve egyes térségekben a szabadidős lehetőségek hiánya is hozzájárulhat. A romániai háztartások átlagos havi jövedelme megközelíti a 9400 lejt. Juana Czolyu külügyminiszter szerint Románia számára egyaránt fontos az Egyesült Államokkal fenntartott jó kapcsolat és a vertikális gázfolyósó fejlesztése. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a földgázbeszerzéseknél az ár és a tervezett mennyiség gazdasági versenyképessége a meghatározó, így Románia nem támogatna a saját termeléshez képest kedvezőtlen áru importot. A vertikális folyosót ugyanakkor Románia prioritásának tekinti, többek között azért, mert hozzájárulhat a régió energiaforrásainak diverzifikálásához. Esteban Ocon és a Haas Formula 1-es csapata bejelentette, hogy a 2026-os idény végén elválnak útjaik. A francia pilóta hangsúlyozta, hogy távozása nem jelenti a Forma 1-es pályafutása végét, és az idény hátra levő részében továbbra is a lehető legtöbbet szeretné kihozni az autóból. Ocon jelenleg 7 ponttal áll, míg csapattársa Oliver Bierman 20 pontot szerzett. 30 éves versenyző 2016 óta 195 nagy díjon indult, egyetlen futam győzelmét 2021-ben a Hungaroringen szereztem. Haas egyelőre nem jelentette be, kiveszi át Ocon helyét a következő szezonban. Rafinha sérülés miatt elhagyta a brazil válogatott keretét és visszautazott Barcelonába. A támadó az Ausztrália ellen 4-2-re megnyert felkészülési mérkőzésen még gólt szerzett, de izomfájdalmak miatt a szünetben lecserélték. A vizsgálatok szerint ödéma alakult ki a jobb combjában, ezért elővigyázatosságból klubjánál folytatja a kezelést. A Barcelona reméli, hogy a 7 bajnokin 12 gólt szerző Rafinha már az október 10-i Hetafe elleni mérkőzésen pályára léphet. Síkszéken a hét hátra levő részében többnyire száraz, napos vagy gyengén felhős idő várható, napközben 16-19 fok körüli maximumokkal, a reggelek viszont hidegek lesznek, helyenként 0-3 fokig hűlhet a levegő, hétvégére pedig kissé enyhül az idő.
1: És most...
8: A hírek után szép napot, jó napot kívánok! György Dávid Csaba a mikrofonnál, és egy utolsó neki rugaszkodás, ami a mai napból a közös munkát illeti számunkra. Én már nagyon-nagyon várom, hogy meghallgassuk együtt például a Margaret Island dalát, de ha már a magyarokat szóba hoztam, akkor itt lesz a Magna Cum Laude is, és a Follow the Flow egyik zenéjét szintén előkészítettem. Azt majd egy picit később játszom be nektek.
1: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
9: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
9: interjúk,
1: játékok
9: és sok-sok
1: nyeremény. Ez a Színes Órák.

Tejföldön kívül már recsek, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha netre

Ő volt Dua Lipa, ez pedig a Hallucinate. Na nézzük, mi a helyzet sportterén. Megkezdi az Eurókupában a szereplést a kolozsvári U. A román U21-es válogatott Finnországot fogadja az EB-s elejtezőn. Róma, kolozsvári UBT, 22 órakor kezdődik a találkozó. 8-kor Győr és Ferencváros néznek farkas szemet. Női NB1 labdarúgásról van szó. És U21, ezt is említettem, Románia, Finnország 19 órától kezdődik a csata. Hajnal 3 Argentina Bolíviával játszik egy felkészülési mérkőzést. Labdarúgás, nagy pálya, ezt is lehet majd nézni. Igaz, éjjel 3 óráig kell fennmaradni, vagy ki tudja, meddig tart a mérkőzés. Lépjünk tovább, most jön a Linkin Park.

Margaret Island, és a meddig maradunk még az őszben? Szerintem jó sokáig, bár a következő néhány napok a hidegebb régiókra hajnali fagyokat hoznak, ezt ma is azért lehetett tapasztalni, de ez így lesz ezen a héten. És ha a nappali fagy szóba kerül, akkor nézzük meg a nappali hőmérsékleteket is. Nem panaszkodhatunk, rengeteg napsütés vár ránk, igaz, jó lenne egy kis eső, de arra most egyelőre nincs kilátás. 19-20 fokos nappali csúcsokkal számolhatunk, ennyi tehát röviden az

0: Shakira és a VB himnusza 2026-ból, ez volt a Die Die. Lehet, hogy emlékeztek, de ha nem figyeltetek, akkor szerintem már nincs meg, hogy még óra elején említettem a Magna Cum Laude nevét, úgyhogy jönnek mezőmisiék közvetlenül a kis megállónk után. Ez lesz a holnap reggel.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Rádió
2: Gaga. Reklám. Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
3: Zsákba macskált a piacról. Megbízható autót az Eurocars-tól. Több mint 20 év tapasztalat, készletről elérhető átvizsgált importautó, garantált kilométer-óra állással. Átírás? Intézzük. Autó és utánfutó bérlés? Megoldjuk. És elektromos triciklik is kaphatók azonnal, készletről. Vásárolj most, törlesz később. A TBI Bank jó voltából akár fix havi részletekkel, előleg nélkül. Csíktaploca, Petrommal szemben, vagy eurocars.com.ro. Eurocars. Vásárolj megbízható kezekből.
4: Kész a 10 órai?
5: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
4: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turist. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turist. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turist szakértő csapatát Gyergyószent Miklóson a Virágnegyedben, vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turist. Utazz velünk!
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
8: Társadalmi célú hirdetés.
1: A reklám után
10: ismét slágerek,

Van egy érdekesség, ami a mai naphoz kapcsolódik, és valós történelmi tény, hogy Franciaországban 1901. szeptember 30-án léptettek életbe egy olyan rendeletet, amely kötelezővé tette a rendszámtábla használatát minden olyan gépjárművön, amely képes volt elérni a 30 km/h sebességet. Ez az intézkedés akkoriban mérföldkőnek számított az autózás történetében, mivel Franciaország ezzel a világon az elsők között vezette be az országos szintű egységes rendszámtábla kötelezettséget. A szabályozásra azért volt szükség, mert a századfordulón ugrásszerűen megnőtt a gépjárművek száma és sebessége, így a hatóságok számára elengedhetetlenné vált a járművek és a tulajdonosok azonosíthatósága a balesetek vagy szabályszegések esetén. Most el tudnátok képzelni azt, hogy úgy közlekednek az autók a közútjainkon, hogy nincs rajta rendszámtábla? Ugye, azért nehéz lenne. Folytatjuk tovább. Érkezik most Alex Warren, ez a Passenger.

0: A Follow the Flow és a Holnap küszöbén. Mi most itt vagyunk a Vagány-vágány küszöbén. Átadom a helyet a srácoknak, indul tehát a délutáni műsor. György Dávid Csaba vagyok, holnap találkozhatunk. Holnap itt lesz majd Szidi is. És kifaggatom, hogy merre járt az elmúlt napokban. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Reklám. Valljuk be, néha nehéz mindenre időt szakítani. Ha te is egy tudatos családanya vagy, akkor most figyelj, mert az Amigo Handlist alkalmazás a te családod segítője a mindennapokban. Készíts bevásárlólistát, és rendelj bármit, amire szükséged van egyetlen kattintással. Mi pedig házhoz szállítjuk neked. Tudatos vásárlásoddal időt, energiát és pénzt spórolhatsz. Gyerekekkel játszani vagy bevásárolni? Mostantól nem kell választanod. Hozd ki a legtöbbet az idődből, és töltődj fel a szeretteiddel. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
2: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
3: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
4: Építs karriert a borbély szakmában. A Borbanek Egyetemi gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
5: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A HOME-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. HOME. Biztos partner az építkezésben.
7: Haladás utca 18.
8: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: 3000 euróért csukták a válaszokat a brassói sofőrvizsgán. A tervezetnél hamarabb kezdődhet a Neptune Deep gáz kitermelése. A brit miniszterelnök szerint az újbóli EU csatlakozás is lehetőség Nagy-Britannia számára. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Margita megyében 2024-ben és 2025-ben összesen közel 39 millió lejnyi kárt okoztak a villámárvizek és más szélsőséges időjárási események, az idei károk összesítése pedig még folyamatban van. A prefektusi hivatal szerint 2022 óta egyetlen érintett településen kapott támogatást a kormány beavatkozási alapjából, így a helyreállítás költségeit nagyrészt az önkormányzatoknak kell fedezniük. Székelyvarságon idén mintegy 800 ezer lejt az éves költségvetés ötödét fordították javításokra, emiatt más beruházásokról is le kellett mondaniuk. Zetelaka községben egy villámáradás több száz méternyi utat és egy hidat rongált meg, a helyreállítást azonban pénzhiány miatt csak részben tudták elvégezni. Blokkon három áradás mintegy 2,5 millió lejes kárt okozott, miközben több folyamatban lévő beruházás finanszírozása is nehézségbe ütközik. A településvezetők szerint az elmaradó kártérítések miatt útjavítások, pályázati önrészek és más fejlesztések kerülhetnek veszélybe. Sajátos csalási módszerrel segítettek jogosítványhoz vizsgázókat Brassóban, 3000 euróért megsúgták nekik az elméleti vizsga helyes válaszait. A két autós iskola oktató által kidolgozott rendszer 2013 és 2020 között működött, és több tucat ember juthatott így vezetői engedélyhez. Többen még fiktív brassói lakcímet is bejelentettek azért, hogy ott vizsgázhassanak. Vállózatot 2020-ban számolták fel, az ügyben pedig több büntető eljárás is indult. A jogerős döntés alapján az egyik vádlott 3 év 2 hónap letöltendő börtönbüntetés kapott, míg egy nővel szemben megszüntették az eljárást. Az ügyészség kérésére több mint 100 szabálytalanul megszerzett jogosítványt is érvénytelenítettek. Már 2027 első felében megkezdődhet a Neptune Deep mezőből kitermelt földgáz betáplálása a Románia országos hálózatában. Az UMB Petrom és a Romgáz szerint a projekt a terveknek megfelelően halad, a kitermelés pedig fokozatosan érheti el maximális kapacitását. A Fekete-tengeri mező gáztartalékát mintegy 100 milliárd köbméterre becsülik, az éves kitermelés pedig csúcsidőszakban elérheti a 7,3 milliárd köbmétert. Ez jelentősen növelheti Románia energiafüggetlenségét és regionális is gázexportőrré teheti az országot. Jelenleg Románia évente mintegy 9-10 milliárd köbméter gázt fogyaszt, miközben a hazai termelés körülbelül 7 milliárd köbméter. Andy Burnham brit miniszterelnök szerint a Brexit több kárt okozott Nagy-Britanniának, mint amennyi előnnyel járt, ezért újra kell gondolnia az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatokat. A felvetett lehetőségek között említette a jelenlegi helyzet fenntartását, a Vámunióhoz vagy az egységes piachoz való közeledést, valamint a teljes EU tagság újbóli megszerzését is. Burnham ugyanakkor nem jelentett be konkrét kormányzati tervet az újracsatlakozásra, hanem a különböző lehetőségek előnyeinek és hátrányainak vizsgálatáról beszélt. Korábbi álláspontját is megerősítette, miszerint szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét az Európai Unió tagja lenne. Csíkszéken a hét hátra levő részében többnyire száraz, napos vagy gyengén felhős idő várható, napközben 16-19 fok körüli maximumokkal, a reggelek viszont hidegek lesznek, helyenként 0-3 fokig hűlhet a levegő, hétvégére pedig kissé enyhül az idő.
7: Tudjátok, mi volt ez? Most döccentünk át a hét közepén. Ja. Mert a vagányvágány, amikor kezdetét veszi, akkor a hump day az nem olyan humping, az amolyan hump. Ez csak a hump.
10: Azt mondod,
11: hogy a petíciót ma aláírta mindenki.
10: Milyen petíció?
7: Láttad, hogy tüntetett az ember mellettünk? Uh-huh. Nem tudjuk, hogy miért.
10: Miről van szó?
7: Mi se tudjuk.
10: Na mindegy. Itt van kis Bence, Bíszabó Zsolt és Horváth Gábor, kezdünk.
11: Kezdünk bizony, hát a szeptember végi petíciót a hármas szabályból ne felejtsétek aláírni. Mi most megyünk tovább Pinkkel és a Never Gonna Not Dance Again.
12: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
13: Vagány Vágány.
12: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Nem tudom, hogy kitart-e még a Dracula Park megnyitójáig ez a Tame Impala, köszönjük szépen. De hogyha
1: igen,
0: a
1: vérszívású?
2: Igen. Végre valaki rájött.
0: Jó, tehát még mielőtt a hölgyhallgatóink azt gondolnánk, hogy férfi magazint indítottunk titokban, amit Vagányvágánynak hívunk délutánonként, elmondanám, hogy ez nem így van. Nem, teljesen így van. De azért lássuk be, hogy szerintem a hölgyeket is érdeklik a férfi pletykák, az ilyen férfi oldal érkező, reméljük legalább. Hát ez egy jelek szerint visszajelzések alapján.
1: De ez nem férfi oldal. Ez női oldal.
2: Na, férfiak, sose plegyka. Jó, mi? Ha, ide többi, nehogy.
0: Ha, nem így is fog próbálni.
2: Figyeljetek, mondjam a legnagyobb plegykát. Gyertek, ezt el kell olvasni, mert felröhögtem. Kérlek szépen, a becsúldom Nesco mi fejünkben az egy bor, ugye? Van egy ilyen dolog.
1: Igen.
2: Na, így beszélzik a bukaresti börtönt is, ahol pillanatnyilag Georgescu-t tartják.
0: 30 napig egyelőre.
2: Igen, 30 napig. Hát szerintem meg fogják tartani még hosszabb ideig. És egy háromfős zárkába került, és a hírek szerint nem hajlandó megenni a fogdai ételt.
0: Na, most figyelj egyetlen. Na jó, akkor ez is egy férfi hír volt, egy férfias. De hogy érted ezt, hogy amiről beszélni fogunk, az nem férfiakról szól?
1: Ne, az férfiakról szól, viszont maga az oldal, ahonnan...
2: Ja, az nem.
0: De azt nem is tíma. Mondjuk már többet. Tehát inkább ne reklámozzuk.
2: Tehát érzem, mert azért nagyon gáz, hogy milyen... Tehát nincs az a nő, aki ennyi női magazin néz, mint mi.
0: Na, mint Gábor. Tehát Gábor
2: nem
0: biztos vagyok, hogy...
1: Persze, azért...
2: Gábor, mikor mesél autójára a Colorere?
0: Én magamtól soha.
2: És amikor témát kerestél?
0: Soha.
2: Soha.
0: Soha. Én a Colorere soha.
2: Az utcai
1: a Sheila. Nem vagy te valami jó rádiós szerkesztő, hogyha nem...
0: Ja, valahogy igen, a címe jobban tetszik nekem.
2: Hasznos rajta. Na jó, igen, szóval női magazin szemlénket hallottátok, nem egészen sajtószemle, de nem is egészen nem sajtószemle.
0: Na jó, Gábor megint talált egy ilyen hát aranybányát, amiről hát muszáj beszélgetnünk, csak fel kellett vezetni ezt úgy, hogy tényleg nehogy a hölgyek megijedjenek. Három pasas vagyunk, ez van, tehát most...
1: Hát jó, de a hölgyeknek is lehetnek elvárásaik, tehát ők is megírhatják egész nyugodtan, hogy mitől lesz férfi egy férfi,
0: elég
1: hogyha a 21. századot át akarjuk élni, vagy túl akarjuk élni pontosan.
2: De múltkor egy olyan litániát hallgattam meg, hogy a lányos anyák, bocsánat, fiús anyák, figyeljetek, hogy nem tanítják meg a fiaiknak, hogy el kell rakni maguk után a dolgokat, le kell takarítani az asztalt, némi morzsa tényleg ott maradt utánam az asztalom.
1: Hát akkor nem is vagy férfi.
2: Hát aki ott hagyja az a kicsi
0: meg rendszeresen felfajtva hagyod a WC ülőkét, meg magad után, meg ilyenek.
2: De ebből nem szokott nálunk dzsihád lenni.
0: Nálunk.
1: Még.
0: Még. Jó, szóval, Gábor, van itt 39 dolog, olvasom, amit minden egyes apának meg kell tanítani a fiának.
2: Na, gyertek közben, férfiak is írják meg, hogy mit akarnak megtanítani a fiaiknak mindamellett, hogy mit itt elhangzik.
0: De amúgy csak mondom, hogy az elmúlt 3 évben elég sok nő megírta már, mert elég gyakran fejenek a hasonló témák nálunk. Hát, úgyhogy elég sok mindent kaptunk már, hogy szerintem az igazi férfi az, mekkor, milyen kell.
1: Jó, de itt nem csak az igazi férfiról van szó, hanem az olyan, tehát mitől lesz férfi egy férfi? Milyen készségeket kell elsajátítson ahhoz, hogy férfiként tekintsenek rá a hölgyek. Tehát itt erről beszélünk most ebben az órában.
0: Hát például ne fesd a körmed, mint Caleb Williams, aki érti. Ez például az első.
1: Nálad ez az első pont.
0: Hát, például. Nem, amúgy van az a stílus irányzatól feketére szokták a fiúk festeni a körmüket.
1: Hát az emósok, nem?
0: Nem csak.
1: Nem csak
0: igen,
1: nem.
0: Ez a gót stílus ebben.
2: Vagy Johnny Deppek a világban, akik nem tudjuk, hogy miért.
0: Különböző Johnny Deppek, igen. Jó, Mark Ronson fogunk hallgatni, utána beleártjuk magunkat ebbe a nagyon mélységes témába.
1: Nagyon
0: rosszul mondtam, deep témába. Úgyhogy figyeljetek, füleljetek. Mark Ronson, Amy Winehouse, Valerie-ről énekelt, Winehouse mellette gitározott Mark Ronson.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: vie, baby.
1: C'est ça la vie. Ez az élet.
2: C'est la vie, baby.
1: C'est ça la vie.
2: C'est la vie.
1: Úgy vagy jó.
3: C'est la vie, ember. Jó. Nem tudtok francia. Jajjaj. Jó.
1: Na. Gábor, hallgatunk.
2: Mit szeretnél
1: mondd el
2: tudni
1: nekünk, hozd meg a tudást velünk, kérlek.
2: A készségekből soroljak néhányat, és akkor nézzük meg, hogy egyáltalán mi férfiak vagyunk ebben a felállításban.
1: Hát azt is megnézhetjük, hogy mondjuk az apánk vagy nagyapánk megtanította-e nekünk.
3: Uh-huh. Aha. Jó, hallgassuk, hallgassuk.
2: Az első pont, mármint az első készség, az a gumiabroncs csere. Tehát, hogyha nem tudunk egy gumit kicserélni, akkor nem vagyunk igazából férfiak.
3: Tehát én gumit nem tudok kicserélni, mert az felszerelés kell. Egy kerékcsere, tehát itt ezt valami hölgy írta ezt a cikket. Tehát a kocsiról leszedni a gumit.
1: Há, az úgy kemény ügy.
3: Azért, tehát azt...
1: Tehát gumiabroncs csere, mert hogy érti? Tehát amúgy nincs is az autóban gumiabroncs, csak pótkerék.
3: Tehát a kereket azt le tudjuk szedni.
1: Azt le tudjuk szedni.
3: Ez már jól kezdődik.
2: Ez biztos egy hölgy írta ezt
3: a cikket. Még biciklin is nehéz kicserélni, én azt se vállalom be. Ha nagyon muszáj, meg tudom egyébként csinálni.
2: Akkor nem vagytok ti férfiak.
1: Sőt, rekordot gyönyörűen.
3: Nem, én igaziból puding vagyok.
1: Rekordokat is döntögettünk annak idején, szóval elég gyorsan a biciklin kicserélem, de az autón az hülye.
3: Megdöntöttél egy rekordot?
1: Nem, mindenki a sajátját döntögette.
3: A saját rekord, így beszélsz, jó van, oké, rendben.
2: Épp azt nem mondta Zsolt, hogy hülye.
3: Láttam, hogy ott van benne, ugye, hogy egy idióta, de...
1: Jó. Követ.
2: Szerintem is itt kerékcseréről van szó, mert ugye folytatja a hölgy, a állítólagos hölgy, aki írta ezt a cikket, hogy, mert a taxi nem megy ki a semmi közepén lévő földútra. Tehát akkor itt kerék

0: tücseréről van szó, nem gumiabroncs.
1: Hát ő cseréli a gumiabroncsot, vagy keresen olyan férfit, aki kicseréli neki a mező közepén, én mondom, az megér valamit, leszereli a bótkerékről, felszereli a rendes kerékre, csak az, hogy ne kelljen kereket cserélni. Úristen, jó.
2: Az is szép mondat, hogy ha a fiad felhívja az anyukáját, hogy hogyan süsse ki a fagyasztott hasább burgonyát, miért sütik ki a burgonyát, miért nem megsütik a burgonyát? Csak kérdem.
1: Kisütni is szokták, de nem úgy, nem a hasábburgonyát.
2: A kisütés az a panírozott.
1: Azt mondom, de az nem a hasábburgonyát sütik ki.
2: Így van. Tehát ennek a fehérnépnek a sütni valója engem kicsit
1: jó,
2: már nyugtalanít.
1: Jó, menjünk tovább, ez így tetszik, egyre jobb.
2: Jó van, oké.
0: A házhoz szállítás nem számít főzőtudásnak.
2: Biztos-e?
0: Viszont az egyszerű ételeket meg kell tudja főzni.
1: És ha sütni kéne, akkor mi van?
2: Jó, várjál.
1: Nem muszáj csak főzni.
2: Mi számít egyszerű ételnek? Barátomnak a lánya le volt betegedve, ő amúgy jellegzetesen nem főz, de a tejbegrizet elkészítette.
0: Az jó, de tojásrántott az nem főzés. Hát az...
1: Ezt mondom, na mindegy, elkészíteni az alapvető ételeket, az tejbegríz, tojásrántott, egyszerű panírozott hús.
2: Nem tudok készíteni, azaz lehet tudok, csak még sose csináltam.
1: Mindenki
0: nem is vagy férfi.
1: Mondjuk ott a mennyiség az, ami fontos, semmi más.
2: Hát Cset Gézát megkérdett, hogy Géza, mennyi gríz kell a tejbegrízbe?
1: Ríz. Az fieng a harmadikat. Tehát na, imádom ezt a listát.
0: Na, én itt elbuktam.
1: Okos pénzkezelés, azt mondják. De mit jelent az okos pénzkezelés? Valakinek az, hogy jól költse, valakinek az, hogy jól tartsa meg.
2: Zsolt, az, amit mi hárman nem tudunk, hogy a pénz, amikor megjön, akkor na, forradnumar, az a két irányba. 2 millió, 3 millió, és mindjárt leég.
1: Mitől lesz férfiabb egy férfi, ha meg tudja kötni a nyakkendőjét, kérdezem én tőletek.
0: Hát...
2: Nem tudom, meg tudom kötni a nyakkendőm, nem arról van
0: én nem
2: szó.
0: Tudom megkötni.
1: Na jó, akkor jön egy vallomás. Életemben egyszer volt nyakkendő rajtam 10 perc erejéig.
2: És hát... azóta is frusztrálod magad, mert valami eseményen nem vettek komolyan, ma úgy néztél ki, mintha most estél volna le a Dallas.
0: Nem hiszem, én sem szeretem a nyakkendőt.
1: Alapvetően nem hiszek ebbe a nyakkendős hülyeségbe.
2: Nem, csalod, csak egy olyan Rolex kell legyen a csuklódon, ami annyiba kerül, mint másnak az autója se. És akkor mindjárt jó. Imagine Dragons, képzeljétek el a sárkányokat.

0: az volt az Imagine Dragons és az NME, közben nézegetem ezt a listát, tehát 39 készség, amit minden férfinak tudnia kell, ha túl akarja élni a 21. századot, na mondom a kedvencemet, a 15-ös számon találjátok meg. Értelmes kérdéseket feltenni kell, megtanuljon-e férfinak, és ide van írva két példa, na ezt hallgassátok meg. Tehát a szerző szerint az értelmes kérdések, mint például a szereted a kutyákat című kérdés, vagy a mit nézel a Netflixen című kérdés. Gyerekek, hogyha hallgattok bennünket,
1: van akváriumot?
0: Akkor ezeket a kérdéseket kérlek felejtsétek el. Tehát ilyeneket nem kérdezünk egymástól, mit nézel a Netflixen. Főleg első randin nem kérdezel ilyet, mit nézel a Netflixen.
2: Mit fél? Hát azokat a filmeket, amiben Napóleon egy idősebb, nem tudom, színes bőrű hölgy. De figyelj, én nekem nem hát tartom jó. Ezt font, de ez szerintem...
0: Nézd a 16-os, Bence, ezt neked adom.
2: Jó, itt az lesz a baj, hogy el fogjuk felejteni, hogy melyik kérdést olvastuk, de mondom. Tehát, éretten kezelni az elutasítást, a zuhany alatt sírni szabad, de nem három napig.
1: Mikor sírtatok legutóbb a zuhany alatt?
2: Hát megnéztem egy filmet a moziban, utána volt egy ilyen érzés, ami magamat meg kell öleljem, és egy kicsit valóban
1: hát összegődjön. Az még a Titanic idejében volt, nem?
2: Nem, azt nem néztem meg a moziban, meg kipakoltak. Az volt az első és utolsó alkalom, hogy kiraktak moziból, mert ott van a filmekhez a rendezői komment DVD-n. Na, én nem voltam a film rendezője, de kommentálni nagyon kommentáltam.
0: De amúgy gyerekek, itt a szerkesztésen is látszik, hogy az AI.
2: Na persze, hogy igen. Most figyelj, másik meg kellett rikkentsen, de nem baj, mi ezt szét fogjuk szedni. Tehát mi ráírunk. Itt vagyunk este 7-ig, az alatt. Nagyon alaposak.
0: Miért kell a nyilvános beszédre bárkit megtanítani, csak kérdezem. Tehát, hogy ez miért férfi kvalifikált?
2: Mert szerintem egy csomó ember nem tud beszélni több emberrel szemben.
0: De miért kéne tudjon mindenkinek beszélni több emberrel? Itt vagyunk mi néhányan.
2: Néha el kell magyarázod 8 embernek, hogy merre van a budi. Érted? Tehát az is benne van. Jó napot kívánok, megkérem a kedves vendéget, ne álljanak a ház előtt az esőben, hanem jöjjenek be.
1: De ezt hol látod? Melyik pontban 25. van? Ez? Ja, nyilvános beszéd, igen, aha.
2: Igen, nyilván...
1: Mert van egy olyan pont is, a hatodik pont, hogy magabiztosan beszélni, anélkül, hogy egy mondatban 12-szer elhangzana csak szó.
0: De itt is azt tudom feltenni a kérdésnek, hogy miért kell mindenki magabiztosan beszéljen? Tehát miért nem a személyiségnek
1: ahhoz, hogy férfi
0: megfelelő módon? Igen.
2: Tehát ha bizonytalanul beszélsz, akkor nem vagy férfi.
0: Aha.
2: Aha, ezt mondjuk nem egészen.
0: Bizonytalanul beszélsz, dögölj meg ergo. Tehát, hogy na melyen hülyeség, nem? Tehát, hogy mindenki a saját személyiségének megfelelően fejezze ki magát. Hogyha ő csendes személyiség, akkor nem kell se tömeg előtt beszélni, se több ember előtt beszélni, se
2: határozottan beszélni. De egy csendes személyiség nem azt jelenti, hogy nem tud beszélni pár ember előtt. Azt nem szokott. De ha kell, akkor szerintem megoldja. Jó, ez egy olyan dolog. Nekem azt tetszik, hogy úszni, hogyha az élet mély vízbe dobja szó szerint, ez nekem így
1: na,
2: hát itt azért szerintem Székelyföldön sokan elvéreznénk ezen. Nem mondom úgy, tehát ugye a székely ember ugye az fered.
0: De én látok valamit, vagy ebben érzek már valamit.
1: Van ráció?
0: Úgy értem,
2: úgy érzed, hogy Velencében vagyunk, mindjárt
0: nem.
2: Könnyékig járunk a kenuban.
0: Hanem valahogy mindig úgy éreztem, hogy a férfias dolog az, hogyha egy férfi
1: az jól úszik.
2: Hát igen, mert látod a magad előtt Davy...
1: Michael Phelps.
0: Nem.
2: Hogy hívják a csórót, a bévacsost?
0: Engedjük is el azt.
1: David Hasselhoff-ot
2: a szőrös melkasával, és hallott, hogy düm-düm-düm-düm. Tehát figyelj, az férfias, az határozottan férfias volt.
0: Nem, de hogyha, mit tudom, egy férfi jól úszik, az olyan szexi dolog, szerintem.
1: Jól úszok, akkor szexi is vagyok.
2: Jól úszol vagy? Múltkor azt mondtad, hogy úgy úszol, mint én.
1: De, hogy is. Én nem mondtam semmilyet. Én gyerekkoromban Kolozsváron jártam úszó tanfolyamra, és elég jól megtanultam úszni.
0: Tehát én nem úgy úszok, mint a lapos kő, vagy lapos vas, hanem én úgy úszok, mint a fészi. Tehát a fejszét, ha beledobod a vízbe, akkor a fejénél tud, egy kicsit lemerül, de kicsit felmarad.
2: Nem tudja előtt, hogy mi a franc van vele.
0: Kicsit ahhoz hasonlítok.
2: Nagy Bogit láttuk a hétvégén.
0: Hallgassod,
2: most hallgatjuk is.
1: Szia, Bogi!
0: Csáó!

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Rádió
1: Gaga. Reklám. Júj!
2: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
3: Keresem minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro. Bergtor.ro.
4: A Székely udvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
5: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
4: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
5: Viking Kft. A te biztonságodért.
6: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
7: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
8: Most várunk.
9: De mire?
8: Hogy feltörjön bennem a vágy.
7: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Csíkszeredában a Csíki mozi műsorán.
10: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
14: ismét slágerek.

0: srácok, én belátom, hogy ez tényleg úgy, ahogy is mondtátok. Hát mesterséges intelligencia. Tehát én nem hiszem el, hogy az a készség is el kell, vagyis azzal a készséggel is kell rendelkezni, hogy férfi legyél, hogy tudjál például olvasni a testbeszédet. Tud olvasni a testbeszédet. Tehát ez milyen hülyeség?
1: Na ez most én kivételesen ezt nem tartom hülyeségnek.
0: De attól vagy te férfi, hogy tudod olvasni a testbeszédet?
1: Hogyha azt írná, hogy a női testbeszédet jól olvasod,
0: aha,
1: vagy figyelsz a nőkre, odafigyelsz.
2: Ez a csipőretet kézzel áll veled szembe az asszony, vajon mit jelenthet? Talán elégedetlen?
1: Ebben még úgy lehetne valami. Na de ezt hallgass meg, 10-es pontot, Gábor, neked ajánlom figyelmet.
0: Mosni, igen. Hogy végre szét tudja választani a férfi a fehér bugyikat a piros zoknitól.
1: Édesem Istenem. Jó.
2: Figyelj, én ezt az elméletet mindannyian tudjuk, de úgy van, a piros bugya fehér zoknival, azt egyszer meg kell mindenki csinálja, hogy legyen bugyigó rózsaszín minden ruhadarabja egy fél évig. Na ne félj, többet nem fogja összekeverni a színeket. Szerintem ez egy kötelező kör, tehát az nem egyből. Az a baj, hogy össze, ne ugrálj, majd menjünk végig.
1: Most nincs időnk valamit, és nem is akarunk.
2: Dehogy nem.
0: Tehát várjátok, neked... Rokomalac közben írt egy üzenetet.
2: Vártuk.
0: Sziasztok, titánok, te jó szagú úr Isten, hogy mit kell megtanítanom a fiamnak? Na, lássuk csak. Elsősorban azt, hogy a tanulás nem ér véget az iskolába, a kíváncsiság az, amitől nyíltabb látok körül leszel. A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az a tulajdonság, hogy le tudod küzdeni a félelmet. A nők a szebbik, nem tisztelni kell őket, nem félni kell tőlük, hanem megismerni, majd akkor félhetsz, ha megbűsültél. Van két szemed, egy agyad, és ipkézláb ember vagy, gondolkozol és cselekedsz eképpen. Olvas, habár a Google jó barát, az irodalom tanít meg szépen és helyesen beszélni. A pénzed kell, érted, dolgozzon, nem a két kezed, az agyad a legfontosabb eszköz, amit valaha is birtokolni fogsz, és sok más, szombatig írhatnám itt a dolgokat, vasárnap pedig megpihenő nap.
1: Ez sokkal értelmesebb, amit én... Inkább el tudnék tölteni egy értelmes órát, mint ezzel a listában.
2: Azért, mert Rokmalac gondolkozik, és nem egy számítógép.
1: Igen. Szóval nincsenek fiaim, tehát nincsenek fiaim, de azt sem tartom jó dolognak, hogyha csak ilyen maszkulin dolgokra tanítja egy apa a fiát, de azt sem tartom egyáltalán jó dolognak, hogyha mondjuk egy ehhez hasonló listát ír magának. Szerintem ez sokkal intuitívebb dolog, mint sem ennyire tudatos lenne, hogy 39 pont, amit taníts meg a fiadnak, hogyha azt akarod.
0: Én kérek elnézést, hogy behoztam ezt a cikket, vagy ezt az írást, mert nem gondoltam.
1: Fizikailag aktívnak lenni, érted? Tehát most akkor a...
0: Pelenkát cserélni.
1: Na, ez nem hülyeség.
0: Hát oké, rendben van, de nem ettől leszel férfi.
2: Nem, de sokat segítesz a feleségednek, illetve a gyereked anyjának.
3: Magánvágány. Pletykálunk. Informálunk. Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat. Ez is a Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: Dudorászni is
1: tudjátok meg férfi
0: a gyerekeiteket. Ez nagyon fontos. Az egy férfias tulajdonságot tudsz dudorászni, én ezt így értelmezem.
1: Dudorászni vagy dudolászni? Aha. Nem mindegy. Jó, oké, rendben van. Megyünk tovább, most egy kicsit megállunk egy pillanatra, mert szünetelnünk kell, és meg kell hallgatnunk a híreket.
2: Így van, mindjárt jön vissza egy totál más valami témával. Békén hagyjuk a férfiasságot, a sajátunkat is, és mindenki másét is megígérjük. A legfrissebb hírek jönnek.
3: Reklám.
4: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, neki is lekedj. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
6: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
7: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
8: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
9: Blautec.
8: Melegre tervezve.
10: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
11: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát. És már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
12: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki sörgyár mögött.
13: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Akár duplájára is drágulhatnak a repülőjegyek, országos közlekedési felmérés miatt állíthatják meg a sofőröket. Enyhe nappalok, hideg reggelek jönnek Székelyföldön. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Pistó Ákos. Nem kapta meg ma a parlament bizalmát a Siegfried Moresán vezette kormány. A beiktatás 182 képviselő és szenátor támogatta, 15-en ellene szavaztak. A kabinet hivatalba lépéséhez legalább 233 támogató voksra lett volna szükség. A szavazás előtt is bizonytalan volt a szükséges parlamenti többség, miközben a szociáldemokrata párt előre jelezte, hogy nem támogatja a kabinetet. Országos közlekedési felmérés végeznek a következő hetekben Románia autópályáin, gyorsforgalmi és országútjain. A rendőrök egyes kijelölt pontokon félreállíthatják a sofőreket, akiktől megkérdezik, honnan indultak, hová tartanak, mi az utazásuk célja, illetve mit szállítanak. A felméréseket október 7-én, 21-én és 28-án, valamint november 4-én végzik 8 és 12, valamint 14 és 18 óra között. A közútkezelő szerint rendszámot, személyazonosságot vagy más személyes adatot nem rögzítenek, a válaszokat anonim módon kezelik. Az adatgyűjtés célja a forgalmi szokások feltérképezése és a közúti hálózat jövőbeli fejlesztésének megalapozása. Akár kétszeresére is emelkedhetnek a repülőjegyárak a következő két évben, ha folytatódik a nemzetközi üzemanyagválság, figyelmeztet egy adóügyi tanácsadó. A közel-keleti konfliktus nyomán jelentősen megugrott a repülőgép üzemanyagára, miközben a légitársaságok logisztikai és munkaerőköltségei is emelkedtek. Egyes társaságok már a podgyászdíjak növelésével és kevésbé jövedelmező járatok törlésével próbálják ellensúlyozni a többletköltségeket. A drágulás különösen érzékenyen érintheti azokat a külföldön dolgozó romániaiakat, akik rendszeresen repülővel utaznak haza. Dan Jorgensen uniós energiaügyi biztos szerint télen nagyon magas olaj- és gázárakra kell számítani Európában, bár ellátási problémák egyelőre nem fenyegetnek. Az energiaválság tovább nehezítheti annak a közel 50 millió európainak a helyzetét, aki már egy átlagos télen sem tudja megfelelően felfűteni otthonát. Az Európai Bizottság ezért egyes szabályok enyhítését mérlegeli, köztük az importált szénhidrogének metán kibocsátására vonatkozó előírások alkalmazásának egyéves elhalasztását. Környezetvédelmi szervezetek szerint a halasztást nem mérsékelné az energiaárakat, viszont gyengítené az EU klímapolitikáját. Marosvásárhely ad otthont 2027. május 1-e és 7-e között a felnőtt férfi jégkorong világbajnokság Divízió 1 per B-s tornájának. A romániai válogatott Japánnal, Kínával, Dél-Koreával, Spanyolországgal és Hollandiával mérkőzik meg. A találkozókat a jelenleg korszerűsítés alatt álló marosvásárhelyi jégcsarnokban rendezik meg, amelynek felújítása várhatóan idén novemberben fejeződik be. Románia 3 éven belül másodszor rendez felnőtt férfi jégkorong világbajnokságot, olvasható a Székely Sporton. A román U18-as labdarúgó válogatott 2-0-ra legyőzte Törökországot a portugáliai négy nemzet tornájának nyitó mérkőzésén. Bence Loránd, aki a Székelyföldi Labdarúgó Akadémián nevelkedett, jelenleg a Puskás Akadémiánál szereplő hátvéd kezdőként lépett pályára és a 81. percig játszott, míg az FK Csíkszereda támadója Darius Botá a 69. percben állt be. A román válogatott pénteken, Portugália október 5-én pedig Üzbegisztán ellen folytatja szereplését. A csapat számára a torna a novemberben kezdődő katari U17-es világbajnokságra való felkészülést is szolgálja. A hét hátra levő részében Székelyföldön többnyire száraz, napos vagy gyengén felhős idő várható, napközben nagyjából 17-21 fokkal, míg a reggelek hűvösek lesznek. A jövő hét elején is folytatódhat az enyhe idő 18-22 fokos maximumokkal, ugyanakkor több felhő jelenhet meg.
2: Hopp, egy újabb óra itt a Vagány-Vágányban. Szevasztok, köszöntünk mindenkit, aki nemrég csatlakozott és lemaradt a döngedelmes első óráról, amikor nem derült ki, hogy mitől leszünk férfiasabbak, illetve mit kéne megtanítanunk a fiainknak, hogy férfiasabbak legyenek.
9: Bészabó Zsolt nem annyira férfiasan, Horváth Gábor sem annyira férfiasan, Kis Bence még annyira sem férfiasan, itt vagyunk.
1: Ha közútjainkon láttok rendőri intézkedést, írjátok meg nekünk a 0730548888-ra, hozunk slágereket és új zenéket, itt van Justin Bieber és a Daisies.
15: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
16: Vagány Vágány.
15: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Még jó, hogy kívcső kapcsolatban a mikrofon, mert most küldtelek el a bánatba. Na, jól van. Ott maradtunk.
1: Bánatba.
0: Gondolkoztunk sokat. Hát igen,
2: bánatba. Nem tudom, melyik a rosszabb.
0: Kérlek szépen. Ott történt, kérem szépen, hogy az internet megtelt azzal, hogy hát mivel, hogy egy korhatáros órában vagyunk, és egyébként is magas erkölcsi sztenderdeket nem is, de legalább kis erkölcsi sztenderdet próbálunk produkálni, úgyhogy most nagyon körültekintően virágnyelven fogunk fogalmazni. Az történt, kérem szépen, hogy a jó népek, hát szép időre való tekintettel szerették egymást a dömbház tetején.
2: Váradon, Nagyváradon. Igaz. Egy ifjú pár nagyon egymásba szeretett egy
1: pontosítsunk,
2: dömbház tetején.
1: Szeptember 14-én 18 óra 35 körül értesítették a rendőrséget arról, hogy a nagyváradi Szováta utcában
0: vajon szóltam, hogy tudtuk, hogy hol van.
1: Egy játszótér mellett található tömbház tetején két személy
0: szereti egymást.
1: Puszilóztak, igen, de nagyon hevesen.
0: Is.
2: Mindenhol puszilták.
1: Igen.
2: Mindenféle történt. Na, habár a képeken, amit kell van a komásítva, én úgy látom, hogy inkább a hölgy puszilt az urat, de nem ez a lényeg.
0: Nem szerelmet vallott neki, azért érdelt le.
2: Lehet.
0: Azt úgy szokat. Vagy megkérte a kezét, nem tudhatod.
2: Jó. Arra akartunk.
1: Miért állnak a tömbház tetején? Nem értem. Mi nem feküdtek le?
2: Nem a tömbház tetején van ez emberek. Tehát vannak azok a régi tömbházak, és
0: a
2: vannak
0: a... rendes kockablokk, mondja.
2: Kockablokk, igen. Na, amelyeknek a szélein úgy volt csinálni, mintha látszódjon, hogy az nem csak betonból van, hanem téglából is. Nem ez a lényeg, hanem hogy kiálltak a legfelsőbb erkélynek a tetejére, a szélére. Hogy ez miért csinálja valaki délután 15 óra 38 perckor, ha csak nem livestreamel az OnlyFans-re?
0: De honnan tudod, hogy nem livestreamelt az OnlyFans-re?
2: Nem tudom, azt mondom, ha csak nem livestreamelt. Mert ők azt mondták a rendőrségnek, hogy egy emlékezetes eseményt szerettek volna megpecsételni ezzel a tettükkel, és nem gondolták volna, hogy bárki látni fogja 15 óra 38 perckor.
0: 18 óra 35.
2: 15 óra 38.
0: 18 óra 35.
1: Ja. De itt nem az volt, hogy a hölgy kérte meg a férfi kezét is?
0: Nem tudjuk. A Bihor
1: nem, a homályosított élőnk.
0: Úgy értesült, hogy a férfi
2: Bihor megyei
0: 30 és 40 év közötti, míg a párja egy másik megyéből származ, az nyilván nagyon releváns, 20 és 30 év közötti nő. Tehát akár lehet köztük elméletileg 20 év különbség. Változtat-e a tettem valamit? Szerintem különösebben nem.
2: Nem. Jó. Na, a kérésünk a következő. Az órára való tekintettel, mert a műsor idejének órájára, sugárzásunk idejére való tekintettel.
0: Két dolgot írjatok meg. Az egyik legyen az álnevetek, mert nyilván akarunk nevet mondani, de csak álnevet.
2: Hogyha nem akartok álnevet, mondjuk a rendeset.
0: De azért írjatok álnevet, igen.
2: És a másik dolog, amit írjatok le nekünk, hogy hol.
0: Így van.
2: Csak ennyi.
1: Mikor?
0: Egy helyszín.
2: Te Kábor. Írjatok helyszínt.
0: Mi a nagy nyavajáért releváns a 18 óra 35? Mitől jobb?
1: Akkor történt a bejelentés, ne.
2: Amúgy úgy is lehetett volna írni, hogy fényes nappal.
0: Ezt úgy szokták mondani, policia a faszeszi zátele óra optismesi nési minuté.
2: Ezt Bihari napról ezt így lehozza. Na, de nem ez a lényeg, tehát fényes nappal nagyon-nagyon-nagyon puszilgat. Tárk egymás, na, akkor
1: igen,
2: legyen.
1: Igen, ölelgették mindent, csinálni.
2: Lesz, de volt igen.
1: De én azt nem értem, hogy mi az, hogy egy eufórikus pillanatot szerettek volna megpecsíteni.
0: Gábor, hát, tudod, az a bazis van.
2: Ja. De ne, állj meg, Bence, az eufórikus pillanatot szerették volna megpecsételni ezzel a tettükkel.
1: Az együttlép.
0: A pecsételés az olyan, mint a szigorúan ellenőrzött vonatokban menzelni, hogy oda előkerült a pecsét, és ide-oda nyomdosták.
2: Jó. A pénz az meghalt, melletted vagyunk, mellettetek vagunk, két dolgot
0: mint
2: írjatok.
0: Ez a hölgy és az úr?
2: Az álneveteket nekünk, és azt, hogy hol. Egy helyszínt, ami nyilván nem az ágy.

Közben kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Gondoltuk, hogy nem egy kérdés, de hát ennyire nem gondoltunk, hogy ennyien kérdezitek meg, hogy mi ugyan bizami, ugye nem a rádió stúdióban valaha. Ugye?
1: Nem.
0: De.
2: Most, de.
1: Most aztán ez ilyen.
2: De, de. Rég volt, na, igazság út.
1: Jajjaj.
2: Alkalmazásunkban jön egy álnév, álneves üzenet. Az Anett az az álnév.
1: Igen.
2: És csak annyit ír, hogy vadles. És közben vadles. Ott a maszkok brummogtak alatta.
3: De szerintem az még olyan időben volt, amikor Medlik száma egy kicsit. Nem másért, de úgy érzem, hogy a szeretést akadályozza a medve jelenléke.
0: Tettük, hogy írjatok álneveket is, Béka írja, vagy hogy valaki írja, hogy mondjuk az, hogy Béka, és azt írja, hogy az egyik ismerősöm még nagyon régen a stúdió, a rádió stúdiójában a keverő előtt nagyon bátor volt, valaki félrenyúl, élőben megy ki az egész. És akkor írtam neki, hogy akkor megkérlek, hogy adja mankót is, hogy ezt hogy olvassuk be a rádióban, és azt írta, hogy ezt akkor kellett volna meggondolni, amikor ilyen témát választottatok. Egyébként nem ennek a rádiónak a stúdiójában volt, de igazából bármit mondtok, a hallgató simán rátok fog gondolni.
3: Igen, így van. Ez már nehéz lesz kimagyarázni. Igen, hát, mi voltunk.
0: Nem mi voltunk amúgy.
3: Nem. De nálunk egy kicsit nehezebb élőbe csúszni.
0: Nálunk van kamera egyébként a stúdiókban, csak hogy minden hallgató.
3: Vajon ezért?
2: Itt nincs harcúrpart.
3: Lehet. Hú, ez kicsúszott, ez a kérdés? Na.
0: Jó.
3: Jaj, de könnyen is kicsordult.
0: Jól van.
2: Kérlek szépen, Hancúr parti.
3: Valaki itt írja nekünk név nélkül, hogy gyontatószék. Most erre ne, mondjam azt, hogy de tiszteletes úr, kérjük szépen, ne írjam.
0: Mondd azt, hogy ez csak egy merész álom, és nem megtörtént dolog.
3: Így van.
0: Mert én nem tudom elképzelni. Tehát nem tudom elképzelni. Szeretem az ilyen extrém helyeket nyilván, de hogy azért ez... Na,
2: jó, de ne vicceljünk el.
0: Ez azért kemény.
3: Még a sekrestjen, de...
0: Mindegy. Arról beszélünk, hogy ugye Nagyváradon a tömbháznak a tetején, pontosabban a sarkán, egy játszótér mellett beszélgetett két felnőtt
3: ember. Nem is azon, Zsolt, mert megnéztük hát a...
2: Végül is a terasznak a tetején van.
3: Az Ebihoreánul, hogy hogyan nyomajában mentek ki a tereszre? Én értem, és nem fiatek, hogy leestek?
0: Nem, felmentek a blokk tetőre, és kimentek a tetőre, és onnan? Ki lehet menni, hát ott van följárat.
3: Hát érted, azok a terasz tetőkbe
0: de én mondtam, nem bízom annyira. Mondtam, hogy a néni hevesebben puszilózott, mint a bácsi.
3: Jó, van, na, ezt értem én. Na jól van.
0: Nézzük. A lényeg az az, hogy én a komment szekciót is megnéztem, és őszintén mondom, nagyon élvezem. Tehát nem azért, hogy jöjjük a pofájukat, mit tudom. A legtöbb ember azt mondja, hogy de emberek, van nemvel foglalkozzatok, miért nem hagyjátok szegény embereket élni? Elkapta őket a hív, jól telt a délután, mi kell ebből országos
3: nekem
0: csinálni?
3: Jött az uramnak, jött a vonat, jött, jó, aztán megállt, aki tudott.
2: Közerkölcsöt megsértették, na hát most itt rendőrség is
0: elhívott. Volt egy kíváncsiskodó, aki lefilmezte őket.
2: Igen.
0: Biztos olyan fej volt háborodva közben, miközben filmezett.
3: Nem hallottuk, hogy mondjuk, mit tudsz mondani? Szedjed neki, gyere.
2: De hogyha szembe találnád egy ilyen helyzettel magad, akkor
3: én meggyújtanék egy cigit nézni.
2: Ezt tapsolnál.
3: Elővennéd a manométert,
0: ezt támra tapsolnál. Tudod, a hanggal menne.
3: Hogy van az, ami a ritmus tüti? Mi annak a neve? A

0: metronóm.
1: Metronóm, köszönöm, elővenne metronómot.
0: Nem tudom, mit csinálnék. Na mindegy, továbbra is kíváncsiak vagyunk. Írjatok egy álnevet, és azt, hogy hol.
2: 0-7. Lelátó, azt ír egy hallgató.
0: Lelátó, az de jó.
1: Egy álnevet is írjatok. Na, mert
2: de meccs közben?
0: És ki volt az Renátó a lelátón?
1: Oké, én kimegyek kész.
2: Jöjjön egy kis Teddy Swim szerintem itt a Loose Control.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány Vágány.
3: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: következőket írja nekünk Porsche Cayenne nevű hallgató, sőt, bocsánat, Porsche Cayenne V8. Na, az igen. Az autóban is ő. Autószerelő vagyok, 3 pont, szerelő gödör. Nem tudom, mire gondolt, de szerelő gödör. Figyelj, szimptolog a szerelem, ha megcsillan a szervusz Nándika.
1: Egy másik üzenetet is olvasnék, de ide álnevet nem írt a hallgató, de ettől függetlenül a nevét nem fogom olvasni.
0: Akkor legyen, szerintem, nem. Várjál, kitalálok egyet.
1: Férfiról van szó.
0: Mértéktartó medve.
1: Jó. Sziasztok, nekem olyan volt, blokkot javítottunk, jött a szerető, meg lett csinálva. Úgy, hogy...
0: A blokkjavítás? Az jó, az mindig.
1: Igen, igen.
2: 3 perc alatt cigivel együtt.
1: De kintről 6 gyermek nézett.
0: Nem tudom, milyen ez a blokkjavítás.
2: Ezt a blokkot véletlenül nem váradon javította. 19-én már nem másért.
1: 3 perc cigivel egy.
0: Utána ki kellett osztani a gumicukrot, hogy mégis legyen valami.
1: Ja, Istenem. Hogy jön ide a gumicukor?
0: A gyerekeket lefizetendő te.
2: Jaj, jó,
0: van. Jó, egy kicsit összeveszünk.
1: De akkor a blokk lett megjavítva? Vagy
0: a blokk az meg lett javítva. Tehát úgy meg lett javítva, hogy az nagykönyv írja. 3 perc. Figyelj, gyors.
1: Cívvel együtt.
0: Igen, az egyik haverom is mondta, hogy ő is szerepelt egy olyan filmben, ahol szeretés történt, hogy ő volt a férje, aki elment otthonról. Na, még vannak ötleteink.
1: Én... Gyere az ötleteiddel, mert...
0: Hát ötleteim vannak, de tudod, ez, amikor egyedül van ötletem, azt nem úgy hívják, már bocsánat. Ez
2: az a helyzet, hogy rádiósként, hogyha bármiről beszélsz, hogy ötleted van, azt úgyis tudják hallgatók, hogy azt már megcsináltad.
1: Igen, hogyha nem jövünk mi ötletek.
2: Ebből mi nem jövünk ki jól, tehát ez egy ilyen dolog. Na, ötlet ide, vagy ötlet oda, továbbra is kíváncsiak vagyunk arra, hogy hol. Hogyha SMS-t írtok, nem is látjuk a neveteket, csak mondd, hogyha szégyelnétek magatokat, vagy ilyenek.
1: Jó, csak azért annyira nem vicces ez a, legalábbis ez a legutóbbi eset, mert ugye van egy törvénykönyv, aminek van egy
2: cikkeje,
1: 375. cikkeje.
2: Nem 72. bocsánat.
1: 375.
0: Mindegy, nem mindegy, hogy hányas cikkely. Őszintén.
1: Az a helyzet, hogy ennek értelmében a nyilvánosan elkövetett exhibicionista, vagy más explicit olyan cselekmény 3 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztése.
0: Jó, akkor kérdem én.
1: Pénzbírsággal büntetett.
0: Hát szerintem pénzbírság lesz, most ki a franc fogja ezért bezárni őket, amikor a másikat elkapják atomrészegen vezetni, kiesik az autóból, emberek életét veszélyezteti, és azt se ültetik le, kap egy felfüggesztetet.
2: Kolozsváron volt meg egy fiatal pár, ők azt hiszem, hogy valamikor dél körül egy körforgalom kellős közepén.
1: Milyen romantikus.
2: De őket csúcsolták le.
0: Őszintén, tehát én ezeket tisztelem, mert szerintem mi tárnánk.
2: Nem, de figyelj.
0: Hozogatnánk a vállunkat.
2: Amúgy értem, tehát nyilván ezt törvénybe kellett foglalni, mert ha nem lehet törvénybe foglalva, akkor mindenki ahol éri, hogy csinálja. Most ez nyilván nem okés.
1: Mármint tömbházat javít, erre gondolsz.
0: Így van.
2: Csak is.
1: Megcsinálja.
2: A hűtőkamrára azért kíváncsi lennék, titkos agent írja nekünk, hogy hűtőkamra. Jó egészséget kívánok nektek. Én nem tudom, hogy vagyok.
0: Még van egy. Linux-tól kaptuk. Azt mondja, szerintem találóan, hogy szervel szoba. Hát mondjuk.
2: Az annyira nem extrém.
0: Be lehet zárni az ajtaját. Az...
1: De hát a szerver szobát az...
0: Na, hallod-e? Addig, amíg utána a szervert nem, addig nincs baj.
2: Hát de az a helyzet, kérdés. Ha valami ráspiccol a switchre, tegyük fel, akkor ott
0: olyan meg a rend. Tudod, mi a helyzet, amikor szoktuk mondani, hogy túltolod?
2: Ja, igen, ez
0: túltoltad.
2: Az. Hát nem, most aztán most iszik az ember valamit.
0: Jó, ne uploadoljunk a szerverbe, tartsunk egy kis zedészület, Martin Garrix, Ed Sheeran, és a repeat it szól. 0 1 30 50 88 88 álnév helyszín, köszi.

0: informálunk,
1: eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
3: Blautek.
2: Melegre tervezve.
4: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
5: 0771 689 283.
6: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Haladás utca 18.
9: Futószögállítás, gumicsere, részecskeszűrő.

0: az autód.
1: Társadalmi célú hirdetés. Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
2: ismét lágere.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Azért kértünk, hogy írjatok álnevet, hanem mi magunk ki fogunk találni nektek egyet. Nem másért, csak vannak olyan dolgok, amelyek így vagy úgy, de másokat sérthetnek. Tehát igen. Például a gyontató fülkem szerintem más érthet néhány embert.
1: Szerintem egyébként ez egy hallgató részéről poén volt, kérünk szépen, senki ne vegye komolyan.
0: Ne, szerintem sem. Mondom, hogy valószínűleg nem írta meg azóta se, hogy ezt úgy szeretné, vagy csak úgy kitalálta. Én nem hiszem, hogy ez így megtörténhetett volna. Viszont írja nekünk Mosó Maci, hogy Csíkszeredában a Hősök temetőjében, igaz már régebben.
2: Nem.
0: Ó, állj meg Gábor, mert nem hallunk téged, de mindjárt fogunk hallani.
1: Mindig elfelejtett Gábor.
2: Annyit mondtam, hogy nem ár.
0: Ne?
1: A temető azért visszatérő temető. Hely volt fiatalok nálam úgy.
0: Nem néztük, hogy kik temettek oda.
2: Nálunk nem, nálunk a lelátó. Hopsz, elszúltam magam.
1: Valaki megállapítja, hogy ezért nem a Hungária körúton, mert mindenki beleszólna, hogy ne így, hanem úgy. Van ebben is valami. Bár egy kicsit ott bennem azért áldogáltak még szakmailag kijelgők.
0: Amúgy ezt exhibicionizmusnak hívjuk, amikor valakit azt üzel fel, most rádiósan fogalmazok, hogyha valakik nézhetik, nem feltétlen tudja, vagy nem feltétlen arra gondol, hogy nézik, csak nézhetik. Tehát olyan helyzetben van, hogy mások is látják.
1: Nem tudom felolvasni, valaki olvas.
2: Melyiket?
0: Írja nekünk Gigolo, de doj bány. Ez az állé.
1: Máma azon röhögök, de ez egy ruhás szekrényben.
2: Nem.
1: Ez nem az IKEA-s időkben volt, az garantálom, azt összerakod a ruhát, hol megy szét.
0: Autó hátsőrése. Oké, és éjszaka strandon. Oké, de a ruhás szekrényben miért?
1: Jó, nem elbújni szoknak, amikor hozzájön a férj.
2: Lehetséges. Ábrahám álnevű hallgatónk írja. Nagy gumicsónakban, Balatonon, jó messze a parttól.
1: De az se az idén volt. Jaj, édes Istenem. Igen.
2: Nagy gumicsónakban.
1: Igen. Na, itt Kávé Mándorás nevű hallgató írja, hogy transformátorház.
0: Na,
2: na az.
1: Valami. De ott abban azért van
2: ott azért izzottak a dolgok.
1: Hát de megtalál... Igen, Bence, hallgató. Megtalál vetni a transformátor, a rossz kábel.
0: Ha nedvességhez ér, akkor vagy valamit nedvességgel összekeveredik, akkor ott már minden.
1: Ezt nem tudjuk, de mindesetre a transformátor... Jó, rendben. Mit tanultunk a mai műsorból? Vagy ebből a valamit mondjuk.
0: Az, hogy bárhol és bármikor.
1: Hát van a vicc ugye ismételten, hogy ha jön, akkor jön. Nincs mit csinálni.
0: Így van.
1: Azt mondjuk, hogy szeressétek egymást, nem baj, hogyha biztonságosan teszitek. Ha még a rádióban műsor lesz belőletek, abból nem lesz baj, de azért ne gyűjtsétek meg a gondotokat. Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, meg...

0: Nem tudom, miért úgy időzítitek, hogy már egy óra végén legyen a dolog. Nem tudom, találjunk ennek egy álnevet, léci.
1: Szerintem Mikulás ezek után.
2: Tényleg,
1: legyen Benedek akkor, ugye?
0: Jó.
2: Azt írja Mikulás, hogy régi telefonfülke, igaz már üzemen kívül a mező szélén. Ja, és Mikulás volt.
1: A Mikulás voltam, te, ez az álnév.
2: Jaj, azt hittem, hogy Mikulásnak volt beöltöz.
1: Én is azt hittem.
2: Hát nekünk nagy a fantáziánk.
0: Mikulás ruhában télen egy régi telefonfülkében a mező szélén.
2: Hát nem,
1: jó. És az záró gondolat. Hello, Matyi vagyok, és a lépcsőház.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Reklám.
7: Újabb hosszú nap az irodában, találkozók, ügyek intézése, minden egyre gyorsabb tempóban zajlik, és még az üzletbe is el kéne menni. Értékes az időd, nem akarod elfecsérelni az órákat a bevásárlással. De itt van az Amigo Handlist, az üzletemberek titkos fegyvere a hatékony és okos bevásárláshoz. Rendelhetsz online akár az irodából egy kávé mellett friss élelmiszert, háztartási cikket, vagy bármit, amire szükséged van, és mi elhozzuk neked. Gyors, kényelmes és hatékony. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
8: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
9: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
10: Képzelj el egy helyet, ahol aranyat moshatsz, kincseket kereshetsz, és még a kövek is mesélnek. Ez a Gold Rush Resort, családi kalandpark Tusnádfürdőn. Fedezd fel ásványokat, féldrága köveket és fosszíliákat, próbáld ki magad játékos kihívásokban, és hagyd, hogy a kristálytündér bevezessen a kövek különleges világába. További részletek a goldrushresort.hu-n. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
11: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz! Fortem! Megveszed! Ajánlod! Nyersz!
12: Egy falat, és hirtelen minden ismerős. Egy illat, és már is otthon vagy. Ez a Magétterem. Egy hely, ahol az ízek emlékeket mesélnek. Fedezd fel a magélményt. Magétterem Csíkszered a Mártonáron utca 34. Ízek, harmónia, mag.
13: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Decemberben megnyithatják az Észak-Erdélyi autópálya újabb szakaszát, riasztó ütemben változnak az óceánok, enyhe nappalok, hideg reggelek jönnek Székelyföldön. Jövök a részletekkel, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Nem kapta meg ma a parlament bizalmát a Siegfried Moresán vezette kormány. A beiktatás 182 képviselő és szenátor támogatta, 15-en ellene szavaztak. A kabinet hivatalba lépéséhez legalább 233 támogató voksra lett volna szükség. A szavazás előtt is bizonytalan volt a szükséges parlamenti többség, miközben a szociáldemokrata párt előre jelezte, hogy nem támogatja a kabinetet. Egy 38 éves férfi csalással és egy hivatásjogosulatlan gyakorlásával gyanúsítanak Botosány megyében, miután éveken át ortodox papnak adta ki magát. A rendőrség szerint 2018 óta rendszeresen végzett egyházi szertartásokat megfelelő jogosultság nélkül. Otthonában egy engedély nélküli helyiséget is kialakított, amelyet ortodox egyházi hajlék mintájára rendezett be. A férfi papi öltözékhez hasonló ruhákat és kegytárgyakat használt, ezzel a hatóságok szerint azt a látszatot keltette, hogy törvényesen gyakorolja az egyházi hivatást. A gyanú szerint így tévesztette meg a szertartások résztvevőit és anyagi előnyhez jutott. A rendőrök ma házkutatást tartottak a településen és Botosány városában, a férfit pedig kihallgatásra előállították. December 1-én nyithatják meg a forgalom előtt az Észak-Erdélyi autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti 26 kilométeres szakaszát. A munkálatok több mint 90%-ban elkészültek, 20 kilométeren már a végső aszfalt réteget is lefektették. Jelenleg két felüljárónál is a Berettyó-Széplaki viaduk környékén végzik az utolsó munkálatokat. A szakasz építése még 2004-ben kezdődött, így több mint két évtized után fejeződhet be a beruházás. Egy romániai háztartás havonta átlagosan valamivel több mint 8000 lejt költ, ebből közel 300 lejt alkoholra és dohánytermékekre. Oktatásra ezzel szemben mindössze 23 lej jut havonta, ami a vizsgált kiadási kategóriák közül a legalacsonyabb arány. A szakértők szerint a jelentős különbséghez a rövidtávú stresszoldás, illetve egyes térségekben a szabadidős lehetőségek hiánya is hozzájárulhat. A romániai háztartások átlagos havi jövedelme megközelíti a 9400 lejt. Az Európai Unió Kopernikusz programjának jelentése szerint különösen súlyos változások zajlanak az északi sarkvidéken, miközben az óceánok felmelegedése világszerte egyre nagyobb hatással van az élővilágra és apartmenti közösségekre. Az adatok szerint az átlagos tengerszint 2012 óta évente mintegy 4,2 mm-rel emelkedett. Az északi sarkvidéki tengeri jég kiterjedése 1979 és 2025 között évtizedenként hozzávetőleg 490 000 négyzetkilométerrel csökkent. Emiatt fokozódik a partmenti területek sérülékenysége, és az infrastruktúrát is egyre jobban veszélyezteti az erózió és a tengerszint emelkedés. Európában is szélsőséges folyamatokat figyeltek meg, 2024-ben a földközi és a Fekete-tengeren rekordméretű tengeri hőhullámokat mértek, helyenként több mint 5 fokos hőmérsékleti eltéréssel. A Kopernikusz szerint az óceánok változásai az élelmiszerbiztonságra, a gazdaságra és a globális éghajlati rendszerre is komoly hatással vannak. Csíkszéken a következő napokban többnyire száraz, napos vagy időnként felhős idő várható. Holnap 16, pénteken pedig 15 fok körül alakul a nappali csúcshőmérséklet, miközben hajnalban 0-4 fokig hűlhet a levegő. A hétvégére kissé enyhül az idő, szombaton 18, vasárnap akár 20 fok körüli maximum valószínű. A reggelek továbbra is csípősek lesznek, a hidegebb helyeken fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet.
2: Pedig. 5 óra múlt néhány perccel, menjünk tovább a vagányvágánnyal, és a kérdés szerintem a továbbiakban is az, hogy hol, és egy álnevet is meg lehet írni, mert hát nagyon úgy nézem, hogy kezdtek beindulni az üzenetek, de még hölgyektől nem kaptunk.
0: Tényleg nem.
1: Csak vagy urak, nem tudjuk.
0: Urak írtak.
2: Vagy igen.
0: Onnan indultunk el, hogy Nagyváradon nagyon szerették egymást a blokktetőn, erről most a világsajtó beszél. Többek között mi hárman is, Horváth Gábor, Kis Bence és Bészabó Zsolt.
1: Hoztunk nektek zenét, itt van Ákos, Felemel.
15: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
16: Vagány Vágány.
15: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Az előző óra margójára, hogy kicsit érintettük azt, hogy Nagyváradon valakik diszkréten szerették, nem annyira diszkréten, az volt a baj.
1: Hát annyira nem volt diszkrét.
0: Igen. Na szóval előfordul az, hogy a kevésbé diszkréten szerették egymást. Szép dolog a szerelem, mi ezt támogatjuk maximálisan, és azt szeretnénk, hogy mindenki legyen nagyon boldog a szerelemből, és visszakattanva itt arra, amit a hallgatóktól kértünk, írjatok egy becenevet, és írjatok nekünk egy helyszínt. Nyilván semmi egyébről nincs szó, minden egyebet a fantáziára bízunk.
1: Hallgatunk írja a Facebook oldalunkra, jaj fiúk, ilyen témával Teddy Swims számot kell játszani, álnév legyen Nyuszika és Sauna. A sauna az extrém?
0: Az. Hát szerintem a hő miatt.
2: Az. Én csak azért nem nagyon jártam szaunákban, nem nagyon szeretek járni szaunában. De tényleg extrém.
0: Figyelj, oké, hajrá! Tehát látod, itt látszik, hogy az emberi kreativitás sok téren megmutatkozik. Cukorka írja rendőrség mosdójában.
2: Na, az a nem mindegy.
1: Az izgalmas lehet.
0: Figyelj, ez a lebilincselő élmény, azt tudnám erre mondani, amennyiben annyira.
2: Ami nekem ez a mosdós történet, ez bizonyos dolgokra jó, de egy teljes, hogy is mondjam, menüre nem feltétlenül.
0: Van itt azért olyan, aki egy kicsit tovább nyomta.
2: Az igen. Hát most hogy mondjuk?
0: Hát ez becenév.
2: Melyik?
0: Hát mind a kettő szerintem.
2: Szerintem nem.
0: Hát ha valakinek ezt írja a bulletinjébe, én
2: átmegyek. De jó, de mondjuk akkor az, hogy napraforgó írja nekünk, hogy jó, Fabudiban volt a Tali.
0: Ó, köszönjük szépen.
2: Hát...
0: Hát akkor inkább a rendőrség.
2: Na Gábor, most tett fel a kérdést, ez extrém?
0: Nem, ez valahogy senkiben nem merült fel, hogy ez nem lenne az.
2: Igen. És mondtuk azt, hogy a hölgyek valamiért, mondjuk a Cukorka szerintem az hölgy lesz.
0: Az agyanom.
2: Mondtuk, hogy a hölgyek
1: valamiért. De aki a Facebook oldalunkra írt, ő is hölgy.
2: Ez az te.
1: Muzika.
2: Mi a hölgyekre vagyunk leginkább kíváncsiak most. Álnevet írjatok és helyszínt, hogy hol. Na,
0: oké. Okay.
2: Idősáv.
1: Becenév, kicsi vacak. Itt is egy hölgyről van szó. Annól még szép fiatalon, futballstadionban örök emlék maradt. Szép napot, titán.
0: Nagyon jó. Igen, hallod. Ez a gól, a betalár és egyébek, ezek mind. De voltak, ha csak ne csámsogj az égszeret.
2: Mit csinál? Azért mondtam, hogy írjanak hölgyek, mert az úgy megindítja a fantáziát.
0: Én az a baj, de hallod, én értem, megindítja a fantáziát. De miért nyálasz?
2: Mondjuk el hallgatóknak, hogy nem csak Rokmalac hív bennünket most már titánoknak, hanem elég sokan hívtok titánoknak. Tehát hogy valaki azt gondolja, hogy az imént üzent valaki, az Rokmalac volt, mert nem Rokmalac volt. José is ír nekünk.
0: Nem José.
2: Hát most attól függ, hogy
0: most portugál vagy spanyol.
2: Na mindegy, én Zsozénak mondom, Temesvár, Galaci, gyors.
0: Amikor tudottad, nem időt, gyors.
2: Volt időtök, ez a lényeg. Zsozé, gratulálunk. Oda teljesítményke.
0: Ott az Anna Kareninát is el lehet olvasni, ezt jó, tegyük hozzá.
2: Végig, igen, így van. Igen, így van.
0: Jól van. Hát figyelj, ott jó alaposan el lehetett beszélgetni is előtte, utána.
1: Alatta. Anonim írja. Los Cristianos Tenerife-n hotel teraszán legfelső emelet. Úgy láttuk, a két szomszédos apartman éppen üres volt, de aztán kiderült, hogy nem.
0: Ez amikor levész és tapsolnak.
1: Los Cristianos Tenerife-n, a hajódat.
0: Nem tudom, nem jártunk ilyen helyen.
2: Én is azt gondoltam, hogy a répaföld az üres, s végtelen. Egészen addig, amíg egyszer csak nem hallottam a nyiszitelést, nem olyan messze. A bácsi, hát a bácsinak dolga volt. Feszegette a répát.
0: Figyelj, én is úgy gondoltam, hogy a folyópart az én futottam tenném hozzá, hogy ez egy jó hely a futásra. Hát mások is valami hasonlót csináltak, nem biztos, hogy magyarul. Jó, hadd szóljon a Sugar Waves és a Push the Button. Úgy érzem, hogy a dalválasztás összejött.
2: Nem most. Mondok én semmit erre most úgy igazából. Ti mondjátok meg egy becenevet és egy helyet, helyszínt. 07 30 54 88 88.

Kataloga applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le széles világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neted van, a Gaga veled van.

0: Ja, hogy én
1: szeretem. Nagyon-nagyon szeretem a titokzatos lánynak az üzenetét. Akkor tényleg nagyon szeretem. Az. Azt írja, hogy akinek az ágya legextrémebb, az vegyen egy füzetet és írószert, és jegyzeteljen velem együtt. Ez nagyon cuki, tényleg.
0: Nincs ezzel semmi baj.
1: Sőt, tehát, hogy most, igen.
2: De figyeljetek, azt is meg lehet írni, már mint megírhatják a hallgatók, hogy milyen helyeket, vagy helyeken szeretnék kipróbálni a pásztorlórát.
1: Anya, mi ez a pásztoróra?
2: Hát jó, de most nagyon mondja, aktus.
0: Jól van.
1: Puszilózást.
0: Én akkor a hölgyeket szeretem olvasni. Ó, sejtettük.
2: Gondoltam.
0: Láttuk, hogy van benned egy kis bugi, azt írja nekünk fiatalság, bolondság, hogy... Egy ma már nem működő rádiónál dolgozott a mostani férjem, kolléga. Akkoriban a felső beosztásban a stúdió minden szeglete megvolt, a titkárnő asztalától az igazgató irodáig minden, a produkciós iroda volt a legemlékezetesebb. Milyen nekünk jó, is hogy, hogy volt valaki, aki takarította a stúdiót. Olyan szép dolog ez. Nagyon-nagyon köszönjük a kollégák nevében is neked, fiatalság, bolondság, hogy a mostani férjeddel együtt kitakarítottátok a stúdió minden szegletét. Szerintem azért volt egy-két olyan dolog, amikor, vagyis egy-két olyan helyszín másutt is, ahol sokan takarítottak.
1: Igen, szoktak.
2: Csajsz írja, erdőben mindketten kullancsot is összeszedtük. Hát akkor az extrém lehet.
0: Azt elhisszük.
1: Kellemetlen.
0: Ez mi értelmet ad annak, amikor Zsolt mondja, hogy bevisz minket az erdőbe?
1: Igen, Gigolo de Dojbány folytatja egyébként, ő írta azt, hogy ruhás szekrény éjszaka a stadionban és az autó hátsó ülésen.
0: Én a ruhás szekrényen még azóta is röhögök, hogy őszinte.
1: Tényleg nem tudom elképzelni, és akkor írja, hogy volt focipályán is, mert közel volt a diszkó. De utána, amikor visszamentem a diszkóba, és az a fránya UV-fény lebuktatott, és itt én már röhögtem, de aztán kiderül, hogy nem azért buktatta le, mert hogy elég foltos volt a fehér farmernek a térde. Azt hittem, hogy más színű farmer van rajtad.
0: Igen, összekoszolódik a farmer nedrágtól, hogyha letérdelsz, hogy mit tudom én.
1: Igen, fehér... igen.
0: Egyszer volt nekem is fehér farmerem, teljesen másoknál fogva, én csak simán kakaóval ittam le reggel. Na, akkor ment a kukába.
1: Jó,
0: Volt még egy, amit nem olvastunk.
1: Nem tudom, hogy mit mondjunk álnévnek. Gábor, most te találd ki az álnevet.
2: Hát...
1: Csincsilla.
0: Csincsilla.
2: Csincsilla, jó. Nyárátpart, mondjuk ez elég gyakori parkolóban, mondjuk ilyet is látni minden nap, és mosógépen, de ott nem jött össze logisztikai okokból.
0: Ezt elhiszem.
1: Én nagyon szeretem.
0: Figyelj, az a helyzet, hogy
2: logisztikai
0: okok. Anyámnak a mosógépére tettem rá a kezem, semmilyen más megfontolásban, engem úgyis megütött,

0: hogy valószínűleg, hogy feldobná a
1: napodat.
0: Igen.
1: A lényeg az az, hogy én csak annyit tudok mondani csendbe, hogy centrifuga, és lépjünk tovább.
2: Igen.
0: Rokmalacírja, hogy lassabban, mert nem tudok ilyen gyorsan jegyzetelni. Az a helyzet, hogy szerintem a korosztály után van ilyen, hogy tudod, derékkímélő módszereket alkalmazunk. Ez az extrém helyzet, tudod, amikor gipszben.
1: De az a helyzet, hogyha most mi adnánk ötleteket, úgyis azt gondolnátok, hogy ezek már élmények és emlékek számunkra, úgyhogy ezért hallgatunk amúgy, mert hogy még ötleteket sem merünk adni, nem akarjuk azért éppen az életünk minden területét kiteregetni nektek itt délutánonként. Úgy gondolom, hogy elég sokat amúgy ez, ahhoz képest, hogy mennyit szoktak úgy általában a rádiós kollégák. Mi azért nagyon
2: voltak a mai napon is elszólásaink.
0: Igen, én nem tudom, mindent tagadok, teljesen ártatlan vagyok, mint első fokon, és ehhez tartom magam. Jó, szerintem tegyük ki ennek a gondolatsornak a pontot a végére, úgyhogy köszönjük szépen, a többi üzenetet majd el fogjuk olvasni, de már nem tolmácsoljuk, viszont tovább megyünk a Capital Cities-szel és a Safe & Sound-dal.
1: Már is szól itt a háttérben. Jó van, köszönjük szépen mindenkinek az üzeneteiteket.
0: Kedves, hogy bíznak ennyire bennünk, tényleg, hogy ezeket megosztják.
1: Tényleg nagyon-nagyon-nagyon.
2: Vagányok vagytok.
1: Tényleg vagányok vagytok. Le a kalappal, itt a Vagány Vágányon, így délután, Capital Cities.

0: most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Gondolhattátok volna, hogy egy ilyen nagyváradi hír után nem tudunk kormányválságról beszélni, mert nincs is, de most már nem is tudunk.
2: És üzemanyagára
1: emelkedés. Nagyon szívesen beszélnénk arról, hogy lefújták ezt az új tervet is, de az a helyzet, hogy annyira lezülte magát ez a téma, hogy őszintén mondom, hogy hírszerkesztő se szívesen lennék most, mert nem tudom, mit lehet írni három mondatnál többet erről az egész csúfságról. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy lezüllesztük a rádiógagát délután, és horoszkopról fogunk beszélni. Mindenki, minden a még értelmiségi jó. Nagy-nagy örömére.
2: Csillagok örömére. Üzenete, hát figyelj.
1: Nem, az sokan azt mondta nekem valaki, hogy az értelmiség halálát jelenti a horoszkop.
3: Azért ez a mondat, aki leírta, hogy szeptember utolsó hónapjainak csodás energiái lesznek, az úgy érzem, meg is adta nekünk az alapot arra, hogy ne vegyük komolyan. Amikor szeptembernek vannak utolsó hónapjai, akkor úgy érzem, hogy sinem vagyunk. A horoszkópról el kell mondani.
2: Tényleg a szír.
3: Így van.
2: Hát ez jó.
3: Hát Eszter megírta, mit mondjunk neki. Látod, ez az, amikor vagy nincsen, aki elolvassa még, vagy nem tudom. Kezdem azt hinni, hogy most már azt is AI-jal csinálják.
1: Képzeljétek el, hogy azt mondják, hogy szeptember vége három csillagi egy életében is fontos szerelmi fordulatokat hozhat.
3: Te tudod, mi a durva? Mondja. Érintett vagyok. Mindjárt duplán.
1: Na csókolom.
3: Párom is jó magam is benne.
1: Én nem.
3: Ebben.
1: Csak a...
2: Én sem.
3: Párod, igen.
1: Párom, igen.
2: Ezt miért mondtad olyan szomorú?
3: Hát nem biztos, hogy abban a szeretésben is érintett lesz akkor.
1: Nem biztos, hogy, nem biztos, hogy az, amit én gondolok, hogy ő az. Na, én mindegy. Mindegy. Azt látom, hogy te párod érintett. Milyen érdekes, hogy te feleségednek tudom horoszkópját, az enyémnek nem.
3: És az enyémet tudod.
1: Hogy ne tudnám a tiédet.
3: Jó, van. Jó,
1: ez kicsit éjjelz ki, de most bocsi.
3: A rádiogagán bemutatjuk, ahogyan ne olvassunk horoszkópot. Kérem szépen, gyorsan mondom, a Szkorpiót! A Szkorpió az elmúlt időszakban. Fokkal óvatosan... Miért pöszel, vagy pöszel? Az a baj, ha elkezdtem, nem tudom abba hagyni. Anyám mindig mondta,
1: hogy ez olyan, mint az angol skábos.
3: Jó, szóval hiába vágyott a Skorpió mély kapcsolódása, nem feltétlenül engedett közel magához bárkit. Mondom én, hogy ezt azért van egy ilyen strucakömile ebben a dologban, nem tudom lefordítani magyarra, kövezzetek meg 0735488. Na kérlek szépen, szeptember utolsó napján valaki könnyedén áttörheti az áttörhetetlen érzelmi falat a skorpióknál.
2: Érzelmi falról van itt szó?
1: Ne, én is azt gondoltam, hogy a szűzkó skorpiókról beszél van szó, de aztán meg rájöttem, hogy csak a skorpiókról beszélünk.
2: Ja.
1: Ja.
3: Rájöttem, hogy énekeltem és elszigyeltem magam.
1: Mi is.
2: Köszön. Mi is ezt jelzi, hallgattuk. Nem tudtam hova tenni.
1: A Skorpió most azt érezheti, hogy végre nem neki kell minden érzelmi kockázatot vállalnia. A másik fél is egyértelműen jelzi majd a szándékait. A kapcsolatban él, mármint a Skorpió, olyan őszinte beszélgetés lehet, amely még szorosabbá teszi a kötelékeket. Hát, most erre mit tudjuk mondani?
3: Nem lett volna jobb, ha mégis más témát választunk, mint például azt, hogy a barna farmer váratlanul az legjobb alapdarabja lett. Mert azon gondolkoztam.
1: Figyeljetek, tehát én, nem tudom, ha indulsz barna farmerbe, és nem vernek meg, akkor te már szerencsés ember vagy.
3: De váltsunk a farmerre?
1: Nem, mondjuk el, hogy még melyik két csillag egy életében jöhet. Igen. A szerelem.
2: De jobb lett volna a témának, a Margot Robbie közel 10 év házasság után meghozta a nagy döntést.
1: Margot Robbie mindig jó téma.
3: Igen, elvárnak.
1: Vajon milyen csillagjegyű? Milyen csillagjegyű Margot Robbie?
3: Hát kérlek szépen. Meg mi?
2: Guagle!
3: Hát szerinted mégis hol gondoltam?
1: Nem kell sztár, miért írja? Star sign, azt tudja. Kancser, rák. No.
3: Így van.
2: Jó, de van, ő sincs benne ebben a listában.
1: Nincs. Jó. Bebe, Recska, Rexa és a fejtlesz szó.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk. Ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Szeptemberben az Amigo polcaink Kozma Vilmos gondosan termesztett helyi zöldségeivel és a Gál Balázs pékség kemencében sült kenyereivel és kiflieivel találkozhatsz most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, amiért van. Amigo.
2: Kész a 10 órai?
3: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
4: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
5: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
6: Stressz?
7: Megvan.
6: Fáradtság?
7: Az is.
6: Akkor mi hiányzik?
7: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
6: Pattanyautóba és irány tusnádfürdő.
7: Termál wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő és végre egy kis kikapcsolódás.
6: Mert néha nem szabadság kell.
7: Csak egy jó kis wellness.
6: Termál wellness tusnád.
8: Szeretnél egy Smart TV-t?
9: Akkor vásárolj a Matéfa Vitakarmányboltban.
8: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér. És már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
9: Csíkszeredában a Lidl-lel, Matéfalván a vasútállomással szemben. Matéfa Vitakarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
11: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
12: Haladás utca 18.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
17: ismét sláger

0: megbecsülj első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Na tehát akkor itt van három csillagjegy, amiről beszélnünk kell, mert úgy néz ki, hogy szeptember utolsó napjaiban csodás energiái lesznek, és a Skorpiót azt már említettük, itt van nekünk a mérleg is, a mérlegek számára
1: micsoda,
0: szeptember...
1: Mi az, aki mit mondta? Mérleg?
0: Mérleget mondtam.
1: Mérleg?
0: Hát mérleg.
2: Mi csufolkodunk, igen?
0: Jó van, oké. Tehát a mérleg számára szeptember vége elsősorban arról szólhat, hogy végre tisztában látja, hogy mire vágyik egy kapcsolatban. Na, végre eljön ez a pillanat. És sokáig próbálhatott alkalmazkodni másokhoz, most viszont sokkal fontosabbá válik számára, hogy ő maga hogyan érzi magát valaki mellett.
2: Mondjuk ez nem egy rossz gondolat. Jó, nézzük meg.
0: Ezt nem tudom komolyan olvasni.
2: Én szeretném, ha valaki foglalkozna velem. A halakat. Olvassátok a halakat.
1: Jól van. A halak a romantikus oldala szeptember utolsó napjaiban különösen erősen előtérbe kerülhet. Valaki olyan bukkanhat meg körülötte, akivel már az első beszélgetéseknél feltűnően könnyű az összhang. A legnagyobb változás azonban az lehet, hogy a halak most kevésbé idealizálja a másikat. Hallgass oda.
0: Opa.
1: Nem egy elképzelt történetbe szeret bele, hanem abba, aki valóban ott áll előtte. Ez pedig sokkal stabilabb alapot adhat egy új kapcsolatnak.
0: Komoly, Bence, na, neked
1: most,
0: mondjuk.
1: Most jön a Bence része. Aki párban él, mármint az a halak, aki párban él, tehát annak ismét visszatérhet az a romantikus közelség, amely az utóbbi időben kissé háttérbe szorul. Na, Bence, nem akarsz mesélni?
0: Bence, hogyan ítéled meg az elmúlt időszakban háttérbe szorult a romantikus éne?
2: De várjál, hogy velem szemben vagy benne?
1: Hát reszkesetek betörőket nézett az este, hát hol a... Szerinted ott hol a romantika?
0: Igen, Bence már készül karácsonyra.
2: De azt hagyjám, de elkezdtem nézni, de negyed óra után belealudtam, úgyhogy nem tudom. A romantika szerintem bennem még szunnyad. Úgy érzem, ahogy én is a kanapén.
1: Szerintem nem, csak nem, nyilván hát most nehéz ezt felvállalni.
2: Nézett az erotika.
0: De hogy nekem semmit nem üzennek a csillagok is szeptember végére.
2: Milyen csillag egy vagy Gábor?
0: Hát bika vagyok, de nincs sem.
2: A bikák szeptember végén, gavikák, feltüzelve érnek haza. Az a kérdés, hogy a szenvedély célba talál, vagy öncélúvá válik csupán.
1: Meg egész jó volt, fejből mondta, hallod.
0: Jó, oké, rendben, de mit jelent? Értem most már, hogy az öncélú.
1: Örvendek, jó. Tudjuk, hogy öncélú lesz a szenvedélyed, vagy mást is érint esetleg.
2: Szerintem, tudjátok, van az a pillanat, amikor elnézést kell kérni. Én azt mondom, ezért a horoszkóptért mindenkitől elnézést
1: abszolút,
2: kérek. Egy kicsit szégyeljük is magunkat.
1: De muszáj volt valamit, hogy tudjátok, hogy számíthattok-e blokk tetején valamire, vagy nem számíthattok.
0: Így van, tudod, így van. Tehát öncélú lesz a szenvedély, vagy nem öncélú.
2: Inkább foglalkozzunk a szerelem témával, jobb lesz az nekünk.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány.
3: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: köztünk mindennek vége, ez volt a, nem, köztem mindennek vége, ez a horoszkópnak a következtetése. Ismételten elnézést kérünk miatta.
1: Aztán a következő órában egy kicsit rátérünk a dubai repülőgép eltérítésre, nem is tudom, hogyan
0: a dubai csapat.
1: Mert még a nyomozás folyik, úgyhogy...
2: Á, igen, na a fiúk nem is a hírt, veszik, én mondtam, hogy szeretnék róla beszélni mindenképp, úgyhogy beszélünk róla. A Fly Dubai-jal történt egy nagyon furcsa, különös eset, és nyilván beszélgetni fogunk róla, de csak hírek után.
3: Reklám.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold! Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kerkébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: Zsákba macskát a piacról. Megbízható autót az Eurocars-tól. Több mint 20 év tapasztalat, készletről elérhető átvizsgált importautó garantált kilométer óra állással. Átírás? Intézzük. Autó és utánfutó bérlés? Megoldjuk. És elektromos triciklik is kaphatók azonnal készletről. Vásárolj most, tör lesz később. A TBI Bank jó voltából akár fix havi részletekkel előleg nélkül. Csíktaploca, Betrommal szemben, vagy eurocars.com.ro. Eurocars. Vásárolj megbízható kezekből.
7: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Ensana Sovata Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Ensana Sovata, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az ensanahotels.com oldalon.
8: Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk. A Klassz 3 réteges konyhai papírtörlő egy zsugor vásárlása esetén mindössze 7,85 baniba. A Hargita gyöngyi ásványvizek 2 literes kiszerelésben egy zsugor vásárlása esetén most csak 7,90 baniba kerülnek üzletünkbe. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért. Építs karriert a borbély szakmában. A Borban Academy gyakorlatorient tehát férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
9: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Síkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
10: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Akár duplájára is drágulhatnak a repülőjegyek, országos közlekedési felmérés miatt állíthatják meg a sofőröket. Enyhe nappalok, hideg reggelek jönnek Székelyföldön. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Nem kapta meg ma a parlament bizalmát a Siegfried Moresán vezette kormány. A beiktatást 182 képviselő és szenátor támogatta, 15-en ellene szavaztak. A kabinet hivatalba lépéséhez legalább 233 támogató voksra lett volna szükség. A szavazás előtt is bizonytalan volt a szükséges parlamenti többség, miközben a szociáldemokrata párt előre jelezte, hogy nem támogatja a kabinetet. Országos közlekedési felmérés végeznek a következő hetekben Románia autópályáin, gyorsforgalmi és országútjain. A rendőrök egyes kijelölt pontokon félreállíthatják a sofőreket, akiktől megkérdezik, honnan indultak, hová tartanak, mi az utazásuk célja, illetve mit szállítanak. A felméréseket október 7-én, 21-én és 28-án, valamint november 4-én végzik 8 és 12, valamint 14 és 18 óra között. A közútkezelő szerint rendszámot, személyazonosságot vagy más személyes adatot nem rögzítenek, a válaszokat anonim módon kezelik. Az adatgyűjtés célja a forgalmi szokások feltérképezése és a közúti hálózat jövőbeli fejlesztésének megalapozása. Akár kétszeresére is emelkedhetnek a repülőjegyárak a következő két évben, ha folytatódik a nemzetközi üzemanyagválság, figyelmeztet egy adóügyi tanácsadó. A közel-keleti konfliktus nyomán jelentősen megugrott a repülőgép üzemanyagára, miközben a légitársaságok logisztikai és munkaerőköltségei is emelkedtek. Egyes társaságok már a podgyászdíjak növelésével és kevésbé jövedelmező járatok törlésével próbálják ellensúlyozni a többletköltségeket. A drágulás különösen érzékenyen érintheti azokat a külföldön dolgozó romániaiakat, akik rendszeresen repülővel utaznak haza. Dan Jorgensen uniós energiaügyi biztos szerint télen nagyon magas olaj- és gázárakra kell számítani Európában, bár ellátási problémák egyelőre nem fenyegetnek. Az energiaválság tovább nehezítheti annak a közel 50 millió európainak a helyzetét, aki már egy átlagos télen sem tudja megfelelően felfűteni otthonát. Az Európai Bizottság ezért egyes szabályok enyhítését mérlegeli, köztük az importált szénhidrogének metán kibocsátására vonatkozó előírások alkalmazásának egyéves elhalasztását. Környezetvédelmi szervezetek szerint a halasztást nem mérsékelné az energiaárakat, viszont gyengítené az EU klímapolitikáját. Marosvásárhely ad otthont 2027. május 1-e és 7-e között a felnőtt férfi jégkorong világbajnokság Divízió 1 per B-s tornájának. A romániai válogatott Japánnal, Kínával, Dél-Koreával, Spanyolországgal és Hollandiával mérkőzik meg. A találkozókat a jelenleg korszerűsítés alatt álló marosvásárhelyi jégcsarnokban rendezik meg, amelynek felújítása várhatóan idén novemberben fejeződik be. Románia 3 éven belül másodszor rendez felnőtt férfi jégkorong világbajnokságot, olvasható a Székely Sporton. Rafinha sérülés miatt elhagyta a brazil válogatott keretét és visszautazott Barcelonába. A támadó az Ausztrália ellen 4-2-re megnyert felkészülési mérkőzésen még gólt szerzett, de izomfájdalmak miatt a szünetben lecserélték. A vizsgálatok szerint ödéma alakult ki a jobb combjában, ezért elővigyázatosságból klubjánál folytatja a kezelést. A Barcelona reméli, hogy a 7 bajnokin 12 gólt szerző Rafinha már az október 10-i Hetafe elleni mérkőzésen pályára léphet. Csíkszéken a hét hátra levő részében többnyire száraz, napos vagy gyengén felhős idő várható, napközben 16-19 fok körüli maximumokkal. A reggelek viszont hidegek lesznek, helyenként 0-3 fokig hűlhet a levegő, hétvégére pedig kissé enyhül az idő.
3: Most pedig...
1: Ilyen, amikor nem tudja a műsorvezető, hogy mit mondjon.
2: Nem, ez az alaphangot szólok. Én megadtam az alaphangot.
1: Itt vagyunk még egy órán keresztül Kis Bence, Bíszabó Zsolt és Horváth Gábor. Menjünk tovább a vagányvágányal.
2: Te is elég eri vagy.
1: A másik fáradok, na így már az utolsó órán.
2: Nyögött egészen egy 10 másodpercen keresztül átnyögte. Na mindegy, Bastit hallgatunk, ők nem nyögnek, hála a jó égnek. Pompei jön tőlük, talán a legnagyobb slágerük.
12: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
13: Vagány Vágány.
12: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Folyamatosan vannak dolgok, amivel az ember eteti magát. Például, hogyha a repülőgép biztonságára gondol, akkor hát én úgysem utazom Malajziába, ahol mindig a repülőgépek leesnek, én úgyis nem tudom, kiválasztom a legdrágább repülőtársaságot, ami biztos, hogy biztonságos.
1: Nem Zsolt. Kiválasztjuk a legolcsóbbat, ahol ez mint egy madárkalitkában összezsúfolva tudsz utazni.
0: A nagy általánosságról beszélek. Nem tudom én, hogyha Fly Dubai-t hallasz, akkor nem az az első, hogy ott te bármilyen gondba kerülhetsz. Na, nem tudom, hogy olvastátok-e, srácok, vagy nem. Ezt most mondom a hallgatóknak, hogy a fiúk most az erdőben vannak, de fogalmuk nincs, hogy miről fogunk beszélni. Olvastam ma, hogy képzeljétek-e, hogy egy Dubai-Tel Aviv járaton Szaúd-Arábia fölött egyszer csak a gép elkezdett süllyedni, az utasok meg...
2: Vészesen.
0: Nem igen. Süllyedni, hanem ereszkedni, bocsánatot kérek szépen mindenkitől, a magyar nyelvtudóitól. Vészesen elkezdett a gép ereszkedni.
1: Ereszkedni, vagy zuhanni?
0: Ereszkedni, ez fontos.
1: Az jobb.
0: Fontos, nem
1: az
0: jobb.
1: Az ereszkedés ez
0: egyáltalán
1: van.
0: Nem jobb. Közben, ha jól tudom, akkor a 7200-as kódot küldte el a gép a dubai...
2: 7500-as
0: a Dubai irányító központhoz, amit szeptember 11-én is küldtek a gépek, ez tipikusan az eltérítésre vonatkozó segélyhívó a gépektől. Na, innen következett az, hogy az utasok arra lettek figyelmesek, hogy nagyon hangos hangzavar van, valaki küvöltöznek a pilótafülkében. Na, ezek után egy kicsikét zizi a helyzet, mármint nagyon zavaros, mert hogy állítólag az egyik utas egy szúrószerszámmal a segédpilótát, a másodpilótát, aki állítólag a gép fölötti irányítást el akarta venni a pilótától, leszúrta, utána valaki más meggyógyította. A gép végül kényszerleszállást hajtott végre Szaúd-Arábiában.
2: Izrael helyett, hogyha jól...
0: Tel Aviv emlékszem. Helyett, és nem értünk semmit a
1: ez a Jézuska és a géppuska közti eltérés, elég rendesen.
0: Amúgy is, nem értettem, hogy van utasnál éles szúró szerszám.
1: Én nem tudom, de a Székely bácsi ismerőstől elvették a vásárhelyi reptéren a bicskát, csak hál' Istennek vissza is kaptam, mert megesküdött a biztonság is, hogy itt megkapja nála, amikor visszajön aznap.
0: Na, mindegy, a helyzet nagyon-nagyon sötét, tényleg nagyon sötét.
2: Írtósötét.
0: Nem akarunk ilyenekről
2: olvasni. Állítólag a másodpilóta el akarta téríteni a gépet, és azt szerette volna, hogy lezuhanja.
0: A földnek akarta vezetni a gépet.
2: Igen.
1: Vagy csak az akarta vinni, leparkolni a tömbház elé.
0: Hát nem, mert az a helyzet, hogy közítettek egy grafikont. Nyomozás még zajlik, ezt mondjuk el. Tehát ezek nem kész információk, ezek eddig kapott információk. Közítettek egy grafikont ugyanakkor, ami a gépnek a vészes ereszkedését mutatta, tehát valami hány méter per perc? Nem tudom, valami 9000 méter per perc, tehát azért az durván.
1: Valami az, aminek a vége a töcs.
0: Igen, tehát az durván. Tehát a végén sikerült megfogni, van is egy ilyen rövid kis felvétel, miközben sikoltozik mindenki a gépen, ahol a pilóta megfogta, gondolom én, de érdekes, hogy végül a gépet civil pilóták tették le. Tehát nem is a pilóta, hanem a gépen utazó, civilben utazó pilóták igen. Tették le a gépet.
1: Mert öcsén, a rendes pilóta az mit csinált?
0: Hát verekedett előtte a másikkal, gondolom, ott
2: lehet. Igen, szerintem most sok hatással
1: alapul. Lehetett volna, most csak így gyakorlatilag kérdem, azok, akik mondjuk nem, tehát akik civil pilóták, nem üthették volna azok a másodpilótát, amíg a rendes pilóta. Igen, hát ilyenkor egy kicsit a mentőben is még behúzol neki hármat, biztos, ami biztos alapon. Na, de hát ez egy másik történet.
2: A lényeg az, hogy a Budflyer közösségi oldalán azt írja, hogy az izraeli média felvetése szerint az egyik pilóta élesen lefelé irányította ugye az utasszállítót, amiről Zsolt is beszélt, de a második pilóta dulakodásba bonyolódott vele, és információk szerint a másodpilóta többször megszúrta a kapitányt, akit a legénység tagjai és az utasok állítottak meg, és ami a legfontosabb, hogy Izrael terrortámadásként kezeli a történtet.
0: Állj meg, egyelőre. Tehát akkor a másodpilóta szúrta meg a kapitányt? Mert ez akkor ez új info. Na, mindjárt kiköbözzük itt a dolgokat. Semmi esetre sem túlságosan vicces ez a dolog. Rácz Gergőt hallgatunk.
3: Sírre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.

veled van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.ro oldalra.

0: ott hagytuk abba, hogy rákérdeztél, hogy akkor valós-e az az információ,
1: ami szerint a...
0: Tehát igen, igen, egyelőre még itt tartunk, de gondolom a nyomozás még nem ért véget. Tehát a másodpilóta többször megszólt a kapitányt, ezt állítják egyelőre, és az izraeli hatóságok a Fly Dubai incidensét terrortámadásként kezelik biztonsági értékelések és utasszámok alapján. Ez áll még a bejegyzésben, és az IA24 News szerint, ami biztos a nyilatkozó izraeli tisztviselő szerint, hogy erőszakkal át akarta venni a repülőgép irányítását az egyik pilóta. De hogy most melyik pilóta? Itt a másodpilótáról van szó.
1: Így van, így van, így van. Ezt én angol forrásokból olvastam, és sokkal korábban, tehát valószínűleg nem volt még minden, még ennyire se tiszta, mint ahogy te olvasod. Na, gondolom én, hogy az utaslista alatt azt értik, hogy többnyire izraeliek utazhattak a repülőgépen.
2: Hát, és mert annyi... hogyha Izraelbe ment, feltételezhető, hogy hazamentek néhány van, vele, ez így teljesen van. Logikus.
1: Tehát gondolom ezért kezeli Izrael terrortámadásként. Na, nem akarunk senkit elijeszteni a repüléstől, de... hogy mondjam. Az egyik felől kitörik egy ablak, ahova beszorul egy bácsi. A másik felől a Fly Dubai pilótáját, a világ egyik leghíresebb légitársasága, oké, nem az Emirates, de akkor is. Mert nem így ejtik, hogy Emirates. De miket nézel? Édes Isten, nézze csórénőket közben, miközben.
2: Kérlek szépen a Sydney Sweeney Instáját nézzük fél szemmel, mert azt, még az ja. is téma lett. Arra gondoltam, hogy ott nem tudnak ezek profi módon eltéríteni repülőt. Sydney Sweeney-t oda küldött bugyiba, melltartóba, szerintem úgy fog lezuhadni a repülő, senkinek nem fog észre feltűnni. Egyszerűen nagy ritty, aztán nem történt, aztán megszűnt az egész.
0: Srácok, ezt hallgassátok meg, mert szerintem itt totálisan bonyolódni fog az ügy. Az MTI azt írja, hogy az egyik pilóta tévedésből nyomta meg a vészjelző gombot, és az értesülések szerint egy ukrán és egy orosz pilóta csapott össze repülés közben.
2: Ukrán ez és orosz.
1: Ne, a Fly Dubai-t egy ukrán és egy orosz pilóta vezette Tel Avivba, Dubajból. Te öcsém, hát hallod?
0: Ezért
1: hallod,
0: mondom, itt nagyon bonyolult.
1: Sheridan nem tudná egy...
2: Hallod, és onnan indult az a repülőgép Tel Avivba?
1: Dubajból.
2: Valami izé, egy...
1: Dubajból.
2: Dubajból.
1: Dubajból. Hát Fly Dubai.
2: Oké, rendben. Nem felmerült bennem a gondot, hogy mit tudom én, valami neonáci koncertről indultak a... Most már tényleg ez a következő lépés.
1: Tehát azt akarod nekem mondani, hogy a Fly Dubai pilóta fülkéjében eleve egy orosz és egy ukrán pilóta.

0: ukrán csapott össze.
1: Hát mégis mit gondoltak, hány percnek kell elteljen, hogy ezeket
2: hogy összevesztenek Putyinon?
0: Hát, vagy bármi máson, most már így ezt a háború következében.
2: Ehhez hát képest ez egy magyar és egy román ember teljesen nyugodtan beültetett egy vezető fülkében, egyik se akarja a gépet lezuhantatni.
1: Egész addig, amíg a román ellen mondja, hogy itt ebbe a pilóta fülkébe a románul beszélsz, mi van?
2: És akkor a magyar megmondja,
0: hogy is vagy, hát, hogyha a román légtérben vagy, igen, akkor igen.
2: Nem, mindannyian angolul beszélünk, mert a toronnyal beszélem, angolul. Hogy. És akkor is angolul jó, beszélsz a toronnyal, amikor amúgy a toronyba olyan nemzetiségű ember ül, mint te. De egyébként tényleg vicces, mert Magyarországon tudom, hogy a torony
1: is angolul beszél.
2: Angolul beszélsz. Jó, a kis tornyoknál nem, de amikor
1: hát egy kis
2: nagy...
1: jó szándékkal mondjuk ezt az angolt, ahogyan ők beszélik, de mindegy, a lényeg, hogy angolul.
2: Tehát angolul gagyognak, az a lényeg.
0: Na, azon filózom, hogy ilyenkor a felettes, aki beosztja a pilótákat a különböző járatokra, akkor most ezentúl ezen is kell gondolkodjon, hogy az orosz az ukrán mellé nem ülteti be, vagy fordítva?
1: Gábor jól mondja, tehát ezen még kéne gondolkodnod.
2: Hát végülső soron igen, elvárhatod, hogy profi mód viselkedjenek, hát gyakorlatban pedig...
1: És akkor melyik akarta a főnek verni a gépet, vagy csak simán verődött a gép tudom, magát, melyik... ezek verekedtek a pilóta fülkében?
2: Lehet az volt, hogy valamelyik ráseggelt a kormányhoz. Utána meg már nem volt, hogy visszamászanak, tudod, hogy felhúzzák. Jóska, vagy Sasa, húzzad fel.
1: Szúrjuk oda, hogy szerencsére senki nem sérült meg.
2: Kivéve, akit megszurkodtak.
1: Van Republikkal megyünk tovább, és ha jól értem, és látom, akkor színi Sweeney-vel nem sokára.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Na, kétes hírekből már a kijutott elég. Próbáltuk lenyomozni ezt a Fly Dubai esetet, de próbálok lenyomozni egy másik esetet is. Meg nem erősített forrásokból mondom, hogy 2027 május 1-e és 7-e között Marosvásárhely 2027. Ben Marosvásárhely ad otthont a jégkorong világbajnokság egy B divíziójának, ami azt jelenti, hogy Románia ellenfelei Japán, Kína, Dél-Korea, Spanyolország és Hollandia lesznek. Ismét a tilt a feljutás. Tehát most mi a helyzet? Nincs hol tartsanak világbajnokságot a jégkorongosok? Vagy...
1: Nem. Arról van szó, hogy minden évben valahol máshol próbálják megszervezni, és mivel most fogják befejezni, november végére ígérik, hogy a Marosvásárhelyi jégcsarnokot befejezik, így egy új stadionban, vagy hát egy csarnokban fogják megszervezni a jégkorong VB-t. Ennyi a titulós.
0: De úgy értem, hogy bármelyik ország szervezhetné az arábiak közül.
2: Nyilván.
1: Hát igen, de úgy általában a kelet-európai országok az elmúlt 20-30 évben le voltak maradva, nem nagyon adtak nekik szervezési jogot, és akkor most a Nemzetközi Jégkorong Szövetség úgy ítélte meg. Ugye tavaly volt Sepsiszentgyörgyön.
0: Igen, erről beszélek, és akkor nem másé, csak tudod, akkor ez olyan lesz, hogy Marosvásárhely most mondja, hogy óriási sportdiplomáciai siker, hát igen, van, volt Szentgyörgyön is. És akkor a szentgyörgyiek, hogy oj, de nálunk volt már hoki VB, igen, de lett Vásárhelyen is. Ez akkor hogy van? Amúgy, kíváncsi
2: figyelj,
0: vagyok.
2: Jól van.
0: Nagyon örülök. Tehát én nagyon örülök, hogy ezt is sikerült összehozni 2 évre rá. Tehát ez brutálisan jó hír. Közben azon gondolkodtam, hogy melyik az a sport, aminek szeretném, hogyha legalább az Európa-bajnokságát valahol itt a környékünkön, Erdélyben szerveznék. De még annak is örülnék, hogyha mondjuk Romániában. És nem igazán tudtam.
2: Vízipóló.
0: Igen? Uh-huh. Meddig mennél el egy vízipóló világban?
2: Kolozsvárig, igen. Még Bukarestig is. Eléggé nem szeretek Bukarestbe menni. Félre ne értsetek, az utat, az arrafelé vezető utat utálom, de azt rendesen.
0: Én egy kosárlabda Európa bajnokságot megnéznék, bárhol Romániában.
1: Hát igen, csak az a kérdés, hogy van-e alkalmas stadionunk erre, tehát kosárlabda pályánk erre, ahhoz, hogy egy Európa bajnokságot megszervezünk, akár Erdélyben, vagy Románia bármely területén.
2: Egy biztos van, a kérdés, hogy több egymás mellett, ugye, mert azért lesz olyan, hogy egyszerre kell játszanak.
0: Igen, hát Kolozsváron van. Sepsiszentgyörgyön van.
2: Bukarestben van, Temesvárban.
0: Bukarestben van, Temesvár, Szebenben van. Van, amennyire jól tudom, de meg tudnánk ezt oldani. Szerintem. Aztán, hogy logisztikailag, kiszolgálásban, vagy tudom én, ez csomó
2: hát
0: csak
2: ugye hotel kell azért, aha. Tehát az fontos, meg ráadásul ilyen kosaras eseményről tudom, a szervezők mesélték, hogy a srácok azok mind keresték a fotelt. Nem értették, hogy miért. Azért, mert egy átlag kosaras pasas úgy egy olyan 20-30 centit egy átlag ágyról lelóg. És mindig oda raktak egy fotelt a szágy végére, azon volt a lábuk. Úgyhogy ilyen apró dolgok vannak. Kosaros VB-t csak olyan helyen lehet szervezni, ahol
0: én már az Európa bajnokságnak is örülnék, nem feltétlenül csak a VB-nek, de hát nyilván most képzeljétek el, mit tudom, Sepsiszentgyörgyön az NBA sztárjait az amerikai válogatottal, de valószínűleg ott áll még reggel 5 órakor.
2: Bukarestben sem, tehát nem tűnik reálisnak.
0: Na, nekem ez, Gábor? Neked úgy gondolom, hogy szíved vágya teljesül ezzel a jégkoronggal, de mondjuk egy A divíziós.
1: Igen, csak most már jégkoronggal úgy vagyok, hogy már kezdem unni, tudod, hogy most már tavaly volt a Sepsiszentgyörgyön, most pedig Marosvásárhelyen lesz jövőre. Valami más sportágat szeretnék itt látni, de hogyha például az infrastruktúra, vagy esetleg a logisztika nincs annyira kialakítva még Romániában, bármilyen sportágról beszéljünk, akkor lehet abban is gondolkodni, hogy közösen egy másik országgal megszervezni egy Európa-bajnokságot, vagy akár világbajnokságot, mint ahogy a foci VB-t is mostanság szervezik. Igaz, hogy most ugye, habár nem, most is nem csak az Egyesült Államok szervezte, hanem épp úgy Mexikó
2: is. Kanada is,
1: igen.
2: Következő az úgy van, ugye
1: úgyhogy Magyarországgal, ha összeállnánk, akkor szerintem Románia-Magyarország meg tudna egy Európa bajnokságot, vagy VB-t is szervezni.
0: Nem hiszem, kosárba? Nem? Igen, kosárban igen.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: Vagánvágány.
1: Plecskálunk,
0: informálunk,
1: eligazítunk, sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
2: Mi csináljunk a lány búcsún?
3: És a legény búcsún?
2: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
4: Túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
5: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
6: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
7: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét láger.

0: Közben gondolkodtam, és van még egy a kosárlabdán kívül, amit nagyon-nagyon szívesen látnék.
1: Vágyál, ruttánc.
0: Az Magyarországon már ott volt.
1: Iszabírkozás.
0: Az nem érdekel.
2: Strandröplabda.
0: Na, szallod, én voltam. Csajok. Én voltam Európa bajnokságon, Monte Carlóban, és azt már meséltem, hogy életem egyik legnehezebb napja volt. Tehát azt férfi épésszel nagyon nehezen bírja ki, fiúk.
2: Mármint a nőire gondolsz.
0: Női volt, igen. A női strandröplabda Európa bajnokságra csöppentem be, de csak úgy hallottam, tudod, hogy... Mondom, nézzük meg, mi van ott, a nagy tömeg volt, meg mit tudom én. És én nagyon vagány volt, nagyon barátságos volt a közeg, föl kellett mutassam, akkor még útlevelem volt, föl kellett mutatnom az útlevet, nem kértek pénzt, bemehettem, gondolom már megkezdődött a mérkőzés, akkor már itt tudom én. Öcsém, hát fú, én olyan zavarban olyan rég voltam, vagy azóta
2: sem. De megnyílott a Mennyország kapuja,
0: nem? Hát, nagyon durva. Na mindegy, nem, én egy darts VB-t néznék meg Romániában.
2: Azt simán meg lehet szervezni.
0: Nagyon ritkán hoznak el sztárokat hozzánk, nagyon ritkán. Most már vannak román játékosok, akik ugye nagyon jól teljesítenek, magyar játékosok is, akik nagyon jól teljesítenek, és amilyen hangulatot van, fiúk, de főleg az ilyen nagyobbakon, a Premier League-en, meg a világbajnokságokon, amilyen hangulatot ezek tudnak ott nyomni, hát fú, nagyon-nagyon elmennék egy ilyenre.
1: Downhill VB. Biciklivel, ott tényleg vad erdei, olyan helyen, ahol tényleg jó, vagy ilyen városi csapatás, mert olyat is láttunk.
0: Az a bajom nekem ezekkel, hogy
1: São Paulo-ba,
0: bár elmennék, megnézném egyszer a Tour de France egy szakaszát, de ott annyit látsz, azt a pici részt,
2: amit csak uncsi, igen, tehát az olyan, mint a Forma 1, érted, hogy egy
0: hát de úgy, hogy a franciák csinálják például a Tour de France-nál, hogy utaznak a mezőnyel, érted, tehát az úgy tud izgalmas lenni. A downhill-al az a helyzet, hogy oké, odaállsz ki, egy-két szöktető, egyik nap egyik szöktető, az másnap más szöktető.
1: Nem egy olyan helyen, ahol azért tudod egy kicsit távolabbról nézni az egészet, hogy tényleg lássad azt az őrült tempót.
0: Hát pedig ott pont a gyökeres résznél az erdőben szokott ez izgi lenni, hogy ki hogyan teljesíti. Na, vannak ötleteink, az a lényeg. Én úgy látom, tehát ez a dupla VB szervezés, ez a dupla hoki VB szervezés szerintem már jól jel a fele, hogy már kezdünk fejlődni, és kezd bízni bennünk a nemzetközi sportvilág. És gondoljatok bele, hogy ezek mind megjelennek sajtóban. Tehát az, hogy Romániában volt szervezve, lehet, hogy valakinek egyszer csak fejbe kólint, valakit fejbe kólint az ötlet, hogy gyertek fiúk, menjünk, vigyünk darcot Romániában.
2: Igen, de azt azért hozzátenném, hogyha már a jégkorongnál tartunk, hogy az is kellett ahhoz, hogy a Nemzetközi Jégkorong Szövetség rábólincson arra, hogy két éven belül két helyszínen is Romániában megszervezik a jégkorong VB-t, hogy rendbe rakták a Román Jégkorong Szövetséget, mert hát ott az elmúlt időszakban elég sok probléma volt, ami az elnökséget illeti, de végre helyre tudták tenni a dolgokat, és jött egy új elnökség, egy új stáb, és hát akkor azóta bizalommal fordul a Nemzetközi Jégkorong Szövetség.
1: Hát mindenképpen pláne, dinamikus. Hogyha egyszer teljesítettek, az már bíztató, igen, mert akkor ott, hogy másodszor is meg tudják ezt lépni.
0: Hát mi ott voltunk, és azt tehetünk mondani, hogy komolyan volt véve a dolog.
3: Sínre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.

0: Haza, apkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány Vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Gratulálunk Marosvásárhelynek és a Román Jégkorong Szövetségnek, hogy sikerült összehozni május 1-e és 7-e között, tehát Jégkorong BB Vásárhelyen.
1: Igen, a román válogatott Japánnal, Kínával, Dél-Koreával és Spanyolországgal, meg Hollandiával fog megmérkőzni. Gratula!
2: Én azt hiszem, hogy egy izgalmas rendezvény elé nézünk, és nagyon-nagyon várjuk. Reméljük, hogy mi magunk is ott leszünk. A mai műsor ezennel véget ér. Mondhatni, jégre tesszük, mint a VB-t, de erről majd később beszélünk részletesebben. Egyelőre búcsúzunk tőletek. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Holnap találkozunk. Sziasztok!
3: Reklám, villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy elektroszolárexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
3: Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turist. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turist. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turist szakértő csapatát Gyergyószentmiklóson a Virágnegyedben vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turist. Utazz velünk!
5: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
3: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Haladás utca 18.
9: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.pro.
10: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
11: Slágerek és új zenék.
10: Ez a Rádió Gaga. Rádió.

csillog a műsora, nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádiógaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

fekezetben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom,
0: podcastek és online hallgatás, slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

földön kívül már recseg, vagy csak sisztány? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: www.hallgatod.hu oldalra.
1: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
0: És hallgass online.
1: Slágerek és új zenék.
0: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

csábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.